0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: Urunknak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Páncsázza a következő telefonszámot.
8: 031 504 0404.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 504 0404-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
9: a Mária.

0: imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsort hallják. Mikrofonnal Fülöp Zsombor köszönti önöket. Mai műsor alkalmával is tovább haladunk a vágyaink között. Ránézve erre a mozgató erőre, mi ott van minden ember életében. Tesszük ezt Anselm Grün bentés lelki atya könyvének alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a lelki atya a kérdést. A mai műsorba a tökéletes támasz utáni vágyról beszélünk, valamint ami azt követi, az úgynevezett elégséges felszerelés utáni vágy. Mind a kettő egy evangéliumi történetből indul ki. Az első evangéliumi rész az a vihar lecsendesítéséről szól. Ismételjük el ezt az evangéliumi történetet. Bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Oda mentek hozzá, fölkeltették és kérték, Uram, ments meg minket, elveszünk. Jézus ezt mondta nekik, mit féltek, ti kis hitűek? Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették, ki lehet ez, hogy még a szélvész is és a víz is engedelmeskedik neki? Megállni helyünket az élet viharában, fogalmazza meg a lelki atya. A vágynak azzal a formájával találkozunk ebben a történetben, ami arra késztet bennünket, hogy kapaszkodjunk az életbe, ragaszkodjunk valamihez, abszolút támaszt keressünk. A birtoklási vágy mögött az a félelem húzódik meg, hogy rosszul járunk. A kapaszkodás késztetése mögött az elmúlás miatti félelmünk leselkedik. Néhány ember a társába, a barátaiba kapaszkodik, hogy elkerülje a halálfélelmet. Mások valamilyen terápiás vagy spirituális módszerben találnak fogódzót, hogy ne érezzék az elmúlás miatti félelmet. Egyik pszichoanalitikus szerint sok neurózis, annak a következménye, hogy az ember elnyomja a halálfélelmét, tehát valójában pótlék. A halálfélelem lényegénél fogva az emberhez tartozik, aki elnyomja, belső és külső örvénybe kerül. A halálfélelemről és a belső keletkező háborgó nyugtalanságról mesél nekünk Máté a vihar lecsendesítésének történetében. Márk evangéliumából vette át, ám más értelmezést ad neki. A történetet átformálja, saját közösségének helyzetéhez igazítja. A Jézus követő tanítványokról beszél. A bárka és az egyházatyák is erről beszélnek, az egyház hajójának a jelképe, amely egyben a saját életünket is szimbolizálja. Az ókorban szívesen használták azt a hasonlatot, amikor az ember egész életében egy csónakkal utazik a tengeren. Életünk bizonytalan. A csónak tart meg bennünket, azaz a testünk és a képességeink. Ám ki vagyunk szolgáltatva a tenger hullámzásának és a sodrásának is. Máté egy földrengést említ a tenger közepén, amikor a tenger megrázkodik. Márknál ezzel szemben forgószélről vagy ellenszélről van szó. Mindkettőben közös azonban, hogy életünk, létünk képe ez. A sors gyakran fúj az arcunkba ellenszelet. Hirtelen minden ellenünk irányul. Különböző erők ellen küzdünk annélkül, hogy valójában meg tudnánk ragadni őket. Az ellenünk támadó erő a szélhez hasonlóan megfoghatatlan. Gyakran érezhetjük ellenszélben magunkat, az ellenünk dolgozó emberek miatt is. A forgószél képe másik irányba fordítja a figyelmünket. Ide-oda rángatnak bennünket, annélkül, hogy észlelhetnénk, honnan fúj a szél. Összezavarodunk, és nem találunk támaszt. Máté ezt is másképp képzeli el. Nagy rengés támad. Számára ez a végső időket jelképezi. Az apokaliptikus idők a földrengésről szólnak, amely minden embert megráz és összezavar. Önmagunkra vonatkoztatva azt értelmezhetjük, hogy ez a nagy megrázkodtatás a halálfélelmünkkel szembesít minket, mert életünk mindig végső idő. A halálban életünk véget ér, ekkor az időnk lejár. Ez a gondolat megráz bennünket, és olyan, mint egy földrengés, amely megkérdőjelezi a biztonságot, amely támaszunk az életünk során. A megrendülés azonban lelki megrázkodtatást is jelent, amelyet újra meg újra megtapasztalunk, amikor például egy hozzánk közel álló kedves ember meghal, vagy amikor a fenyegető betegség diagnózisát kapjuk meg. Az ilyen megrázkodtatásokra a tanítványokhoz hasonlóan idegességgel és félelemmel reagálunk. Máté rámutat a tanítványok tehetetlenségére életünk megrázkodtatásában. Nem tudják, mit évők legyenek, tanácstalanok és gyámoltalanok. Bár Jézus is velük van a bárkába, de alszik. Azt mondhatnánk a tanítványoknak, nincs kapcsolatuk vele. Mivel nincs vele kapcsolatuk, nem segít nekik a félelmükben. A tanítványok a saját félelmük körül keringenek, ám a rengés felébreszti őket. Aktívak lesznek. A szó, amelyet Máté erre használ, szó szerint fordítva, sietős odalépés. S mit mondanak? Uram, ments meg minket, elveszünk. Sok ember nyugtalansággal reagál a haláltól való félelemre. A tanítványok is idegesek lesznek. Félelmük és belső nyugtalanságuk abban a három rövid szóban fejeződik ki, amelyek a görög nyelvben kötetlenül egymás mellett állnak, és amelyekkel Jézust fölkeltik. Három rövid segélykiáltással fordíthatnánk le: Uram, ments meg minket, elveszünk. A tanítványok nem tudják, hogyan segítsen nekik az Úr. Egyszerűen csak segítségért kiáltanak. Saját állapotukat a következő szavakkal írják le: elpusztulni, meghalni, elveszni. A tanítványok félnek, hogy elveszítik a megtartó erőt. Elveszik önmagukat, és elsüllyednek. Érzik, hogy sem a hajódeszkába, sem pedig a többiekbe, a bárkába nem tudnak belekapaszkodni. Elveszítettek minden, ami támasz jelentett. Ezért van szükségük arra, aki megmenti őket. Szabadíts meg bennünket ennek a katasztrófának a hatalmától. Ugye a szoszón ezt jelenti. Vagy őrizd meg minket ennek a földrengésnek a háborgásától. Védd meg valódi énünket.

hanem a nagy vagy a kis hittel. A tanítványok szó szerint fordítva kevés hitűek. Ezt a leírás Máté mindannyiunkra vonatkoztatja. Hiszünk Istenben, hiszünk Jézusban, de hitünk nem elegendő ahhoz, hogy életünk megrázkodtatásaiban szilárd támaszt találjunk. Nem elegendő ahhoz, hogy megszabadítson bennünket a haláltól való félelemtől. Kis hitünk nem gyógyít ki minket az életünkbe való görcsös kapaszkodástól. Ezért olyas valamit keresünk, ami támaszt nyújt nekünk. Egyesek az egyik biztosítást kötik a másik után, hogy életük bizonytalanságaiba szilárd támaszuk legyen. Mások a pénzbe kapaszkodnak, amely biztonságot ígér nekik. Megint mások emberekbe kapaszkodnak, ám azáltal, hogy az embertől várnak abszolút támaszt, túlterhelik őket. És ettől a halálfélelemtől még nagyobb lesz. Ulrich Lutz, az evangélikus szentírás magyarázó, a kis hitűséget látja abban megnyilvánulni, hogy a tanítvány elfeledkezik ura hatalmáról és jelenlétéről, és így már nem tud cselekedni. Mindannyian mindig egyszerre vagyunk hívők és nem hívők. Megtapasztaltuk a hitnek a hatalmát, ám sokszor elveszítjük szemünk elől a hitet. Kifolyni látszik a kezünk közül. A hitre építettünk, ám most, amikor az egész életünk megremeg, már semmit nem érzünk annak erejéből. Ezért gyakran a tanítványokhoz hasonlóan mi is gyámoltalanul és kétségbe esetten reagálunk bizonyos helyzetekre. Jézus szembesíti a tanítványokat mindenek előtt önmagukkal és kis hitűségükkel. Csak utána áll fel és szól rá a szelekre és a tengerre, amikor nagy nyugalom támadt. Ami görög nyelvben talán így lehetne fordítani a szavakat, hogy nagy hatalmas csend, olyan csend, amely mélységes, hatásos és emlékezetes marad. Mikor Jézus felkel, akkor nagy hatású csend keletkezik, vagyis mikor Jézus bennünk úgymond felkel, akkor nagy hatású csend keletkezik. Akkor ez a csend egészen megragad. Akkor többi semmi nem renghet meg. Bizonytalaníthat el, és félelmíthet meg bennünket. Ha átgondoljuk Jézus felkelését bennünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy érintkezésbe kerülünk valódi énünkkel. Ha saját belső énünk szerint élünk, akkor elcsendesedünk. Ha külső megrázkodtatás nem tud ártani, akkor nem kapaszkodok görcsösen külső fogódzókba, nem leszünk idegesek. Ezért életünk minden megrázkodtatása meghívás arra, hogy érintkezésbe kerüljünk a bennünk levő Jézussal. Valódi énünkkel felébresszük azt, hogy ebből a belső középpontból kiindulva éljünk. Ez az igazi szabadságnak az útja. Ne kapaszkodjunk mohón a belső biztonságra, és ne arra támaszkodjunk. És elérkeztünk az elégséges felszerelés utáni vágyunkhoz, úgy mondván, hogy mindenünk meglegyen. Ezt élni, látni, megélni, de rájönni arra, hogy azáltal, hogy mindenünk megvan, nem biztos, hogy mindenünk megvan, ami a lényeges. Az evangéliumi rész az ugyancsak Máté könyvéből való, amely így szól, idézzük fel az evangéliumi részt. Ezt a 12-t küldte Jézus megparancsolva nekik: a pogányokhoz vívő utakra ne térjetek rá, és a szamariaiak városába ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jövetekbe ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt,

Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli az ő bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó, és maradjatok nála, míg tovább nem mentek. Amikor a házba léptek, köszöntsétek. Ha méltó rá a ház, rászáll békétek. Ha nem, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be benneteket, és nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házat, sőt a várost is, és még a port is, rázzátok le lábatokról. Az életet nem lehet elsajátítani, az életet tenni kell, ahogy mondja Anselm Grün atya. De mit is jelent ez? Az egyik vágy, amelyet mindenki ismer, hogy utunkon elégséges felszereléssel rendelkezzünk munkánkhoz és feladatainkhoz. Vannak olyan emberek, akik az egyik képzést végzik a másik után, attól a félelemtől hajtva, hogy soha nem rendelkezhetnek elegendő tudással és képességgel feladatuk elvégzéséhez. Ám Jézus egészen egyszerű választ ad a félelmükre. Ingyen kaptátok, és ingyen is adjátok. Megadtam neked, amire szükséged van. Higgy a képességeidben. Elégséges mértékben juttattam neked. Nincs szükséged még erre, vagy arra a végzettséghez. Mások egy előadásra, vagy egy iskolai órára olyan energiával készülnek fel, ami elveszi tőlük a maradék életet. A sikerre összpontosítsanak. Úgy vélik, mindent meg kell tenniük azért, hogy sikeresek legyenek. Erre a vágyra válaszol Jézus, amikor megszólítja a tanítványokat, akiket akik által a hirdetett örömhír hirdetésére akar küldeni. Ugyanazokat a tetteket kell véghez vinniük, amelyeket Jézus cselekedett. Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki. Ez esetleg túl nagy kihívásnak tűnhet számunkra. Ha ilyen megbízást kapunk, úgy véljük először évekig Jézus iskolájába kell járnunk, hogy hasonlót hozzunk létre, mint ő. Ám Jézus képesnek tartja a tanítványokat a gyógyításra. Nem olyan gyógyítók ők, akik mindenkit egészségessé tudnak tenni. Ám ige hirdetésük gyógyító hatású. Újra életre tudnak kelteni bensőjükben a megtermett embert. Szeretettel és odafordulásukkal sebeket tudnak gyógyítani. Önmagukkal ki nem békült embereket elfogadással tudnak megajándékozni, hogy képesek legyenek elfogadni önmagukat. Démonokat tudnak kiűzni, boros gondolatokat világossá tenni, a kifogások szellemeit elűzni, amelyekkel az emberek a belső változások ellen védekeznek. Jézus nagy feladatokra tartja képesnek a tanítványokat. Ha minket ilyen nagyra tartanának, akkor a kérdés veszélye fenyegetne bennünket. A kérkedés veszélye fenyegetne bennünket. Dicsérnénk önmagunkat, hogy nagy gyógyítók vagyunk, hogy gyógyító erőt sugárzunk, hogy gyógyító kézzel rendelkezünk. Ám Jézus ismeri ezt a veszélyt, ezért adja tanítványainak az útra, a indulóknak az ő igéjét. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Minden képesség esetében, mert Jézus ránk bíz, mindig tudnunk kell annak a veszélyéről, hogy magunknak tulajdonítsuk a képességeket, vagy pedig kifejezetten spirituális embernek adjuk ki magunkat, aki különleges képességeket kapott Jézustól. Ilyenkor nem ingyen adjuk, hanem saját hírnevünket vagy spirituális különlegességünket akarjuk előtérbe tolni. Grandiozitásunk sugaraiban sütkérezünk, különlegesnek tartjuk magunkat, gyógyítónak talán, ám nem mi vagyunk a gyógyítók. Ingyen kaptuk a gyógyító erőt Jézustól, és néha továbbadhatjuk, de csak ingyen. Mert ahogy latinul mondják, gratis, kaptuk a kegyelmet,
vagy ajándékba, hogy a görög fogalom szó szerint fordítása hangzik. Ezt az ingyenességet Jézus anya vonatkozásában is konkretizálja. Övetekbe ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli az ő bérét. Jézus ezen útmutatásai úgy tűnhetnek, hogy korhoz kötöttek, és csak az ókor vándorprédikátoraihoz szóltak. Ezért a korai egyház sok értelmezője nem tartotta kötelező érvénynek Jézusnak ezeket a szavait. Ám Jézus itt egyszerűen megtiltja az ige hirdetést, pénzét fogadjuk el. A sorok első szavának felhívása, hogy ne legyen, ne birtokolj. A tanítványoknak munkájukért nem szabad elfogadni sem aranyot, sem ezüstöt, vagy apró pénzt. Csak táplálék várható el a közösségektől. A fizetségről való lemondás radikálisnak tűnik, hogy a korabeli zsidó vagy hellén vándorprédikátorokkal szemben való viselkedésmód. A rabbik cipőt és botot vittek magukkal. A bot védekezésül szolgált a kutyák vagy a rablók ellen, ám Jézus radikális szegénységet és védtelenséget követel tanítványaitól, valamint pénzkereseti és kéregetési tilalmat rendel el nekik. Akkoriban a vallási célú koldulás elterjedt és kétségkívül helytelennek számított. Így alapította meg sok ókori író ezt a gondolatmenetet. Az ókeresztény vándorprédikátorok melbevágó szegénysége és védtelensége egyik gondolkodó számára az ige hirdetés hitelességének a jele, és leginkább a profétikus és szimbolikus cselekvés analógiájára érthetjük meg. A kérdés az, mit jelentenek ma Jézus szavai, és nem csak a lelki pásztorok számára, akik különösen is Jézus küldötteinek érzik magukat. A szavak mindannyiunk számára jelentéssel bírnak. Mit üzen nekem? Talán önmagunknak azt is üzenheti, Isten igéje nem a saját tulajdonom, amit továbbadhatok. Zarándok vagyok az úton, Istent keresem. Csak kereső zarándokként adhatom tovább azt, ami újra meg újra Istentől kapok. Nem az én képességem a lényegesek, amelyeket magammal viszek, hanem az, hogy tovább tudom-e adni Isten lelkének az üzenetét. Az ige azt is jelenti számomra, hogy soha nem birtokolhatom Istent, vagy rendelkezhetem felette. Mindig Istent keresem. Ő el is rejtőzhet előlem. Nem szabad olyan emberként fellépnem, mintha pontosan tudnám, ki az Isten, mintha különösen közel lennék hozzá, és ezért különleges módon beszélhetnék róla. Újra meg újra meg kell küzdenem a szavakért, hogy helyesen beszéljek az Istenről. Jézus igéje azonban másképp is értelmezhetőek. Ha elutazunk, be akarjuk magunkat biztosítani, viszünk magunkkal elengedő ruhát, pénzt és egy feltöltött mobiltelefont. Néhány, aki végigjárták a Santiago de Compostela zarándok útat, elmesélték, írja az atya, hogy elutazásuk előtt ezt vagy azt még beraktak arra az esetre, ha bármi történne. Ám ahogy a hátizsák egyre nehezebb lett, újra ki kellett pakolniuk. Érezték, hogy nem tudják megtenni az útat egy ilyen nehéz zsákkal a hátukon. Ez szép kép a számunkra is, és egyezik azzal a tapasztalattal, amelyet az első tanítványok szereztek a római birodalmat bejárva. Ha mindenről előre gondoskodtak volna, soha nem indultak volna el. Az e világban járt útunkon nekünk is csak önmagunkra van szükségünk, és arra, amit Istentől kaptunk. Minden egyéb felszerelés másodlagos. Segítségünkre lehet, de egy meglehetősen drága felszereléssel sem tudjuk kikényszeríteni
a sikert életünk során. Kedves rádió hallgatók, a következő adásban innen folytatjuk, mit jelent békét hirdetni, és mit jelent békére lelni, és azt hogyan tudjuk tovább adni. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Sok szeretettel köszöntjük rádión kedves hallgatóit. Szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börbusz Péter atya vezeti, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségírásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Töltsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek Szentlélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Uram, tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korántsem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátattuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékká tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékod adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy nagyszüleimen keresztül számtalan jó téteményben részesítettél. Fizess meg neki, kérlek, a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak, kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak, s hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjukról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak, szánva éltették szent értéseidet, és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben a mennyei hazába, hazatérésben a mennyei hazába, és még ott is pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcad, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos, barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísért el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az

Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Hadd, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számukra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, add, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és óvd meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyítsd meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelen imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyítsd meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,

0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a keresztvár kiontott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a üdvösségünk váltságdíja.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a gonosz lelkek ledőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a vértanok erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a bűnbánok reménysége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a szívek béke és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vér a minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vér által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kínszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested is véled szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgus Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét kívánunk. A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Erdő mellett estvélettem,

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autorehegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A Szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a remetelakban az Autorehegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autorehegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa: a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket.

0: Kedves Szent Atya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauricio ezért arra kéri a Szent Atyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szent Atya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt, szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szent Atya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
1: XIV. Leó levele az USA szerzetes előjáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztatok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
0: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. A szőlővesszőnek nem kell görcsösen fáradoznia azon, hogy gyümölcsöt teremjen. Egyetlen dolga van csupán. Kapcsolatban maradni az éltető szőlőtővel. Amíg ez megvan, a tápanyag folyamatosan áramlik belé, és a termés szinte magától megjelenik. Így van ez a keresztény életben is. Sokszor azt gondoljuk, hogy több erőfeszítéssel, jobb szervezéssel, vagy nagyobb akaraterővel majd sikerül szentebbnek lennünk. Jézus azonban itt nem erről beszél. Ő a vele való személyes közösségre szólít fel. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy a jó gyümölcs elsősorban nem a mi nagyszerű teljesítményünk eredménye, hanem annak bizonyítéka, hogy az ő élete bennünk áramlik. Te mit teszel annak érdekében, hogy benne maradj? Hogy a kapcsolatod erősödjön Krisztussal. Hiszen ebből fakad a türelem, a kedvesség, a jóság, az irgalom. Egy szóval mindaz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a körülötted élők meglássák, megtapasztalják általad Isten szeretetét. Ahol élő a kapcsolat a szőlőtővel, ott előbb-utóbb biztosan megjelenik a jó gyümölcs is. Ezért lényeges az, hogy naponta időt tölts az Úrral. Olvasd Isten igéjét, és megtapasztald a szentségek életet adó erejét. Vajon komolyan veszed mindezt? Nem kopott-e ki az életedből az imádság, az ige olvasása, hallgatása, a szentségi élet? Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Figyelmeztet ma téged is Jézus. Ez a nap egy új kezdet lehet számodra. Visszatérés az élő vizek forrásához, Krisztushoz. Hiszen egyedül csak ő táplálhatja a lelkedet. Csak általa válhatsz azzá, akinek az Atya megteremtett téged. Csak általa teljesítheted tőle kapott küldetésedet.

Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked, add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.

0: Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Kalkutai Teréz anya, ima a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke honol, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz a közhely. Minden ember élet külön regény. Kár, hogy nagyon sokan nem olvassák. Egész életükben nem olvassák el önön regényüket.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozza gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A szőlővessző önmagában tehetetlen. Ha levágják a tőről, egy ideig még zöldnek látszik, de belül már nincs benne élet. Hamarosan elszárad. Minden erejét, nedvét és termékenységét a szőlőtőtől kapja. Ugyanígy van a keresztény ember is. Sokszor azt gondoljuk, hogy saját erőnkből boldogulhatunk. Megtervezzük életünket, dolgozunk, szervezünk, célokat tűzünk ki. Mindez fontos, de ha elszakadunk Krisztustól, lelkünk lassan kiszárad. Kívülről talán még sikeresnek tűnünk, de belül elfogy az öröm, a béke és a remény. Jézus nem azt mondja, próbáljatok minél többet tenni értem, hanem ezt mondja, hogy maradjatok bennem. A kereszténység elsődlegesen nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Olyan kapcsolat, amelyet ápolni kell, mint egy élő barátságot. Az imádságban, a Szentírás olvasásában, a szentségek vételében és a felebbír baráti szeretet gyakorlásában egyre mélyebben kapcsolódunk Krisztushoz. Az evangéliumban Jézus arról is beszél, hogy az Atya lemetszi azokat az ágakat, amelyek nem teremnek, a termővesszőket pedig megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt hozzanak. A metszés fájdalmas folyamat. A szőlős gazda levágja azokat a hajtásokat, amelyek látszólag szépek, de nem szolgálják a termést. Életünkben is vannak ilyen metszések, egy betegség, egy csalódás, egy kudarc, egy veszteség vagy egy nehéz döntés, sokszor értelmetlennek tűnik. Kérdezzük, miért engedi ezt Isten? Pedig a jó szőlős gazda nem azért metszi meg a szőlőt, mert nem szereti, hanem éppen azért, mert bőséges termést vár tőle. Isten sem büntetésből engedi a próbatételeket, hanem azért, hogy megtisztítsa szívünket az önzéstől, a hiúságtól, a félelemtől, és mindattól, ami akadályozza a szeretetet. De La Salle Szent Ferenc mondta, Isten sokszor akkor dolgozik a legerősebben, bennünk, amikor úgy érezzük, hogy semmi sem történik. A csendes érlelődés épp oly fontos, mint a látható gyümölcs. Jézus világosan kimondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez nem azt jelenti, hogy az ember képtelen dolgozni vagy alkotni, inkább azt, hogy semmi maradandóan értékeset nem tudunk létrehozni Isten kegyelme nélkül. A szeretet, a megbocsátás, a szentség, az örök élet gyümölcsei mind Krisztusból fakadnak. Egy idős kertész minden tavasszal gondosan megmetszette a szőlőjét. Egy fiatal szomszéd egyszer megkérdezte, nem sajnálja levágni a sok szép ágat? Az öreg mosolyogva így felelt, nem a levelekért nevelem a szőlőt, hanem a szőlőért. Ősszel a fiatal ember csodálkozva látta, hogy a megmetszett tőkék roskadoznak a fürtöktől, míg a metszetlen szőlőn csak sok levél volt, de kevés termés. Ilyen Isten is. Ő nem azt nézi, hogy életünk mennyire látványos, hanem hogy mennyi szeretet, hit, türelem és jóság terem bennünk. A mai világ sokszor arra biztat, hogy legyünk függetlenek, ne szoruljunk senkire. Jézus ezzel szemben azt mondja, maradjatok bennem. Ez nem függőség, hanem az igazi szabadság forrása. Ahogy a hal nem élhet víz nélkül, a fa gyökér nélkül, vagy a szőlő veszi a tő nélkül, úgy az ember sem találja meg életének teljességét Krisztus nélkül. Amikor imádkozunk, amikor részt veszünk a Szent Misén, amikor megbocsátunk, vagy szeretettel szolgálunk, akkor újra és újra visszakapcsolódunk az igazi szőlőtőhöz. Kérjük ma az Urat, hogy segítsen bennünk maradni, ne engedje, hogy a rohanás, a gondok vagy a bűn elszakítson tőle. Adjon erőt elfogadni az élet metszéseit és kegyelmet, hogy bőséges gyümölcsöt teremjünk. Hitet, reményt, szeretetet, békét és örömet. Mert aki Krisztusban marad, annak élete nem marad terméketlen. Lehet, hogy nem mindig látja munkájának eredményét, de Isten kertjében minden szeretetből fakadó cselekedet örök gyümölcsöt terem. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 23-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő pedig 7 óra 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Málnásfürdői templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás nagy ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Kiállítás megnyitó Székelyudvarhelyen. Minden évben új művek, új találkozások, új alkotói nézőpontok születnek a Pulzus Nemzetközi Művésztelepen. Az idei munka eredményét a ma délután 6 órától megnyíló kiállításon mutatják be a Házelzső Múzeum Kossuth Lajos utca 42 szám alatti képtárában. A kiállítást megnyitja Ungvári Zrínyi Kata, műkritikus és Berze Imre szobrászművész, a Házelzső Múzeum muzeológusa, a művésztelep kurátora és művészeti vezetője. A július 13 és 23-a között zajló 15. Pulzus művésztelepen résztvevő művészek a város és a térség kulturális közegére reflektálva hoztak létre új műveket, amelyek a múzeum kortárs gyűjteményét gazdagítják. Filmvetítés Nagyváradon. Holnap délelőtt 10 órától a Püspöki Palota alaksorában vetítik a Levélíró című filmet. A Nagyszülők és Idősek Világnapja alkalmából bemutatott film egy fiatal lány és egy idősebb férfi különleges találkozásán keresztül a generációk közötti kapcsolatok értékére, valamint a meghallgatás, a megértés és az elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet. A Nagyszülők és Idősek Világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden évben július 4. vasárnapján Szent Joakim és Szent Anna Jézus Krisztus nagyszülei liturgikus emléknapjához, július 26-ához legközelebb eső vasárnapon tartják. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. 6 felekezet fogad látogatókat a szombaton első alkalommal megrendezendő templomok éjszakája Kolozsváron, adta hírül az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Ez alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz majd látogatható. A projekt keretében első alkalommal lesz látogatható éjszaka a Szent Mihály templom tornya és annak a belső tere. A főtéri templom mellett a római katolikus egyház számos értékes temploma, a többi között a belvárosi piarista és ferences templom, valamint a kolozsmonostori kálvária templom is megnyitja kapuit. Az érdeklődők továbbá az ortodox és a görögkatolikus katedrálist, a belvárosi unitárius templomot és a neológ zsinagógát is megtekinthetik. A templomok éjszakája este 8 óra és éjjel 2 óra között zajlik majd Kolozsváron. Templombúcsú Tasnád Szántón. Vasárnap tartják a Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelt Tasnád Szántói Plébánia templom búcsú ünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebrása és szónoka Nagy Tibor zilahi esperes plébános lesz. Szent Jakab apostol ünnepe. Szent Jakab apostol ünnepének apropóján július 23-án és 24-én este 7 órától előkészülőtti szentmisék lesznek a Váradhegyfoki Premontrai Prépossági templomban, amelyeken Fejes Rudolf Anzám apát a középkori zarándoklásról, az El Caminóról, a Jakab lelkiségről és a premontrai kötődésekről fog majd beszédeket tartani. A szentmisék után a préposti széktemplomban Szent Jakab oltáránál kérik az apostol oltalmát és közbenjárását, mindenkit nagy szeretettel várnak. Terápiás program Szent Katolnán. 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak augusztus 17 és 28-a között Szent Katolnán a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig
megtanulhassák kezelni saját problémáikat, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogatók közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, ennek határideje augusztus 10-e. Jelentkezni és további részletekről lehet érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon. A Nagyváradi Székesegyház őszi zarándoklatai. Szeptember 8-án Mária Radnára, 13-án Szentjobra, október 9-én pedig Mária Pócsa indít autóbuszos zarándoklatot a Nagyváradi Székesegyházi Plébánia. Mindhárom zarándoklatra még lehet jelentkezni a Székesegyház segrestjéjében. Néhány szóban a várható időjárásról. Majd hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél, kora reggel 6-16 fok közé csökkent a hőmérséklet, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 23-30 fok között alakul majd. Nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat. Ezek szerint 12 fok van Resicabányán, valamint Herkulesfürdőn, 13 fok Aradon, Máriaradnán és Temesváron, 12 fok Déván és Vajdahunyadon, 13 fokot mértek itt Nagyváradon, valamint Szentjobon, Zilahon, Tasnádon, Szatmárnémetiben, Halmiban és Nagykárolyban, 10 fok van Máramorosz-szigeten, 11 fok a reggel 7 órakor mért adat szerint Nagybányán, valamint Szilárdcsehiben, Kolozsváron és Tordán. 12 fokot jelentettek Gyulafehérvárról, valamint Nagyszebenből, 11 fok van Segesváron, Fogarason, Sepsiszentgyörgyön, Kovásztán, Kézdivásárhelyen és Brassóban, 10 fok Tusnádfürdőn, 9 fok a következő helységekben és környékükön, Csíkszeredában, Görbepatakán, Balánbányán, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, valamint Ditróban, 12 fok a reggeli adat Marosvásárhelyről, valamint Szovátáról és Parajról, szintén 12 fokot jelentettek a ma reggeli 7 órakor mért adat szerint Besztercéről is. Bákóban 13, Bukarestben 16 fok a reggeli adat. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten ma reggel 14-15 fok van, Szegeden 14, Győrben és Szombathelyen 13, Pécsett 12, a Gyönyörű Fölvidéken Pozsonyban 13 fokot mértek, Kassán 12-t, Kárpátalján, Ungváron és Beregszászon is 13 fok van ma reggel. Végezetül a Délvidéken, Eszéken és Újvidéken 14, míg Nagybecskereken és Szabadkán 13 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek fel minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap eseményei rovatunk következik. Július 23-án nézzük meg, hogy milyen események történtek, de előtte a névnapok eredetét is. Ma a Lenkék és a Brigitták ünneplik a névnapjukat, a Jóisten éltesse mindannyiukat, és mindazokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat, vagy bármilyen más családi eseményt. Nézzük meg a névnapok eredetét is. A Lenke héber görög-német eredetű név, 19. századi magyar névalkotás a német Lenken, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű. Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes és magasztos. Ma Szent Brigitta, Európa társ védőszentje is. Imádkozzunk, kérjük az ő közbenjárását életünkre, családjainkra. És nézzük meg továbbá, hogy milyen események történtek a mai nap folyamán. A Fox film megvásárolta 100 évvel, 100 éve a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. 736 éve trónra lépett harmadik András magyar király, az utolsó Árpád-házi király. 177 éve született Zichy Géz, a zeneszerző színműírő, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, főrendi házi tag. 163 éve született Bródy Sándor író. 137 éve született Wittmann Viktor gépészmérnök pilóta, aki több magasság és távrepülési csúcsot is tartott. 123 éve eladta legelső autóját a Ford Motor Company. Száztizenkét éve ultimátumot intézett az osztrák-magyar monarchia Szerbiához, Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavaknak a használatát. Ötvennégy éve az Egyesült Államok pályára állította a Landsat 1-et, az első mezőgazdasági, geológiai, ásványtani célú műholdat. 50 éve született Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb polgárlány. 43 éve a legszerencsésebbnek tartott repülőgép balesetben egy nagy utas szállító gép kényszerleszállást hajtott végre egy nézőkkel zsúfolt autóverseny helyszínén. 269 éve meghalt Giuseppe Domenico Scarlatti, olasz barokk zeneszerző. 200 éve megszületett Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev, orosz irodalomtörténész és népmesegyűjtő. 58 éve három palesztin végrehajtotta az egyetlen sikeres El-Al repülőgép ellen irányuló repülőgép eltérítést. 50 éve született Halász Péter karmester, az Operaház igazgatója. 45 éve megszületett Liza Aisato, norvég képzőművész illusztrátor, a képes könyvek szerzője. Tizenöt éve meghalt Attalai Gábor, Munkácsi Mihály díjas iparművész, grafikus fényképész. 11 éve meghalt Karácson Gábor, Kossuth díjas író, műfordító, festő, filozófus. 3 éve, 84 éves korában meghalt Pap Éva, Jászai Mari díjas színművész. Egy magyar nábok fűződik az ő nevéhez, és 233 éve Poroszország visszahódította Mainz városát Franciaországtól. 65 éve megszületett Woody Harrelson, amerikai színész, és 61 éve született Slash, a Guns N' Roses gitárosa. Kedves hallgatók, a nap eseményei rovatot hallották, maradjanak továbbra is velünk!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Svéd Szent Brigitta, özvegy rendalapító. Brigitta édesapja Legmann, azaz törvénykezési joggal fölruházott földesúr, illetve törvényszéki bíró volt, s mint ilyen az egyik tartományban a Ting, azaz legfőbb bíróság élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 1302-ben született Finnstadtban, és mindössze 9 esztendős volt, amikor már mély vallásos élményei voltak. Gyermekkorára sötét árnyként borult édesanyja halála, 11 esztendős volt, amikor édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, szigorú nagynénje felügyelete alá került, aki egy éjjel azon kapta, hogy ott térdel a feszület előtt. Kemény télen, dermesztő hidegben, éjfélkor fölkelni, csupán imádkozni, ez nem fért a fejébe, és Brigitta exaltáltságának jeleként értelmezte, amire oda kell figyelnie. Így aztán jól elverte, és több házi munkát adott neki, hogy kijózanodjon, és a jövőben kerülje az efélét. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra, aki tudta, mi a szenvedés. Brigitta hamar fölfogta az összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között. Egy alkalommal annyira hatással volt rá egy prédikáció, mely Jézus szenvedéseiről szólt, hogy amikor egy feszület előtt imádkozott, hallotta a hangot. Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam. A kislány egészen kétségbe esve fölkiáltott. Ó, Uram, ki tette ezt veled? És kapta a választ. Azok, akik megvetnek és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek. 13 éves korában férjhez adták, jól lehet kolostori életre vágyott.

mire gyermeket hoznak a világra és nevelnek föl a lelki templomban, melyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként. 8 gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak, aki szintén Legmannak volt a fia, és később maga is Legmann lett. A háztartást és gazdaságot meglehetősen nagy birtokuk volt, maga Brigitta vezette, és közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a házasszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. A jótékonykodásban ezt az elvet követtem. Minden, ami több, mint amire az embernek szüksége van, fölösleg, amit meg kell osztani. Érthető módon vendégszeretete nem ismert határokat. Főleg olyanokat fogadott, akik részéről nem számíthatott viszonzásra. Naponta 12 szegény evett az asztalánál. Támogatott kórházakat, és ezekben maga is ápolta a betegeket, templomokat és kolostorokat. Egy alkalommal az intézője szemére vetette bőkezőségét, kijelentve, hogy így nem mehet tovább. Brigitta azt válaszolta: addig kell adnunk, amíg van miből, hiszen a mi úrunk is nagy lelkű adakozó. Pártolom a szegényeket, hiszen nincs más vigaszuk. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza Piazza Farnese-n éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, akiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást. Mindemellett szívében a kolostori élet eszménye, a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. A fennmaradt forrásokban tükröződik személyiségének színessége, sokoldalúsága. Amikor Stockholmba hívták főudvarmesternőnek, nem volt kedvére az udvari élet, de fölismerte feladatát. A lelkére kell beszélnie a gyenge jellemű második Magnus királynak, aki könnyelmű, kicsapongó életet folytatott, uralkodói kötelességeit pedig elhanyagolta. Amikor Dániával szemben a király eladósodott, s ezért súlyos adót akart kiróni, Brigitta két fiával, Kárlal és Birgerrel elébe járult, és így beszélt: uram, ne tedd, inkább itt a két fiam. Ajánld fel őket túszul, még meg nem tudod fizetni, amivel tartozol, és ne sértsd az Istent alattvalóidban. Csak hamar látnia kellett azonban, hogy az udvarnál tehetetlen, hazatért tehát. Akkor egy nap elragadtatásában hangot hallott: asszony, hallgass rám, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Te leszel a szócsövem. Menj vissza az udvarhoz, de nem mint udvarhölgy, hanem mint Isten prófétája. Brigitta kopott vezeklő öltözetben jelent meg az udvarban. Csodálkoztak rajta és gúnyolták. Ő viszont ostorozta az uralmon lévők visszaéléseit. Elítélte a rabló lovagokat. Felszólalt az ellen, hogy robotot követelve megszentségtelenítik a vasárnapot, és minden más módon sértik az emberi méltóságot. A királynak szemére vetette, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy úton álló, aki kifosztja a vándorokat, és elnézi, hogy országa partjainál a hajótöröttektől még megmaradt holmiukat is elrabolják. Amikor Magnus király háborút akart indítani Oroszország ellen abban a reményben, hogy így kilábal a bajokból, arra kérte a próféta asszonyt, hogy vesse latba a tekintélyét és lelkesítse a népet. Amikor Brigitta ezt visszautasította, a királyi udvar még inkább ellene fordult. Egyik reggel a király e szavakkal fogadta: hadd hallom, ma éjszaka mit álmodott rólunk az én kis unokahúgom. Erre az udvaroncok nagy hahotával válaszoltak. Mások bolondnak, bűbájosnak, boszorkánynak nevezték.
Egy nemes ember, amikor arra ment az utcán,

az ablakából a nyakába zúdított egy tál szennyes vizet. Brigitta azonban a sok megaláztatás után is világosan megmondta az Oroszországban megsemmisítő vereséget szenvedett királynak. A katonáid azért vesztek oda, mert hódító céllal küldted őket a csatába. Miután 1372-ben elzarándokolt Jeruzsálembe, a kapott kinyilatkoztatásokat a Revelation című könyv 7 kötetében írta le. Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. 1373-ban ért véget földi élete. Halálakor mellette volt gyóntatója is Katalin, Karin nevű leánya, aki nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Holttestét oly nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. Amikor Brigitta holttestét Vadstenában örök nyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön. Katalin elhozta az 1370-ben kelt bullát, melyben 5. Orbán pápa meghagyta Linköping püspökének, hogy Vadstenában építsen 2 kolostort, egyet a nővéreknek, egyet pedig a paptestvéreknek. Az építkezést 1371-ben kezdték meg, azon a területen, amelyet még Brigitta ajándékozott birtokaiból a 2. kolostor számára. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenté avatását és a kolostor szabályzatának jóváhagyását. Ebből a régi kolostorból csak részek maradtak fenn, de a templom a régi fényében áll, és tanúskodik építetőjének Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta hambai is. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle, mert Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját. Számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas Sancte Brigitte ápolja kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország patrónája. Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája a legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje.

Mai nap gondolat a viennei Szent Jánostól, amikor az ember megáldozott, valami szokatlant érez, valami jól eső fut át az egész testén, minden érzi ízén. Mi ez a jó érzés?

0: Kedves Máre Rádió hallgatók, a ma délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket. 7 óra 55 perctől az igézőt hallhatják. Majd 8 órától szentmisét közvetítünk Sárköz Újlakról. Azt követi majd a hét plébániája Gábor Anna szerkesztésében. 9 órától fogadjuk az önök ima szándékait és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét, amelynek végén a Jézus vérelitániát imádkozzuk. 10 órától Puskás Attila atya várja önöket a Szellő című műsorával, 10:30-tól a házunk táján Szilágyi László, önként promóciós munkatársunk, számol be, majd azt követi 11 órától az életige, 11:30-től Dávid Gyöngyi asztal terít nekünk, az úrangyala imádságával folytatjuk 12 órától, majd a Zsolozs Malakközi ima órájával, és 12 óra 15 perctől megkezdődik a déli magazin, amelynek a végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, egy áldott szép délelőttök, imádkozzunk együtt egymásért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek megismerése ad értelmet. 17 éves koromban egy motorbalesetet szenvedtem utasként, mert egy földútról szabálytalanul a főútra kihajtott egy autó, és annak ütközve átrepültem a motoron az autón, és akkor a repülés közben végigfutott az életem addigi története, és lebergett az életem. Minden egyes percet tudtam, hogy ez egy halálközeli állapot, és összecsomagolt mindent, mint egy tömörített fájlba az addigi életutamat. Kisebb sérülésekkel, de hatalmas belső megrázkodatással értem földet, de Isten megmentett, és este már gyalog mentem haza, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a szellemem az egy darabig van a testemben, de aztán a megfoghatatlan szellemi világhoz tartozik, és akkor az volt a elhatározásom, hogy én ezt jobban meg akarom ismerni, ezt a szellemi életet, és a Jóistennek a vezetése végig kísérte az életemet, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy pártfogom volt egy életen át mindeddig, és ma is naponta vezet engem. Ez nagyon nagy bátorsága és bizalommal és hittel tölt el, biztonságot ad, és egy félelem nélkül életet, hogy a Jóisten vezeti.

0: Gyaraki Józsefnek, a Régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Három. Egy. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent misét közvetítünk a sárközújlaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hársfalvi Otto atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkedre.
0: Testvéreim, a mai napon svéd Szent Brigitta szerzetesnő Európa társvédő szentjének az ünnepe van. A szentmisét Isten segítségéért ajánlom fel. A szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennel, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát érettem. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mondja az Úr Jézus a mai evangéliumban. Mennyire érvényes ez a mai nap szentjére, svéd Szent Brigittára, akit Anya Szent Egyházunk Európa társvédő szentjeként ünnepel. De mit is jelent társvédő szent, vagy milyen védő szentjei vannak még Európának? Védőszentünk van nekünk is, nevünkben kaptunk egy védőszentet is. Védőszentek vannak különböző közösségeknek, mint például a tűzoltóknak Szent Flórián a védőszentje. És éppen így Európának, ennek a földrésznek is vannak védőszentjei, méghozzá ötön is vannak. Az első, akit egyházunk Európa védőszentjévé nyilvánított, Szent Benedek volt. Érthető, hiszen ő alapította meg a bencés szerzetes rendet, akik aztán az 5.-6. században vitték az evangélium üzenetét és keresztényé tették Nyugat-Európát. Aztán ott van Szent Cirill és Szent Metód, a testvérpár, a szláv népeknek az apostolai, akik a 10. században Európa keleti részén működtek és hirdették az evangéliumot. De ott van Sienai Szent Katalin is, aki a 14. században elérte azt, hogy a pápaság visszatérjen a francia avignoni fogságból Rómába. Szent II. János Pál pápa Európa társvédő szentjévé tette Szent Edith Steint is, a zsidó származású katolikus apácát, kármelita apácát, aki az auschwitzi táborban szenvedett vértanú halált. Ezzel a Szent Atya az ártatlanak, az üldözöttekre irányítja figyelmünket, mintegy kifejezve azt, amit már az ókori egyházatyák is kijelentettek, hogy a vértanúk vére az a kereszténységnek a termőtalaja volt. És itt van tehát a mai nap szentje, Szent Brigitta, akit szintén Szent II. János Pál pápa nyilvánított Európa társvédő szentjévé. Hogy miért is? Hogyha megismerjük életét, akkor meg is értjük. Brigitta Svédországban született 1303-ban, fiatalon ment férhez, és 8 gyermeknek adott életet, akiket nagy áldozatok árán nevelt fel. Férjével mélyen vallásos életet éltek. Belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, majd férje halála után, és miután a gyermekek felnőttek, ő elment Rómába, magánkinyilatkoztatások hatására egy szerzetes rendet is alapított, a Brigittáknak a szerzetes rendjét. Rómában telepedett le tehát 1349-ben, ahol ma is megtalálható a Brigittináknak a rendjének a temploma. Írásaiban beszámolt misztikus élményeiről, vagyis arról, hogy hogyan élte meg Krisztusnak a szenvedését, élte át Krisztusnak a szenvedését. 1373-ban halt meg, és Szent II. János Pál pápa 1999-ben nyilvánította Európa társvédő szentjévé. Nem ment népek közé, hogy hirdesse az evangéliumot, nem szenvedett vértanúságot a hitéért, de rámutatott igazi keresztény értékeinkre, ami ma is, a 21. században is olyan fontosak, mint 700 évvel ezelőtt, és ma is, de a jövőben is a kereszténység, a társadalom, de az egész emberiségnek az alapja. Második János Pál pápa szerint Szent Brigitta és az ő élete azt jelképezi, hogy Európa egysége nem csupán egy politikai vagy gazdasági kérdés, hanem közös, lelki és kulturális örökségen alapul. Az ő életében egyszerre jelenik meg a családi élet, hiszen feleség volt és 8 gyermeknek az édesanyja, aztán a szerzetesi hivatás és ezen belül a misztika, vagyis a Jézussal való lelki egyesülés. Ezért állította az európai nép elé a Szentatya. Mert hát eltávolodott mindettől a mai modern világ, mindattól az örökségtől, amit Szent Brigitta képviselt, és amiről az Úr Jézus mondja a mai evangéliumban, hogy aki benne marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. És akkor, amikor mi modernizmusról beszélünk, akkor nem a fejlődést akarjuk elítélni, mert hát maga a fejlődés, a technikai vagy bármilyen más fejlődés tulajdonképpen az isteni magoknak a kicsiráztatása, növekedése és termővététele. Mert hát Isten számtalan dolgot helyezett el ebbe a világba, és az emberre bízta azt, hogy felfedezze és használja. Nem abban van a baj, hogy az ember azon fáradozik, hogy kényelmesebbé tegye az életét, hanem a baj abban van, hogyha mindez kárt tesz a lelkének, az Istennel és az emberrel való kapcsolatának. A fájó az, amikor közösségek és családok mennek tönkre a fejlődésnek a nyomása alatt. A fájó az, amikor a szerelem helyét átveszi, vagy felváltja a szexualitás, amikor a kényelemből és a karrier előrehaladása miatt feláldozzák, vagy elvetik a mai fiatalok a gyermekáldást. A fájó az, amikor Isten helyét átveszi a pénz, a számítógép, a kocsi, az emberi önzés, és sorolhatnánk tovább. Amikor nem találja az ember az ő lelki békéjét, nyugtalanul fekszik le, és nyugtalanul kell fel, napközben pedig rohan. Az ima pedig a szentmise kimarad. Pedig hát az a néhány perc ima, vagy egy órai szentmise több nyugalmat ad, mint bármilyen vitamin vagy nyugtató. Ezért ilyen a mai világ, mert szakad és eltávolodik az ő gyökereitől. Szent II. János Pál pápa tehát azért állította elénk, mint Európa társvédő szentjét, Szent Brigittát, mert hát ő meg tudta élni a családban és a szerzetesi közösségben is azt, amiről Krisztus beszél a mai evangéliumban. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és tanítványaim lesztek. Imádkozzunk. Testvéreim, forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Irgalmas Istenünk, te Szent Brigittában a régi ember helyébe, a saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad. Hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tiszteleti dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a kereketben.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk minden.
0: Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.

0: Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Brigitta példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzunk esőért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
1: de szabadítsd
0: meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Uram, hallgass meg könyörgésünket,
1: és a mi kiáltásunk is.
0: Mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon, esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat és testünk táplálására, adj bőséges eledelt nekünk, emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt, tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi és lelki eledellel ellátva, szent fölségednek örömmel szolgáljunk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeit között tisztelhessük.

Szentmisét közvetítettünk a sárközújlaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szentmisét Hársfalvi Otto atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzunk a helyszínről, a mikrofonnál Szabó Ignác nemerét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területen települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Rágtapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részen rendelkezik Sárközi János, az újlaki részen pedig újlaki domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Rágtapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviselték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett.

ezt követően Sárköz Újlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építtetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítése került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom új Mária oltárral gazdagodott, a II. Világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szentkereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A Sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szentkereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót mai gyönyörű szép napon Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás élő műsora. A következő szűk 13-14 percben a kedves hallgatók kifejezhetik ima kéréseiket, ima szándékaikat a megszokott telefonszámok egyikén 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

0: Közben érkeztek már e-mailek is, a heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából. A kapott kegyelmekért, a szűzanya szándékára, gonosz távozásáit a családunkból, környezetünkből, békéért és egy nagyon fontos szándékra, írta Kati. Következő e-mail: a mai rózsafűzéreket önökkel együtt imádkozva felajánlom fiam gyógyulásáért, édesanyám férjem egészségéért, írta Ildikó Kolozsvárról. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekét, gyerekeinkét, áldásért, békéért, de mindennapos hallgató, írta Nagyváradról. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekét, áldásért, békéért, mindennapos hallgató, Nagyváradról. Mai rózsafűzét, szentmisét felajánlom családom egészségéért, fájdalmunk megszűnéséért, a Jóisten segítségéért, írták Háromszékről egy ismeretlen. Nagy rózsafűzéreket és szentmisét felajánlom lányomért, sikeres vizsgáért, írta egy hallgató Csíkból. Tessék, Mária Rádió. Halló. Élőben van a kedves hallgató, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus szent neve.
0: Mindörökkel.
1: Én ezt az olvasót föl szeretném ajánlni az 56-ban születettekért, akiknek Kápornás faluba lesz a 70 éves kortárs találkozójuk, és a halottakért vannak vagy 7-8-an, hát nem sorolom fel, a lányok közül 4-ről tudok: Lőrinc Ágnes, Lőrinc Piroska, Szőcs Erzsike, Spéter Mária. Ez az utolsó, ez nagyon-nagyon fájdalmas Máriának a halála, és kívánok a fiú osztálytársaimnak is, és a női osztálytársaimnak is nyugodalmat. Szombaton az élőkkel találkozunk, ha Isten megsegít. Köszönöm, hogy meghallgatott, Tibor atya. Isten áldja meg. Önökkel imádkozok.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott. Imádkozzunk együtt.

0: Következő üzenetek érkeztek, lányom egészségért, gyógyulásért, jó orvosi eredményért. Kérem a szent szűz kegyelmét, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért. Egy fontos ügy megoldásáért, békéért, egy édesanyja írta szintén. Gyémesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzét a szűzanyának. A szűzanya tiszteletére kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Kérjük a szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és megköszönöm a szűzanyának és szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézuson, bízom benne, írta Erzsébet. Férjem lelke üdvét ajánlom fel a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzét egészségért, békességért, hálából a sok kegyelemért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen. Áldott napot kívánok, szeretettel, írta egy névtelen hallgató. Tessék, Mária Rádió.
1: Mit tessék a édes
0: szépen? Mindenki.
1: Ezt a papácsiknak felállom ezt a szemmisét, és felajánlom az egész holottaimért, a férjemért is, magamért is, és a háború megszűnéséért is, Mária Rádió fennmaradásáért. Imádkozzunk együtt, a papácsikért is, imádkozzunk együtt. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Következő üzenetünk így szól, magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket. Imákat felajánlom a családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom feleségemért, aki az intenzíven van. Jézusom, bízom benned. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, és a fiamat gyógyítsd meg. Tessék, Mária Rádió, tessék. Halló. Halló, tessék.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Megkérem a rádiókészüléktől távolabb menni picit.
2: Szeretnék imád kérni a férjem és a nagyon beteg, én is nagyon beteg vagyok, és a drága Jóisten nagyon mindenkinek jó egészséget. Mindenkinek az egész világon, Szent Imrejéknek, a Csicsikelyeknek, minden léleknek nagyon a Jóisten egészséget maguknak is. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott, kitartást önöknek, gyógyulást kívánunk, imádkozzunk együtt. A rózsafűzét felajánlom családomért, fontos szándékért, Jézuson bízom benned. Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom hallgass meg kérésem, Csíksomjévi Szűzanya takarjon be védő palástjával. Ezt a rózsafűzét felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Felajánlom gyermekeimért, férjemért, családom minden tagjáért és egy fiatal lány testi-lelki gyógyulásáért.

0: mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rágalmazóim távozásáért az életemről, több fontos szándékért, Istenem, hallgass meg kérésem, bízva a közös ima erejében. A mai rózsafűzét felajánlom gyerekeimért, akik külföldön élnek, hálából és egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről. Felajánlom a rózsafűzét hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a családom egészségét, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvért és egy fontos szándékért. Tessék, Mária Rádió!
1: Köszönjük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzét, a szemmiséget szeretném ajánlani, meghoz szüleim Éva Jóska testvéremét, világ békéje, gonosz távozásai a családomban, rokonságban, csoportomban, a öcsém gyógyulásáért, önökért, a papokért, a szerzetesekkel, a szerzetesnőkért dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk továbbra is együtt.

0: Drága Szűzanyám, gyógyítsd meg a lányomat a daganatos betegségből, írt a Névtelen Hallgató, Jézusom, bízom benned. A imádkat, rózsafűzét felajánlom, kapott kegyelmekért a Mária Rádió dolgozóért, hallgatókért, lányom sikeres vizsgájáért, családomért, családom minden tagjáért, betegekért, gyógyulásokért, anyagi gondok megoldásáért, világbékéért, Isten fizesse. Az összes imát felajánlom súlyos betegek gyógyulásáért, önökért és a világ békéért. Jézusom, bízom benned. Szeretettel köszöntöm önöket, szól a következő üzenet. Az egész heti rózsafűzéreket, miséket felajánlom a férjem gyógyulásáért, gyerekeinkért, unokáinkért, önökért. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozókért, gyerekeimért, ismerősökért, munkatársakért. Isten áldása legyen életükön, ellenségeinkért, a családom számára kérek imát, írt egy Névtelen Hallgató. Tessék, Máli Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafüzét, egész heti Szent Misét fel szeretném ajánlani a drága fiami, amelyik mámok előtt befeküdjék műtétre, hogy a drága Jóisten adjon erőt, egészséget, sok türelmet, és az orvosoknak, inkább húzz ki, és az orvosoknak segítő kegyelmet, erőt. Tovább fel szeretném ajánlani a drága leányom gyógyulásai, az egész testvéreimi, maguki, minden betegi, a szerencsé és az egészségi, a külföldön dolgozó drága unokai, mindenki, de a legfőbb, a drága fiam műtét, sikeres műtéti, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy bánatos idesen.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott önnek, kitartást, imádkozom tovább a fiáért, és biztos minden jóra fordul, imádkozunk együtt egymásért, maradjon velünk.

0: És még egy utolsó telefonáló a vonalban, tessék, Mária Rádió.
1: Kiszétesszük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent József üzéttel szeretném ajánlani, ha alapból a kapocskegyelmekét, a családom minden egyes tagjait, és különösképpen a kénytiken álltam, a hétfőn álltam, akit kérjem rá a üdvösségét, akit a gyümölcsőségét, akit a temetőbe, a komiatit temetőbe temetünk el, adjon a jó szemövet nyugodalmat neki, hogy tudjon megnyugodni a Jézus szentséges fiével. Adjon a mered nyugodalmat neki, visszétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, amit felajánlunk mindenkinek a szándékára. Mi még felszeretnénk ajánlani, kérve a Jóisten segítségét Anselm atyára, de minden papért, felajánlanánk még Jakab Ibolya testi-lelki gyógyulásáért, Szabó Magdikáért, Tóth Magdikáért, és egy önkéntes társunkért, aki itt imádkozik velünk, Pulya Dánielért névnapja alkalmából, felajánlanánk még Tóth Brigitáért, de minden Brigita nevű hallgatóért, még felajánljuk Ilike nővér lelke üdvéért, Pásztai Katalin, Varga Anikó lelkük üdvéért, és felajánlanánk még Kor Balázs atya lelke üdvéért, aki itt szolgált ebbe a templomba, az örök világosság fényeskedjék nekik. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus, a szentek házat.

0: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett, az Úr Jézus csendben, szerényen, alázatosan közeledik oda, ahol már a bűnbánat által előkészítették az utat, testvérként, barátként érkezik. Ugyanakkor ez Isten jelenés is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent

És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az

0: tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szent titok, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, ez Isten szeretetének csendes megjelenése, a szépet szebbé, szentségivé akarja emelni. Amit e földön megélünk, csak így lesz örök. Ezért az áldás és a kegyelem. A házas élet mintaképe, a boldogságos Szűz Mária pedig fölünkbe súgja. Tegyétek meg mindazt, amit a fiam mond.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyekzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzén kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát, a kereségemnél fogvást, Isten ingyenes ajándékából az ő tulajdon gyermekévé, Isten országának tagjává örökösévé lettem. E földi életem egy megkezdett örök élet, csak rajtam múlik az, hogy életem Isten kegyelmével lesz-e berendezve.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: adunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldatva te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldatva te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Az

0: Isten!
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldatva te méhenek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldatva te az asszonyok között, és áldatva te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Itt Isten akaratának és az ő igazi képmásának ragyogását szemlélhetjük. Jó nekünk ott lennünk, ahol az Úr jelen van, az Úr pedig ott akar lenni, ahol mi vagyunk, az örömben, a jólétben, a megpróbáltatásban, a magányban, a szenvedésben, a haláltusában és a feltámadásban.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Az

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Egyéb megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: korájár. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyul, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát, a kenyér és a borrácsaink keresztül szemlélem az Urat. Az oltári szentség az isteni szeretetnek szent emléke, Krisztusomnak valóságos, csendes és alázatos jelenléte. Én nézem őt, ő pedig szeliden tekint én rám. A halhatatlanságot, az örök életet táplálja bennem. Köszönöm, Uram, ezen csodálatos ajándékodat, az eukarisztiát, a szentmisét, a te isteni, szentségi köztünk való jelenlétedet.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözölj Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Olyan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: Koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk
0: Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyeljük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj életünk.
1: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
0: könyörögj életünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj életünk.
2: Most folytatjuk imánkat a Krisztus vérének litániájával. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Krisztus vére, az örök Atyának, egyszülött Fiának vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az ölök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, a irgalmas szűzanya.
1: Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kívánunk önöknek Istentől megáldott szép napot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretett rádióhallgatók, korunk embere lelki töltekedés gyanánt inkább hanganyagokat hallgat, illetve képeket néz, és így próbálja a lelki életet gazdagítani. Rendjén is van ez, hiszen rengeteg értékes hanganyag és rengeteg vizuális anyag létezik, amely lelkünket gazdagítja. Mai adásban a Jámbor könyvek olvasására szeretném bátorítani önöket. Mai adásban arról gondolkodunk, hogy mekkora fontossága és haszna van a lelki olvasmánynak. A jámborság és az áhítatosság gyakorlatai, mint a tökéletesség elérésére szolgáló mindmegannyi eszköz között elsősorban a lelki olvasmányról szólunk. Igaz ugyan, hogy ez az eszköz természeténél fogva nem áll oly magas fokon, mint más eszközök, melyeket már úgy ismerünk. De azért ennek értékét korán sem szabad túl kevésre becsülnünk, még akkor is, hogyha napjainkban kevesebbet olvas korunk embere. A Jámbor könyvek olvasása még minden időben hathatósan hozzájárulhat ahhoz, hogy vagy a világias értelmű embereket a tökéletesség útjára vezesse, vagy pedig, hogy azokat, kik már a tökéletesség útján voltak, még nagyobb buzgóságra serkentse. Ez még az elmélkedésnél is alkalmasabb eszköz műveltek és műveletlenek számára egyaránt, és kellő világításba helyezi a tényeket és igazságokat a lélek elé, hogy abból bőséges hasznot meríthessen. Hogy belássuk a Jámbor könyvek olvasásának a fontosságát a tökéletesség elérésére, gondoljuk meg, hogy már Szent Jeromós is mennyire becsülte azt. Minduntalan erre tér leveleiben, amelyeket azokhoz intézett, kiket az erényre tanított. Így bizonyos Szálvinához ezt írja, Jámbor könyvek mindenkor kezednél legyenek. Ezeknek olvasása szolgáljon neked védőpajzsul a gonosz gondolatok ellen, melyek az ifjúság ellen folyton harcolnak. Továbbá pedig Szent Jeremus így szól Demetriáshoz. Szeresd a Szentírást, és a bölcsesség majd téged fog szeretni. Ez legyen ékességed, nem pedig más drága ékszerek. Hasonlóképpen nyilatkozik Szent Bernát is. Azt mondja, különösen fontos ránk nézve, úgymond, az isteni könyvek olvasása. Mert azáltal ismerjük meg, mit tegyünk, mit kerüljünk, mire iparkodjunk, a Szentírás eme szavai szerint, szövétnek, lábaimnak a te igéd világosság ösvényeimnek. Azután így folytatja, az olvasás megtanít bennünket az imádságra és a jó cselekedetekre. Ez vezet bennünket mind a gyakorlati, mind a szemlélődő életre. Imádság és olvasás az a kettős fegyver, melyel a gonosz ellenséget legyőzzük. Ez tisztítja meg lelkünket a bűnöktől, és ez díszíti föl erényekkel. Tehát a Jámbor könyvek olvasása. A Jámbor könyvek olvasása távolítja el a fátyolt, mely lelkünket tévedésben tartotta, és ez vonja el szívünket a világ hiúságaitól. Hasonlóan írja Szent Gergely, a Szentírás olvasása, mint egy tükröt tár lelki szemeink elé, melyben lelkünk mását látjuk. Ott látjuk azt, ami bennünk szép és rút. Ott vesszük észre haladást, melyet már tettünk, s a jót is, mely még bennünk hiányzik. Ugyanez a Szent Egyházatya beszél párbeszédeiben egy szegény Szerullusz nevű inaszakadt koldusról, aki a római Szent Klement templom oszlopcsarnokában az arra járókhoz kegyes adományokért könyörgött. Ezeket az adományokat részint saját életfenntartására és szegény zarándokok segélyezésére fordította, részint pedig jámborkönyvek megszerzésére. És ezeket azután felolvastatta magának, mert ő maga nem tudott olvasni. Kész volt inkább megvonni magától a szükséges ételt, mint nélkülizni azon táplálékot, mely lelke így olvasmányok hallgatása által nyert. Az utóbbiakból merítette a különféle erényeket, különösen pedig a kifogyhatatlan türelmet, úgyhogy legkínosabb szenvedései között is hálát adott Istennek, és dicsőítő énekeket zengett. Halála közelettével egyszer csak így szólt a körülállókhoz: mi mennyei örömdalok, nem halljátok az angyalok énekét? És miután ezt mondta, kilehelte lelkét. Az üdvös hatásról, melyet a jámborkönyvek olvasása gyakorol némely világias emberre, ki még a bűn és a hiúság rabja, tanúskodik elsősorban Szent Ágoston megtérése. Ő maga festi meg vallomásai könyvében a ma rettenetes vihar képét, mely egész lelkében dühöngött, mikor azt írja: láncaim terhe alatt sóhajtozom, és nem vasból valók azok, hanem akaratom az a lánc, mely hajthatatlan és kemény, mint a vas. A gonosz ellenség teljesen hatalmába kerítette azt, és így csak nem széttörhetetlen bilincsekbe vert engem. Ha pedig arra gondoltam, hogy eddigi szokásaimmal szakítani fogok, halálos gyötréd is fogott el, és kimondhatatlan félelmemben sorvadoztam. Régi jótársaim, vad féktelenségem és balgaságom tartottak vissza, és mialatt láthatatlan kézzel testemet marcangolták, bosszúságokban ezen szavakat kiáltották felém: micsoda, hát cserben akarsz hagyni? Örökre el akarsz tőlünk búcsúzni? Ó, mi rémségesek voltak a képek, melyek lelkemet betöltötték. Így írja le a maga a szent azon borzasztó küzdelmet, mely benne a jobb életre való újjászületése előtt végbe ment. Holnap, holnap, így sóhajtott egyre másra, csak ma nem akarok még lemondani a bűn élvezetéről. És végre mégis, hogy győzött. Vedd és olvasd. Így hangzott egy napon halkan lelkében. Azonnal felnyitotta a könyvet, és mely előtte feküdt, és azt a helyet olvasta: az éj elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltözzünk a világosság fegyvereibe. Mint nappal tisztességesen járunk. Hát ezen szavakra így jegyzi meg a szent: kápráztató fény árasztotta el lelkemet, és mint egy csapásra tűnt el minden vonakodásnak és kételkedésnek még árnyéka is. Így igazolta ezt a tapasztalat. A gonosz hatalma megtört, és a hosszú éveken át folytatott bűnös élet romjain épült fel mindjárt azon pillanattól fogva az erény és a szentség nagyszerű épülete. Hasonló hatással volt a lelki olvasmány ugyanezen egyháztanító tudósítása szerint, tehát Szent Ágoston szerint, Theodosius császár két udvari emberére. Midőn a császár Trierben való tartózkodása alkalmával a cirkuszjátékokat nézte, két udvari ember a városból kiment a magányos vidékre, hogy annak békés csendjét élvezze. Utuk véletlenül egy kolostor mellett vezetett el. Beléptek tehát az Istennek szentelt termekbe, és bejárták azokat. Minden, amit csak láttak, nagy hatással volt lelkükre. A szigorú szegénység, az egyszerűség, a síri csend és béke, különösen pedig az istenes öröm és vidámság, mely ezen hely boldog lakóinak arcáról minduntalan lesugárzott. Az egyik a kettő közül belépett egy éppen nyitva álló cellába. Első tekintete egy könyvre esett, éppen Szent Antal élete volt. Felnyitotta, olvasott belőle, és mint Szent Ágoston megjegyzi, mielőtt olvasott, csodálkozás és szent lelkesedés vett erőt lelkén. Azonnal elhatározta, hogy hasonló életet fog kezdeni, és minden földiről le fog mondani, hogy egyedül csak Istennek szolgálhasson. Ezután pedig így szólt társaihoz. Mit is akarunk mi elérni annyi gonddal és erőlködéssel? Talán a császár kegyét és barátságát? De mi bizonytalan és változékony az? Istennek kegyét és barátságát ellenben minden bizonnyal el lehet nyerni, csak akarni kell. Rajta tehát választottam. A mai naptól kezdve e helyen egyedül Istennek fogom szentelni életemből azt, ami még hátra van. Ugyanilyen elhatározásra jutott a másik is, és még ugyanazon nap mindketten beléptek a kolostorba. Mindez azért történt, mert bátorsággal kezébe vette a jámbor olvasmányt és olvasott. Nos, kedves rádióhallgatók! Mivel hogy a lelki olvasmánynak számtalan áldásdús hatása van, azért a rendalapítók, a lelkivezetők mindig a legnagyobb fontosságot tulajdonították neki, és részint nagyon ajánlották, részint elő is írták, hogy olvasni kell. Lojlai Szent Ignác, kinek a megtérésre és szent élet folytatására az első ösztönt éppen jámborkönyvek olvasása adta, nem csak egész életén át folytatta ezt a gyakorlatot, hanem az általa alapított rend törvényeiben minden tag szívére köti, hogy úgy a lelkiismeret megvizsgálására, az elmélkedésre és imádságra, mint a lelki olvasmányra a lehető legnagyobb gondot és kitartást fordítsa. A jámbor egyének is, aki komolyan törekedtek a jóban való előrehaladásra, mindig pontosan megtartották egy gyakorlatot, mindig jámborkönyvek olvasásához fordultak. Különösen akkor, amikor elmélkedéseikben nagyobb nehézségeik voltak. A szentek élete, Krisztus követése és más lelki olvasmányok állandó kísérőik ezen földi életben, és ugyancsak ezen könyvek szorgalmas olvasásából nyertek mindig újabb és újabb vigaszt, kedvet, erőt és bátorítást a tökéletesedésre. Kitartásuk ezen gyakorlatban nem kis mértékben segítette őket abban, hogy Istennel minél bensőbben egyesüljenek, és így saját magukon tapasztalták Szent Ágoston ama szavainak igazságát. Mindenkinek, aki Istennel hosszabb ideig foglalkozni és vele egyesülten élni akar, gyakran kell imádkoznia és szent könyveket olvasnia. Mert aki imádkozik, az Istenhez beszél. És aki olvas, ahhoz Isten beszél. Szeretett rádióhallgatók, hogy a lelki olvasmány tényleg hathatós eszköze legyen a tökéletesedésnek, forduljunk lelkivezetőnkhöz, és kérjünk tőle alkalmas lelki olvasmányt. Először sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy nagy különbség van a lelki olvasmányok tudományos tanulmányozása és annak épületes céljából való olvasása között. Az előbbinek nincs célja, mint az ész felvilá. Az előbbinek nincs más célja, mint az ész felvilágosítása és az elénk tárt igazságos helyes felfogása. Míg az utóbbinak az a célja, hogy akaratunkat jámbor gerjedelmekre és szent elhatározásokra bírja. Szóval, hogy életünket megjobbítsa és megszentelje. Ezért olvasunk jámbor könyveket. Amit Szent Ágoston, Szent Bonaventúra és Szent Bernát mondják, a lelki olvasmány a lélekre nézve egy mindenféle üdítő ételekkel gazdagon megrakott asztal. Azonban, hogy azon igazságok és tények, amelyek a léleknek táplálására vannak rendelve, az tényleg táplálják és erősítsék, arra nézve semmi esetre sem elég, hogy azokat csak futva vegyük tudomásul, hanem arra is kell törekednünk, hogy akaratunk is megízlelje azokat, s hogy a gyakorlati alkalmazás folytán testünké és vérünké változzanak. Amit Szent Bernát mondja, nem annyira valamely dolognak tudományos megismerése, mint inkább annak belső megízlelése az, amit a lelkiolvasmány szem előtt kell, amit a lelkiolvasmányban szem előtt kell tartanunk. És azt akarjuk, hogy lelkünk gyarapodjék nem tudományban, hanem szent életben való előhaladásban. Ebből világos, miért vannak oly sokan, akik egy félórai vagy órai lelki olvasmány után is szárazak, és minden lelki haszon nélkül maradnak. Minden szent vágyódás, jámbor gerjedelem és jó elhatározás nélkül. Az olvasmány rájuk nézve sem nem táplálék, sem nem erősítő, épp oly kevéssé, mint az ételek nem erősítik azokat, akik csak nézik és bírálgatják, annélkül, hogy ennének belőlük. Ugyanilyen értelemben mondja Szent Gergely, sokan olvasnak, de azért a lelki lakomától mégis éhgyomorral és éhesen kelnek fel. Nem ritkán az egyszerű és együgyű földmívelőket a jámborság és a vallásos buzgóság szelleme jobban hagyja át, mint a nagy tudósokat, akik szakadatlanul kutatják a Szentírást és az egyházatyákat, ezt azonban nem azért teszik, hogy abból lelküknek táplálékot és életüknek hasznot merítsenek, hanem csak tudományos célból. Menjünk lelkivezetőhöz, és kérjünk tippet a jámbor könyvek olvasására. A lelki vezető, hogy alárendjeltjeinek a lelki olvasmányból a valódi hasznot biztosítsa, hagyja meg azoknak, hogy az olvasást mindig helyes szellemben kezdjék, nem kíváncsiságból és tisztán tudvágyból, hanem avval az óhajjal, hogy abból lelküknek haszna legyen. Egyszer, mint azt is ajánlja nekik, hogy előzőleg rövid imádságot végezzenek, mert a lelkiolvasmánynak a ma hatása, mely az értelemnek természet fölötti megvilágításában és az akarat megindításában áll, az isteni kegyességnek és szeretetnek ajándéka, melyet Istentől alázatos imádsággal kérnünk kell. Azt olvassuk Szent Domokosról, hogy szerzetesi élete kezdetén az atyák beszélgetései elolvasásából nagy szívbeli tisztaságra, igazi önmegtagadásra, rendtársai iránt tevékeny szeretetre és még sok ennyi egyéb erényre tett szert, mégpedig azért, hogy ezt a könyvet egyedül abból a szándékból olvasta, hogy az abban foglalt tanúkat mélyen szívébe visse, és életét azok szerint rendezze. Kedves rádióhallgatók, kérjünk tippet a lelki könyvek olvasására lelki vezetőnktől. A lelki vezető arra is figyelmeztet majd, hogy ha lelki olvasmányból hasznot akarnak meríteni, akkor nem szabad azt hamar, futva, felületesen végezniük, hanem lassan, figyelmesen, nyugodtan és elmélkedve kell annak történnie. Tehát így olvassunk. Hogyha olvasol, mondja Szent Efrém, akkor ne az legyen a célod, hogy a könyvet egyszerűen átlapozod, hanem ellenkezőleg ne sokaljad ugyanazt a helyet egyszer, kétszer, vagy még többször is átolvasni, hogy az olvasottak teljes értelmét és tökéletes jelentését megértsd. A záporesőnek többnyire csak kevés haszna van, mivel a föld hirtelen esése miatt nem szívhatja fel kellőleg. A lelki olvasmány legyen hasonló a csendes, lassú esőhöz, mely beszivárog a földbe, és azt megtermékenyíti. A sok olvasás mit sem használ, ha egyúttal jól nem olvasunk. Az is igen fontos, hogy az olvasás végeztével, épp úgy, mint az elmélkedésnél, a nyert felvilágosítások és bátorítások közül mindazt kiválasszuk, ami lelkünkre mélyebb benyomást gyakorolt, és időről időre arra ismét visszatérjünk, hogy annál mélyebben szívünkbe véshessük. Kedves rádióhallgatók, a jáborkönyvek olvasásának hasznáról és szükségességéről gondolkodunk. Adásunk utolsó felében negyedszer megismételjük. Kérjünk lelki vezetőnktől lelki olvasmányos tippet. Kérdezzük meg akár plébánosunkat, milyen lelki olvasmányok használhatnak, illetve milyen lelki olvasmányok gazdagíthatják lelki életünket. A lelki vezető ügyel majd arra, hogy csak olyan könyveket olvassunk, amelyek tényleg hasznosak, és az egyesek különös szükségleteinek és körülményeinek megfeleljenek. Vannak könyvek, amelyeknek nagy terjedelmük mellett nincs igazi tartalmuk. Mások ismét inkább alkalmasak az ész megvilágítására, mint az akarat megindítására. Ezen kívül vannak, amelyek inkább a kezdőknek, mások ismét inkább a haladóknak vagy tökéleteseknek valók. És a könyvek megválasztásánál is tekintettel lehetünk arra a szenvedélyre, amely az illetőn különösen uralkodik, vagy valamely erényre, melyre az illetőnek még különösen szüksége volna. Egyesek ismét a történelmi íratokból merítenek több lelki hasznot, mások tankönyvekből. Szóval azt kell ajánlanunk és választanunk, ami a körülményekhez képest a legmegfelelőbbnek látszik. Kedves rádióhallgatók, bárha mindenki tehetsége szerint használná ezt az eszközt a saját megjavítására, tulajdonképpen a jámborkönyvek olvasását, és sohasem felejtené el aranyszájú Szent János ezen szavait, Isten buzgalmat és igazi buzgalmat és figyelmet fordítsunk lelki olvasmányunkra, hogy a Szent Lélek segítsége mellett az olvasottakat tisztán lássuk, és azokból bőséges gyümölcsöt nyerjünk. Kedves rádióhallgatók, igaz, hogy korunk embere inkább hanganyagokat hallgat, képeket használ föl a lelki élet gazdagítására. Viszont ennek az adásnak a tartalmával azt akarjuk elérni, hogy kerüljenek ismét a kezekbe a Jámbor könyvek, és válogassunk jó könyveket magunknak, hogy akaratunkat erősítsük, hogy lelkiéletünket gazdagítsuk. Bízom abban, hogy talál magának a kedves rádióhallgatók ezekben a napokban egy olyan könyvet, amelyet szívesen olvas. Adjon Isten hasznos és töltekező lektúrát. Puskás Attila voltam Segesvárról.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják, nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Sárközújlakról, illetve Kadicsfalva, Betlenfalva, Székelyudvarhelyi plébániáról közvetítjük, és itt mindjárt megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a sárközújlaki és a kadicsfalvi, betlenfalvi plébános atyáknak, hogy vállalták ezen a héten a közvetítéseket. A sárközújlaki plébános atya múlt héten pénteken és vasárnap is vállalta, hogy azt a múlt hetet kiegészítsük, hiszen az első 4 nap egy minisztráns táborból volt közvetítve innen a Nagymáradi Egyházmegyében. Nagyon érdekes közvetítés volt, tehát érdekes szentmisék mindenféle szempontból, hiszem, hogy egy nagyon új szint vitt bele a rádió életében. Tehát visszatérve az eheti szentmisékre, reggel 8 órától vannak a szentmisék Sárközújlakról, pénteket kivéve, amikor délvidékről a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében az ottani szentmisét vesszük át. Az esti szentmisék 6 órától vannak, felváltva Kadicsfalváról, illetve Betlenfalváról. A mai napon Betlenfalva lesz este 6-tól. Holnap reggel, mint mondtam, 8-tól délvidékről. Holnap este 6-tól Kadicsfalva. Szombat reggel 8-tól Sárközújlak, este 6-tól Betlenfalva. Vasárnap 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. Délelőtt 10 óra 30 perctől lesz az első szentmisénk Sárközújlakról, előtte 10 órától a rózsafűzért is imádkozzák ott Újlakon. Délben 1 órai kezdettel búcsús szentmisét közvetítünk Kadicsfalváról, majd este 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz egy újabb szentmisénk. Természetesen köszönetet mondok mindenki másnak és a plébános atyákon kívül, akik ezekben a közvetítésekben bármit is közreműködnek. Köszönöm azoknak, akik a technikában szolgálnak, illetve kántori szolgálatot, rózsafűzért, bármit tesznek ezekért a közvetítésekért. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse mindenkinek. Jövő héten Tasnádszántó lesz az egyik helyszínünk, és Alsó Csernáton a másik, vagy éppen mondhatnám fordítva is, de a szentmisénk egy kicsit ilyen érdekes kombinációban lesznek, tehát többnyire reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmisék felváltva. Egy kivétel lesz, mához egy hétre csütörtökön este, nem 6-tól, nem 6:30-tól lesz a szentmise Tasnádszántóról, de mondjam akkor, tehát hétfőn és kedden Csernátomból lesz a szentmise reggel, és Tasnádszántóról este 6-tól. Szerdán fordul a dolog, reggel 8-tól Tasnádszántó, este 6-tól Csernáton. Csütörtökön reggel 8-tól Csernáton, este, amint mondtam, 6:30-tól Tasnádszántó. Pénteken megint reggel 8-tól Csernáton, este 6-tól Tasnádszántó. Szombaton reggel 8-tól lesz Tasnádszántóról a szentmise, és este 6-tól, lévén augusztus 1-e, a hónap első szombatja, a Csíksomlyói Mária köszöntő keretében lesz a szentmise a Kegytemplomból Csíksomlyóról, és aznap 1-én elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, a Mládi Fest, és annak a nyitó szentmiséje lesz este 8 órai kezdettel, tehát augusztus 1-én. Másodikán, jövő vasárnap, 10 órától lesz a szentmise Tasnádszántón, előtte 9:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák ott. 12 órától lesz a búcsú Csernátonban. Ez egyébként Urunk színeváltozása búcsú lesz, ami azután következő héten lenne, de vasárnap tartják. Obermeier Ervin atya lesz az ünnepi szónok. És ahogy megmondtam, megkezdődik a Mládi Fest, tehát onnan különböző programokat, ahogy mindig máskor is szoktunk közvetíteni, ezúttal is lesznek imádságok, katekézisek, lesznek a szentmisék mindig este 8 órától, lesznek rózsafűzérek, szentségimádások, tanúságtételek. A rádióhallgatók már ezt megszokták és szeretik is, ezt a Medjugorje Ifjúsági Fesztivált, nem csak az ifjak
régebb óta fiatalok is szeretik ezt a fesztivált. Igen, és akkor, mint mondtam, tehát jövő vasárnap is este 8 órától lesz a Szent Mise Medjugorjéból. És akkor ez a fesztivál, ez átnyúlik a következő hétre, augusztus 3-4-5-ére, ott mindig este 8 órától lesz a Szent Mise. És akkor emiatt, hogy ott már 3 hétköznap már az esti Szent Mise megvan, emiatt akkor a reggeli szentmiséket azt megoldottuk így mondjuk házon belül, tehát Tibor atya fogja tartani azokat a szentmiséket reggel 8 órától innen Nagyváradról, és a többi szentmise, amivel még ki kell egészíteni azt a hetet, azok a csíksomlyói kegytemplomból lesznek, kivéve a 8-án, ami a hónap második szombatja, akkor este 6 órától Marosvásárhelyről lesz a Mária áhítat keretében a Szent Mise. És akkor lapozzunk tovább. Augusztus 10-től kezdődő héten az egyik helyszínünk a nagyváradi Székesegyház lesz, a másik Felsőbánya. És mit akartam itt még kihangsúlyozni? Itt mind a két templom Nagyboldogasszony tiszteletére van szentelve. Azon a héten szombaton van Nagyboldogasszony. Igen, tehát délelőtt 11-től lesz a búcsú Felsőbányáról, este 6-tól pedig a nagyváradi Székesegyházból. Felsőbányáról tudtam, amíg nem volt szentmise közvetítés, egy gyönyörű nagy templom, most lett nemrégiben felújítva kívül belül, és újra meg lett áldva, most nem is olyan régen. Egyenlőre csak elmentem mellette, egy gyönyörű nagy Székesegyház méretű templomról van szó. Plébános, hogyha nagyon kedves, beszélgettem vele még abban az időben is, amikor hol a ravatalozóban, meg hol a, nem is tudom, hol miséztek a felújítások miatt, és mondta, hogy nagyon szívesen fogja vállalni a közvetítést, miután a templom kész lesz. Hát most már a templom kész van, és akkor nagyon örülök, hogy egy új helyszínünk is lesz. Felsőbánya, az egyébként Nagybányától Máramaros-sziget irányába az első kisváros. Igen, és akkor következő hét, augusztus 17-e is 23-a közötti hét. A Mezőpetri lesz az egyik helyszínünk, és Csíkszent király a másik. Ebbe a hétbe esik bele Szent István király ünnepe, augusztus 20-a, és Csíkszent királyon lesz a búcsú, vasárnap tartják, tehát 23-án. És megvan még a következő hetünk is, augusztus 24-30 közötti hét. Az egyik helyszínünk Csíkszeredában a Szent Ágoston plébánia templom, arra is természetesen a búcsú miatt esett a választás. Ott Szent Ágoston ünnepén nem a napján tartják, hanem ott is vasárnap lesz majd a búcsú. A másik helyszín pedig Szatmárnémetiben a Szentlélek plébánia templom. Ismerős biztos a hallgatóknak az a templom, hiszen onnan szoktunk még szentségimádást is közvetíteni, amikor rájuk esik a sor egy-egy szerda este. Igen, tehát pillanatnyilag itt tartunk, augusztus 30-áig megvagyunk, és hát nagyon hálás vagyok itt a nyáron, egy kicsit döcögősen ment a dolog. A nyár az tudva levően nehéz, hiszen a papok egy része, hogy egyébként nagyon is jól megérdemelt szabadságukat töltik, másokat helyeznek, költözések vannak, a maradék pedig helyettesíti a többieket, úgyhogy egy kicsit nehéz. Most már inkább azzal a nehézséggel küzdök, hogy megszervezzem a szeptemberi közvetítéseket, úgyhogy közben akiket hívok, azok most vannak éppen szabadságon, és azért nem veszik fel a telefont, de ezt csak úgy zárójelbe mondom el a hallgatóknak. Nagyon hálás vagyok, hogy augusztus 30-ig megvan, tehát a nehezén túl vagyunk. Istennek legyen hála, és minden papnak, aki ebben az időszakban nyárára vállalt közvetítést, mert ez, mondom, ez nehéz. Ennél nehezebb már csak a házszentelések időszaka. És nagyon ügyesek voltunk egyébként a Mária Rádió munkatársai, és elkészült az újság, és már be is küldtük a nyomdába a hét elején. Úgyhogy hamarosan eljutnak az újságok mindenhova, ahova kellenek. Azért, mielőtt még bárki menne az újságokért valamelyik stúdióba, azért kérdezze meg a
a stúdióban szolgáló munkatársamat, hogy megérkeztek-e már az újságok. Minden esetre én azt ajánlom mindenkinek, hogy ha egy módjuk van rá, akkor az önkéntes találkozókra jöjjenek. Ez alkalommal minden önkéntes találkozóra én fogok elmenni, beleértve Székelyföldet is. Két helyen nem fogunk tartani önkéntes találkozót. Kolozsváron azt mondta a kolléganő, hogy az egyetemisták eleve nincsenek otthon, az idősebbek pedig a nagy meleg miatt nem nagyon szívesen mozdulnak ki, tehát mivel valószínű, hogy nagyon kevesen jönnének el a találkozóra, vigyem csak el az újságokat, és akkor mindenki, amikor arra jár, az újságokat elveszi, mármint azokról az önkéntesekről beszélek, akik újságokat terjesztenek. Tehát Kolozsváron jövő héten kedden este érkeznek meg az újságok, tehát akkor 29-től szerdától kezdve MSZ-vel egyeztetve lehet majd a kolozsvári stúdióból átvenni az újságokat.

átvenni, tehát elsőjén akkor mindenki menjen a stúdióba, aki a Mária köszöntőre érkezik, és akkor ott külön ilyen hivatalos önkéntes találkozó nem lesz, de a stúdióban szeretettel várják az önkénteseket, és az újságok rendelkezésre állnak már. És akkor mondom a találkozók időpontjait és helyszíneit. Holnap kezdődnek az önkéntes találkozók. Tehát július 24-én pénteken az első helyszínünk Nagy Károly lesz, délután 3 órától tartjuk a találkozót a Szent László közösségi házban. Hát az újságok nálam itt az utolsó pillanatban fognak érkezni, és ez lesz egy kicsit a nehézség számomra, hogy én valószínű, hogy erre a hétvégén úgy fogok elmenni az önkéntes találkozókra, hogy nem lesznek elkészítve a csomagok. Tehát úgy fogom vinni az újságokat, ahogy vannak, és minden helyre, ahova megérkezek, majd ott kiszámolom, és ott átadom az önkéntes találkozón is, valószínű, ott majd mindenki kiszámolja magáét, vagy így fogjuk tudni megoldani a dolgokat, mert nem lesz mikor elkészítsem a csomagokat, de az újságok nálam lesznek, és akkor megoldjuk majd, főleg Nagy Károlyban. Már lehet, hogy Szatmára, mire jönnek az önkéntesek, addigra kiszámolgatjuk az újságokat, főleg azoknak, akik szombaton el fognak jönni, úgy már kb. Tudjuk, hogy kik szoktak jönni, tehát 25-én szombaton 10 órára várjuk Szatmár Németibe a stúdióba kedves önkénteseket, és az érdeklődőket, bárkit szeretettel várunk egyébként Nagy Károlyba és Szatmára, és Szatmár után akkor visszafelé veszem az irányt Mihályfalván, délután 3 órától tartunk önkéntes találkozót. Ezen a vasárnapon Tasnád Szántóra fogok ellátogatni a jövő heti közvetítések helyszínére. Azért esett egyébként jövő hétre a választás Tasnád Szántóra, mert ott gitártábor lesz. Na, ez is egy érdekes hét lesz, tehát jó fiatalos hangulat lesz ezeken a szentmiséken, a gitártábor szentmiséi lesznek többnyire a hétfőit kivéve. Tehát el kell menjek, hogy felszereljem a mobil stúdiót. Tehát éppen a búcsút fogják tartani. Egyébként Tasnád Szántón Loyolai Szent Ignác tiszteletére van szentelve a templom, és ezen a vasárnapon fogják ezt megünnepelni délben 12 órától. Ott leszek 12 órától a szentmisén, és utána akkor beszerelem a mobil stúdiót. Hétfőn lesz a következő önkéntes találkozó, 27-én, mégpedig Nagyváradon. Délután 5 órára várom a kedves önkénteseket a Barátok templomához tartozó közösségi házba. 6 órától pedig átmegyünk a Barátok templomába, és ott részt veszünk a szentmisén. Már úgy értem, hogy aki akar az önkéntesek közül természetesen részt venni azon a szentmisén. Másnap pedig akkor indulok Kolozsvárra. Kolozsvárra akkor csak elviszem az újságokat, és akkor másnap kezdődik a székelyföldi körút, illetve önkéntes találkozók sorozata. Tehát ez jövő héten, szerdán, 29-én Marosvásárhelyen tartjuk a találkozót 11 órától délelőtt a Keresztelő Szent János plébánián. Onnan átmegyek Sepsiszentgyörgyre, ahol délután 4 órától tartjuk a találkozót a Szent József plébánia udvarán. Mármint nem az udvaron lesz a találkozó, de akik érintettek, tudják, hogy miről beszélek. Igen, Sepsiszentgyörgy után akkor másnap Kézdivásárhelyen folytatom az önkéntes találkozók sorozatát. Tehát ez mához egy hétre, csütörtökön 30-án délben 12 órától a Boldog Özséb plébánia egyik termében találkozunk. Onnan pedig Szentegyházára fogok átmenni, ott a Szent András plébánia hittantermében találkozunk délután 4 órától. 31-én pénteken Gyergyó Szent Miklóson lesz önkéntes találkozó délelőtt 11 órától a Szent Miklós plébánián, majd Székelyudvarhelyre megyek át, ott délután 3 órától kezdjük a találkozót a Mária Rádió stúdiójánál van a találkozó, ott a Szent Pió lelki gyakorlatos házzal közösen van egy kápolna, és abból a kápolnából szokott lenni egyébként a közvetítés, amikor onnan van, és hát azt hiszem, hogy 3 órától onnan pont élőben közvetítjük majd az Irgalmasság rózsafűzérét, tehát akkor az tökéletes alkalom, hogy azzal kezdjük majd az önkéntes találkozót, az imádság után akkor átmegyünk a terembe.
a találkozóra.

és akkor Udvarhely után is szépen jövök hazafelé, és még lesz két önkéntes találkozó Temesváron, illetve Aradon, ez augusztus 10-én hétfőn lesz. Valószínű, hogy 12 órától lesz a találkozó Temesváron, és délben 16:30-tól pedig Aradon, de addig még van idő bőven. Tehát az önkénteseket és minden kedves hallgatót, érdeklődőt várunk szeretettel ezekre az önkéntes találkozókra. Székelyföldre most már 5-6 éve nem én szoktam járni, hanem Fülöp Loránd kollégám, de mivel még az előtti években mindig én mentem, hiányoltak a kedves önkéntesek, és mondták, hogy ha lehet, amikor tehetem, legalább egy évben egyszer, vagy amikor sikerül, menjek még arra felé. Hát most úgy néz ki, hogy van erre lehetőség, és akkor örömmel találkozok én is a régi ismerősökkel. Mint mondtam, Felsőbányán most lesz először közvetítés, úgyhogy mindenképpen fontosnak találom azt, hogy ott találkozni tudjak a hallgatókkal. Tudom, hogy vannak hallgatók, most mióta kezdtem beszélgetni a plébános atyával telefonon, azóta elkezdtem postai úton küldeni oda 10 újságot, nem tudom pontosan hány hallgatónk lehet. Ezért is nagyon fontos, hogy ott legyek, és augusztus 16-án, vasárnap az utolsó közvetített szentmisén mindenképpen ott leszek. Valószínű, hogy Timi a kolléganőm is velem fog jönni, és akkor úgyis le kell szereljük a mobil stúdiót, de akkor ott tudunk találkozni is a hallgatókkal a szentmise után. Úgyhogy ez csak azért a jövőbeli tervek kapcsán mondom. Onnan pedig valószínű akkor Mező Petribe is jövök majd felszerelni, vagy még meglátjuk, hogy is lesznek pontosan a dolgok. Tehát az újságok készen vannak, és kezdődnek az önkéntes találkozók. Még egyszer akkor nézzük át, ezen a héten 8 órától lesznek a szentmiség hétköznapokon a továbbiakban is, és este 6-tól a délutáni szentmiség. Ma este Betlenfalva, holnap reggel Délvidékről, 8 órától este 6-tól Kadicsfalváról, szombat reggel 8 órától Sárközújlakról, este 6-tól Betlenfalváról, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz 10:30-tól Sárközújlak, 13 órától búcsús szentmise Kadicsfalváról, és este 6-tól Csíksomjóról a Kegytemplomból még egy szentmise. Jövő héten pedig többnyire reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmisék, kivéve mához egy hétre, amikor 6:30-tól. Jövő héten Tasnád Szántóról lesz a közvetítés egyik része, ahol gitártábor lesz, és ott akkor mondom, egy kicsit ilyen fiatalos hangulat lesz. A másik helyszínünk Csernáton, ott viszont búcsús szentmisével ér véget majd a közvetítés hete augusztus 2-án. Köszönöm mindazoknak, akik imádkoznak értünk a háttérben. Erre nagy szükségünk van. Isten áldja meg mindazokat, akik így támogatnak minket imádsággal. Ezen a vasárnapon egyébként Várad Ősibe látogattam el, és ott találkoztam a hallgatókkal. Nagyon kedvesek voltak, nagyon aranyosak voltak, örültek, hogy találkozunk, vittem különböző Mária Rádiós tárgyakat, adományok is gyűltek, beszélgettünk is, volt akinek újdonság, volt ez, hogy van applikáció, és lehet 24 órában magyarul hallgatni Nagyváradon az Erdélyi Mária Rádiót. Ketten érdeklődtek, az egyiknek nem volt ott a telefonja, remélem ő meg tudja majd valahogy oldani, hogy valaki rátelepítse a telefonjára az applikációnkat, a másik testvérnek sikerült rátelepítsem, nagyon örült, hálás volt neki. Ha már rá van telepítve az applikáció, akkor egy érintéssel már hallgatható a Mária Rádió, egyébként bárhol, ahol van internet, tehát ajánlom különösen nyaralók figyelmébe, még hogyha, mit tudom én, a horvát vagy a görög tengerparton is vannak, vagy akárhol, ahol van lehetőségük internet. Nem sokat fogyaszt, nem sok internet adat fogyasztása van a rádiónak, hiszen csak hangról van szó, úgyhogy bátran lehet hallgatni tengerparton is, vagy bárhol nyaralás közben is az Erdélyi Mária Rádiót az applikáció segítségével, amelynek a neve Mária Rádió Erdély. És egyébként, aki használja az applikációt, miután már meg van nyitva, a bal felső sarokban van 3 ilyen kis vonalka,
és azt, ha megérinti az ember, előjön a menü, menüből a második pont a műsor, és azt, ha megérintjük, akkor előjön az aznapi műsor, és akkor pontosan megvan, hogy milyen időpontokban mik vannak, és akkor az ember ott meg tudja nézni, hogy hány órától van szentmise, vagy olyan műsor, amit nem szeretnének a kedves hallgatók elszalasztani, elmulasztani, úgyhogy így akkor lehet tudni, hogy mire lehet számítani aznap. Ajánlom szeretettel persze a kedves hallgatók figyelmébe az internetes oldalunkat is, www.mariaradio.ro. Ott az archívumból 90 napig visszahallgatható minden, egy órás darabokban vannak a hangfelvételek MP3 formátumban, és a dátum és a kezdési időpontja. Tehát ha mondjuk ezt a műsort akarja valaki visszahallgatni, akkor a mai dátumra kell rákeresni, tehát július 23-a, és a kezdési időpontja akkor 11 óra. Meg kell várni, míg lejár a 12 is, és akkor utána teszi be az archívumba 12 óra után a hangfelvételt a rendszer. Várom tehát, hogy találkozzunk az önkéntesekkel ezen a sok helyszínen, ha jól számoltam, 12 helyszínen leszek jelen az önkéntes találkozókon a következő időszakban. Várom ezeket a találkozókat. Jóisten áldjon meg minden kedves hallgatók, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

halál különleges szereplője az életünknek. Sokan félnek tőle, próbálnak menekülni előle, pedig fontos mielőbb tudatosítani, hogy egyszer találkozni fogunk vele. A halál nem ellenségünk, egy kapu csupán, amelyen átlépve megszabadulunk felesleges terheinktől, megszokott szerepeinktől, és utána már csak puszta lényünk marad az örökké valóságnak. Amióta Krisztus életét adta értünk, nem kell félnünk attól a másik lelki haláltól sem. Aki a keresztre tekint, s vállalja a szeretet mindennapi áldozatát, az biztosan meglátja a mennyországot, ahol már várnak ránk a szeretet.

0: Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokolári Lelkiség Életige műsor júliusi adásában. A mai műsorunkban is, mint ahogyan említettük az elmúlt hónapok adásaiban, Chiara Lubichnak, a lelkiség alapítójának egy lelki gondolatát, tanítását, útmutatását olvassuk fel, mely a műhöz tartozó elkötelezett tagok számára 1987. márciusában hangzott el az úgynevezett kollegamenton telefonos konferencia beszélgetés alkalmával. Ez a gondolat az életszentségről szól, melynek elérését célul tűzhetjük ki mindannyian a magunk számára. Tenni Isten akaratát egészen a hősiességig. Kedveseim, az egyik kötelességünk Isten iránt az, hogy hálát adjunk neki. Ezt mindig meg kell tennünk, de van, amikor különleges módon is. Úgy tűnik, ilyen ez a pillanat is. Arra érzek ugyanis sürgetést, hogy mindannyiatokat meghívjalak arra, hogy különleges módon adjunk hálát Istennek. Hogy miért? Azért, mert itt a műközpontjában még jobban kezdjük látni azt az óriási kegyelmet, melyet az ideállal kaptunk. A világiakról szóló szinódus előkészítéseként kérdőíveket küldtünk a különböző zónákba, és ezekben a napokban olvassuk a visszaérkezett válaszokat. Az egyik kérdés így hangzott. Az életszentségre való felhívást miért nem fogja fel minden világi hívő? A válaszokból kiderül, hogy az egyházban lévő laikusok nagy része nem érez hivatást az életszentségre. Legyen az a gondolkodás módja miatt, mely nem engedi törekedni az életszentségre, vagy azért, mert nem tudja, hogyan lehet elérni ezt a célt. Az emberek nem értik az életszentséget, mert a társadalom, melyben élünk, elmerült a materializmusban, elvilágiasodott, s hiányzik belőle minden igaz érték. Mert az óriási technikai fejlődés sokakban azt az illúziót keltette, hogy az ember ura mindennek, és nincs szüksége a természet fölöttire. Mert nincsenek utánozható példaképek, mivel hogy a szentek, akiket a laikusok általában ismernek, a világtól eltávolodott, Istennek szentelt emberek, akik elhagyták a világot. Azt gondolják, hogy ezért az életszentség egy elit monopóliuma. Néhányan meg úgy fogják fel az életszentséget, mint valami divatjamul dolgot, aminek talán régen lehetett vonzereje. Ezen kívül nem tudják, hogyan lehet elérni az életszentséget, mert abszolút összeegyeztethetetlennek tartják a lelki életet az emberi dolgokkal, melyekben el vagyunk merülve a világban. Kedveseim! Olvasva sok-sok világinak ezeket a megfigyeléseit, a szívemben nagy hálát éreztem Isten iránt mindazért, amit a karizmánkkal ajándékozott nekünk. Biztos vagyok abban, hogy a ti szívetekből is, mindannyiatokéből, akik a szent utazáson haladtok, nem lehet, hogy ne törjön fel egy hálahimnusz Isten felé, mert megvilágította nekünk az életszentség értékét, s mindenek előtt azért, mert megmutatta a módot, ahogy ezt elérhetjük. Emlékeztek? Művünk első napjait élte. Miután az volt a benyomásom, hogy egy magas, áthághatatlan fal megakadályoz abban, hogy eljussak az életszentségre, hirtelen belém villant egy egyszerű gondolat, mint hogy Isten minden dolga egyszerű, van egy út az életszentségre, ami jó mindenkinek, mindenki előtt nyitva áll, alkalmas a tömegek számára, Isten egész népének. Tenni az Isten akaratát ott, ahol vagyunk, ahová Isten helyezett minket. Családban, hivatalban, iskolában, a parlamentben. És íme, a találkozás a lelki élet s a világban való élet között. Ma sokan, nagyon sokan nem ismerik még ezt az utat. Köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta az ideált. Általa több mint 60 000 ember kötelezte el magát komolyan, hogy eléri az életszentséget. Általa talán sokan, például a mieink közül, akik átmentek a mennyei hazába, már el is érték. Adjunk hálát Istennek, és érezzük kötelességünknek, hogy tüzes szívvel haladjunk ezen az úton, vagyis tökéletesen éljük Isten akaratát. Tudjuk, ez nem mindig könnyű. Vannak olyan élethelyzetek, mikor nagyon nehéz megélni ezt az elkötelezettséget. Törekedjünk hát arra, hogy egészen a hősiességig tesszük az Isten akaratát a jelenben. Az életszentséghez egyébként pont erre van szükség. Ha így fogunk élni, megtörténik, hogy sok testvérünk bennünk találja meg azt a példaképet, akit keres, s a szívükben vonzódást fognak érezni egy ilyen életre, s ők is elindulnak a szentté válás felé. Bátorság! Éljük Isten akaratát a jelen pillanatban egészen a hősiességig.

0: Most hallgassuk meg a júliusi életigét, melyet Máté evangéliumából választottak, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: Jézus, miután példabeszédekben szólt a genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult, és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsirázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duzzadó életerejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja annélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatti túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: Figyeljünk oda, és értsük meg. Úgy tűnik, ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét, és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani. Ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiara Lubik írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet, még a zavaros, szorongással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad, még a lelket marcangoló fájdalom közepette is. Erőt ad, különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt. Figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomokban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát, ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.
2: A mexikói Vambil meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörbe rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni, és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv, így aztán elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajnak érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás proféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavaimmal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vethetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé.
1: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az ígét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Az ige magyarázatban olvastuk. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen idézőjelbe tett föld akarunk lenni. A következő tanúságtételből az Anna személyes döntését ismerhetjük meg Isten szeretetére adott válaszként.
1: Akik szeretik Istent, tanúságot is tesznek róla. Isten az életükön keresztül lesz könnyen felismerhető. Így történt ez Annával is, egy egyetemistával, aki szünidei utazásai során elvetődött egy olyan találkozóra, ahol keresztények jöttek össze. Családjáról csak rossz emlékei voltak. Egymás meg nem értése, veszekedés, állandó sértegetések. Keserűségében egyik nap odáig ment, hogy megütötte anyját. Egyetlen menedéke a szobája volt, de ott sem volt maradása. Elmenekült a szülői háztól. Egyszer, aztán később egy belső hívás arra ösztönözte, hogy imádkozzon. De hamarosan mégis fölülkerekedett benne a lázadás hangja és az ateista eszmék, hogy teljesen elutasítsa Istent. Anna belevetette magát az élet élvezeteibe, de az élvezetek se voltak képesek betölteni élete ürességét. És most itt volt ezek között az emberek között, akik különös módon mások voltak, mint ő. Azt kérdezte magától, miként lehetséges, hogy ezek az arcok olyan szépnek és harmonikusnak tűnnek, és honnan van ez a béke, amely önkéntelenül átjárja őt is. Egyszerre felfedezte ezeknek az embereknek a titkát. Ezek mind Istent szerették, őt választották életük ideáljává. Anna érezte, hogyan közeledik feléje Isten irgalma, hogy Isten megfogja a kezét, igen, érezte, hogy ez az élet számára is élet lehet. Ő is szeretheti az Istent. Ettől a pillanattól kezdve mindent fel akart tenni erre. És minden megváltozott. Először is családjához fűződő kapcsolata. Megértette, hogy mit kíván tőle Isten szeretete, és 19 év után megírta családjának, hogy ki szeretne békülni velük. És a barátok? Szerette volna őket ezzel az új, tiszta szívvel Istenért szeretni.

0: A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti azt, aztán gyümölcsöt hoz. Ezen az egyszerű evangéliumi mondaton keresztül szemlélhetjük kapcsolatunkat a Teremtő Istennel, melyet maga Jézus tár fel nekünk, aki számunkra Isten kimondott szava, igéje. Az általa hozott megváltói mű után az embernek már nem kell úgymond találgatnia Isten akaratát az ember iránt. Itt a kérdés csupán az, akarok-e jó termőföld lenni? Engedem-e, hogy Isten szava hasson rám? Szánok-e rá időt, akarom-e meghallani? Tehát ebben én dönthetek. Akarom, vagy nem érdekel, vagy közömbös vagyok, vagy esetleg csak bizonyos vészhelyzetekben, de akkor sem teljes mértékben. Az ige magyarázatban hallottuk, az ige békét ad, azt a békét, melyet csak Jézus adhat, aztán teljes örömet és szabadságot. Ezek Chiara gondolatai, melyet részletesebben így fejt ki. Minden pillanatban közösségre léphetek Jézus szavai által, és így táplálkozhatom belőle. Ez a tapasztalat hatalmas boldogságot adott. Az evangélium nem valami vigasztalások könyve, ahová csak a fájdalmas pillanataink elől menekülünk válaszért, hanem törvénykönyv, amiben ott vannak az élet törvényei. Törvények, melyeket nem csak olvasni kell, hanem a lelkünkkel enni is, és ezáltal Krisztushoz tesznek hasonlatossá minden pillanatban. Akkor az élet által kínált pillanatok, legyenek bár fájdalmasok, boldogok, mindennapiak vagy rendkívüliek, értéküket veszítik, vagy a semmibe hullanak. Lényegtelenné válnak, csak Krisztus lesz fontos, aki szavával megtölti és életre kelti őket. Aztán egy másik írásban ez áll. Vannak napok, amikor emberi szemmel nézve jobban mennek a dolgok, vannak, amikor rosszabbul. Akkor elevenítsd fel magadban azt a jó tapasztalatot, hogy a neked adott jelen életedben nem az számít, hogy jól vagy-e vagy rosszul, hanem az, hogy hogyan éled meg az életet, mert abban a hogyanban van a szeretet, ami egyedül értelmet ad mindennek. Ugyanis az szereti Istent, aki megtartja tanítását. Ezen tapasztalati gondolatok után tegyünk úgy, mint Mária, amikor Lukács evangélista följegyzi róla, szavait anyja mind megőrizte szívében, vagyis magában hordozta, és ha nem is azonnal, de idővel megértette, teljes mértékben befogadta, majd megélte. Ha nem maradunk a szőlőtön, nem lesz élet bennünk, tehát gyümölcsöt sem hozhatunk, amint megtudhatjuk Szent János evangéliumából. Márpedig erre kaptunk meghívást, kedves Mária Rádió hallgatók. Segítsen bennünket a Szentlélek, hogy ne csupán hallgassuk vagy olvassuk, hanem kegyelme által életre is váltsuk a júliusra választott jézusi tanítást, a jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti azt. Azután gyümölcsöt hoz. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, József Ferenc nevében is. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Hála Istennek sok és sokféle ünnepet ülhetünk egész évben, legyen az családi, egyházi. És ülhetünk ünnepet a szabadban, kerti parti vagy piknik keretén belül, erre a nyár a legjobb időszak. Megkérdezem, mikor piknikeztek utoljára, kettesben, a családdal vagy barátokkal? Most nem a kerti partira, grillezésre gondolok, ha bár erről is esik ma szó, hanem a piknikről, ami egy kirándulás része a szabadban, elfogyasztott étkezés, szép környezetben, mint a park, tópart, szép tájak. A piknikezésben még az is nagyon jó, hogy minden résztvevő hozzá teheti a maga részét. Mindenképp kell egy kosár, amibe elférnek az edények, evőeszközök, poharak. Ha gyerekekkel megyünk, akkor el ne felejtsük a játékokat, kártya, tollasütőket, labdát. Ha férfiakkal, akkor a sör meg a bornyító, ki nem maradjon a kosárból. Mi pedig gondoskodjunk az ételről, klasszikus piknik receptek közé tartoznak a szendvicsek, egyszerű tésztasaláta, muffinok, gyümölcssaláta, pite. Egyszerűen minden lehet, ami könnyen elfogyasztható és szállítható is. Romlandó ételek, mint a nyers tojás, hal, nyers hús, nem érdemes velük próbálkozni. De próbálkozhatunk húsgombóccal, amit majd paradicsomos öntettel tálalunk. A húsgombócokat a fasírt vagy vagdalt receptje szerint készítjük el. Mindenki a saját receptje szerint, de legyen benne sok fűszer, hagyma és fokhagyma, tojás és zsemle, darált marha, sertés vagy vegyesen hús. Vághatunk még bele szárított paradicsomot is. Nemrég szó volt róla, általában olajban eltéve kapható, és higgyék el, hogy egy ilyen húsgombócnál, főleg, hogyha a kísérője is valami paradicsomos, akkor nagyon dukál bele, meglazítja, omlóssá, szaftossá teszi a húsgombócunkat, érdemes kipróbálni. Most ugye nyáron tudunk aszalni mi egymagunk is, hogyha van rá lehetőségünk, természetesen ide szellős hely kell, és nagyon meleg, amikor ki tud száradni a paradicsom, aztán olajba el tudjuk tenni. De az üzletekben is kapható, kis üvegekbe eltéve. Ha véletlenül egy múltkori mikor töltött karajt csináltunk például, megmarad néhány, akkor bizony a húsgombócba azt is bele tudjuk vágni, és tegyük is meg. Összegyúrjuk a húsgombócainkat, itt lehet szép nagy húsgombócokat készíteni, és ha megsültek a húspogácsák, hagyjuk kihűlni, hogy majd biztonságosan becsomagolhassuk. Ugye ehhez mindenképp készítsünk egy paradicsomos öntetet, 4 érett paradicsomot leforrázzunk, és lehúzzuk a héját, aztán összetúrmixoljuk 2 evőkanál paprika krémmel, sóval és borssal ízesítjük, és egy kis csokor petrezselyem zöldjét finomra vágva belekeverjük, és még 1-2 kanál balzsamecetet is teszünk bele. Üvegbe öntjük, majd ezzel kínáljuk a húsgombócainkat. Igazi piknikétel a tésztasaláta. Azt mondják, hogy nincs piknik tésztasaláta nélkül. Én ma egy szalámis tésztasalátát választottam. Ide kell 2 szál szár zeller, 4 kiló paradicsom, 20 dek a cukini, 1 kis konzerv kukorica, kis rukkola, 1 gereszt fokhagyma, 5 dek a lehelet vékonyra szeletelt szalámi, 4 evőkanál fehér borecet, 6 evőkanál olaj, só, bors, cukor, és 15 deka ilyen szarvacska tésztát válasszunk.
Természetesen, hogyha nagyobb társasággal vagy nagyobb családdal megyünk, akkor megduplázhatjuk a hozzávalókat. A 2 szál szárzellert, a 1/4 kiló paradicsomot, 20 dekat cukinit, a kis konzerv kukoricát, például egy nagy konzerv kukoricát teszünk, egy kis rukola is jár bele, de aki nem szereti a rukola fűszeres ízét, azt tegyen bele más salátát, 1 gereszt fokhagymát, 5 deka lehelet vékonyra szeletelt szalámit, amit majd még azt is fel fogunk szeletelni, 4 evőkanál fehér borecet és 6 evőkanál olaj, só, bors, cukor, 15 deka szarvacska tésztá, amit ugye meg tudunk emelni a mennyiségét, hogyha úgy szeretnénk. A tésztát kifőzzük és lehűtjük. A tésztát mindig úgy főzzük, ahogy a csomagolón rajta van, hogy hány percig kell főzni. Arra mindenképp vigyázzunk, hogy ne főzzük el, nem olyan finom. Inkább legyen egy picit, érezzük úgy, hogy főtelen, amire az olaszok már al dente-t mondanak, mint hogy túlfőzzük a tésztánkat. A szárazellert vékonyra felszeleteljük, a paradicsomokat, hogyha koktél paradicsomot választunk, akkor félbevágjuk, a cukinit félbevágjuk, majd azt is vékonyra szeleteljük, a kukoricát jól lecsepegtetjük, a rukolával együtt összekeverjük, és a tésztánkkal végül. Az öntethez az ecetet, sót, borsot, cukrot és az olajat összekeverjük. Ezt ugye beszéltük is, és tényleg nagyon praktikus, hogyha egy kis üvegbe beletesszük, csavaros üvegbe, a hozzávalókat mind beletesszük, és jól felrázzuk. Tehát az öntethez az ecetet, sót, borsot, cukrot és az olajat összekeverjük, ízlés szerint a zúzott fokhagymát is adunk hozzá, az öntetet locsoljuk majd a salátára, a szalámit vékony csíkokra vágjuk és hozzákeverjük a salátánkhoz, és már is dobozolhatjuk is, ugye időközben a tésztát kifőztük és lehűtöttük, aztán az egészet, ha összekevertük, akkor már mehet is a dobozba, és utána a kosárba. Ha a gyerekeknek szeretnénk kedveskedni, és nem csak pikniken, hiszen játszhatunk otthon is kertben vagy erkélyen pikniket, készítsük el ezt a pizza muffint, a köszönet nem marad el, talán örök kedvenc is marad, és minden vakációban majd, kedves nagymamák, többször el lehet készíteni ezt a pizza muffint. 20 deka sovány túró kell nekünk, 5 evőkanál tej, 2 tojás, 1 deciliter olaj, 20 deka liszt, sütőpor. A 20 deka liszthez szerintem mehet is a csomag sütőpor, 5 deka reszelt sajt, parmezán sajtot ír a recept, és jó betartani, mindjárt majd fogok róla beszélni. 10 deka főtt sonka kell, 1 piros kápia paprika, vagy valami finom piros paprika, hogy színt is vigyünk bele, só, bors, oregano, 12 darab koktél, vagy kis paradicsom. Még egyszer elismétlem a hozzávalóját, mert érdemes a megjegyzésre, vagy majd a műsorunkat, mikor ismételjük, akkor majd le fogják írni, ha valami kimaradt. De olyan is van, hogy felhívnak telefonon, vagy hogy rám írnak messengeren egy-egy receptér. Engem sosem zavarnak, mindig nagyon örülök neki. Tehát a pizza muffin hozzávalói 20 deka sovány túró, tehén túró, 5 evőkanál tej, 2 tojás, 1 deciliter olaj, 20 deka liszt, sütőpor, 5 deka reszelt sajt, 10 deka főtt sonka, 1 piros paprika, só, bors, oregano, és 12 darab koktél, vagy kis paradicsom, amit majd el fogunk vágni két felé, és a pizza muffinunk tetejére tesszünk körülbelül úgy fél időbe, amikor sül. Gyakran találkozunk a parmezán megnevezéssel, ha sajtokról beszélünk, olvasunk,
Most nagyon röviden szeretnék egy kis bemutatót tartani, természetesen csak szóban, kiváló a parmezán sajt. Ha gazdag és mély ízekre vágyunk, a hosszú érlelés a titka, az egyik titka, mert hogy van neki más is, és ez a hosszú érlelés minimum egy év, de akár 100 hónap is lehet, ezt ha jól kiszámolom, akkor több mint 8 év. De persze ez hozzánk nem igazán jutnak el, ezek a hosszú érlelésű parmezán sajtok, de az egy éves az mindenképp gyakran találkozunk vele a hipermarketekben legtöbbször, vagy a Delikátesz üzletekbe is. Tehát a parmezán sajtnak az egyik kiváló értékelése az, hogyha legalább egy évig érlelődik, tehát a hosszú érlelés. Másik az, hogy laktózmentes, ezt a hosszú érlelési folyamat alatt nyerjük el, ilyenkor a tejcukor teljesen lebomlik, és bizony a laktózérzékenyek is a parmezán sajtot megehetik ezért. Tápanyagforrás is, magas a kalcium és fehérje tartalma, csontjaink és izmaink támogatója. A boltokban kapható grana padano sajt is, ami két fontos dologban tér el az eredeti parmezántól. Hát mi laikus emberek ritkán tudjuk megkülönböztetni, de bizony vannak olyan érett ízlelésű emberek, séfek, meg nagy szakácsok, akik egyből megmondják. Tehát ez a grana padano sajt két fontos dologban tér el az eredeti parmezántól. Az első az érlelési idő, ez legfeljebb 9 hónapig tart, addig érlelik. A másik, hogy a tehenek, amik tejéből készül, ehetnek már siló kukoricát, száraz tápot is, nem úgy, mint a parmezánnál, ott a tehenek friss füvet és szénát esznek csak. Természetesen ez a különbség árban is megmutatkozik. De hiszen a grana padano sokkal olcsóbb, de ő is tartogat ízélményt azért, ne felejtsük el, hiszen őt is 9 hónapig érlelik. Érdemes nagyobb üzletek heti kínálatait követni, van, hogy egész jó áron juthatunk hozzá. Íze intenzív, ezért nem kell nagy mennyiség belőle, hát látják, hogy ilyen 5 dekákat írnak általában a receptek reszelve, valóban így már elérhető. Tehát, hogyha nézik a katalógusokat, és az, hogy mi a heti kínálata egy hipermarketnek, hogyha van a városukba, vagy a környezetükbe, akkor bizony gyakran megjelennek a sajtok, és közöttük van parmezán és grana padano sajt is, olyankor kell megvásárolni, hűtőszekrényben bizony sokáig eláll. De ezek a sajtok, mint a parmezán is, ízessé teszi a leveseket, a risottót, az omlettet, hogyha bele reszelünk egy kicsit, a sült zöldségekre is rászórhatjuk, tésztákhoz, és természetesen a pizza muffinba is keverhetjük így. A 20 deka túrót, 5 evőkanál tejet,

tej, az 1 deciliter olaj, a lisztben elkevert parmezán és a 20 deka lisztünk is mind bekerül. Ugyanúgy a 10 deka sonkánk, amit kockára vágtuk, a paprika, és szintén felaprítva, ezt is a tésztához keverjük bele, szórjuk a sót, a borsot, az oregánót. Ilyenkor nem baj, hogyha szárított oregánóval dolgozunk, mert könnyebben tudjuk a tésztába belegyúrni, több helyre elkerül. A muffin sütő mélyedéseit kiolajozzuk, a tésztát beletöltjük 180 fokos sütőben, 25-30 perc alatt megsütjük. Természetesen kell ehhez nekünk egy muffin sütő, nem drága dolgok, ezeket érdemes beszerezni, hiszen sós és édes muffinokat is süthetünk, főleg, hogyha vakációztatjuk a gyerekeket, az unokáinkat, akkor ők nagyon-nagyon szívesen eszik, mind sóval, mint édesen, és hogyha formája muffin forma, akkor már újra étvágygerjesztőbb, úgyhogy ezeket érdemes beszerezni. Tehát a muffin sütőnk mélyedéseit kiolajozzuk, a tésztát beletöltjük, és 180 fokos sütőbe 25-30 perc alatt megsütjük. A tetejére fél időben félbevágott paradicsomot tehetünk, még megszórhatjuk egyéb fűszerekkel is, mint a bazsalikom, hiszen az is nagyon jól illik hozzá. Ha megsült a formában, pihentetjük, úgy 10 percig, majd utána vesszük ki a formából, és hagyjuk teljesen kihűlni. Ilyenkor érdemes egy rácsos valamire rátenni, hogy ne szíjasodjon meg a tésztas, úgy szépen ki fog hűlni. Ezt is érdemes beszerezni, mert hogy ha tortát sütünk is, és ki kell vegyük a tortalapból, akkor ha egy rácsra rátesszük, akkor a tésztánk sokkal szebben fog kihűlni. Fogyasztása igazi ünnepet varázsol a szabadban, na nem a tortának, annak is, hanem a muffinnak, főleg gyerekek számára, de higgyék el, hogy nem csak nekik. Ha még ide visszakerülünk egy kicsit a muffinokhoz, nagyon a muffin sütőhöz, nagyon-nagyon sok recept van ma már, amit muffin sütőbe lehet elkészíteni, zöldséges tojások. Tojásosak, ígérem, hogy legközelebbi alkalommal összeszedek néhányat, és megosztom önökkel, ha már megvásároltuk a muffin sütőnket, akkor tudjuk is kihasználni. Piknikezni édességként legalkalmasabb kekszet vinni, mondok is egy finom receptet, persze a most felhangzó dal után csak.

Kedves hallgatóink, ígéretemhez híven egy finom, ropogós, pisztáciás kekszel folytatom. Ennek a hozzávalói 30 deka pisztácia, 15 deka cukor, 3 darab tojásfehérje, 1 csomag vanília, 1 evőkanál liszt. A lisztet ki lehet cserélni kukoricakeményítőre is, hiszen az ügyes kekszsütők mindezt csinálják. Tehát a pisztáciás keksz hozzávalói 30 deka pisztácia, 15 deka cukor, 3 darab tojásfehérje, 1 csomag vaníliás cukor és 1 evőkanál liszt. A pisztáciát és a cukrot egy aprítóba tesszük és alaposan szétzúzzuk. Ha nem tudjuk annyira szétzúzni, akkor inkább használjunk cukor helyett porcukrot, a kristálycukor helyett. 3 tojás fehérjét habosra verjük a vaníliával, a pisztáciához keverjük a lisztet, hozzáforgatjuk a tojásfehérje habot, a masszából kicsi diónyi méretű golyókat formázunk, sütőpapírral bérelt tepsire rakjuk, és körülbelül 2 órát szobahőmérsékleten pihentetjük. 130 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Figyelem, nem nagyon forró sütőben, csupán 130 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Ha kihűlt, már is dobozolhatjuk a piknikre. És kell ital is, ha olyan helyet választunk, ahol a közelben forrás vagy kút van, akkor elég, ha felcsomagolunk egy kis üveg szirupot, legyen az bodza, vagy egyéb általunk készített fekete ribizli málna, és sorolhatnám, már is friss, hideg innivalónk van, már csak pár poharat kell még becsomagolni. Valóban érdemes olyan helyre menni piknikezni, ahol kút vagy forrás van, már is megsporolhatunk egy csomagot, nem kell ásványvizet vigyünk, vagy vizet magunkkal, elég, ha csak egy üveg szirupot, szörpöt visszünk. Ha mégis a kerti partit választanánk, akkor csak a megfelelő árnyékolás, hangulatos világítást kell kialakítani, könnyű nyári ételek kiválasztásában majd én segítek. Grillezés vagy bográcsozás? Tesszük fel a kérdést, amikor kerti partit szervezünk, nehéz a választás, hosszú időn keresztül mi magyarok inkább bográcsoztunk. A grillezés nem is olyan régen lett nagyon népszerű. Az egyszerű babgulyást szeretjük, mert tartalmas, laktató és nem mellesleg egy tál étel, amit egyetlen edényben készítünk el, és egyetlen tányérban fogyasztunk. Nem kell hozzá csak tarkabab, füstölt tarja, gulyáshús, kolbász, sárgarépa, fehérrépa, zeller, gumó, paprika, paradicsom, hagyma, burgonya, fokhagyma, babérlevél, kömény, édespaprika, zsír. Na hát, szép sorjában, ahogy szoktuk bele a bográcsba, addig főzzük, míg a végén beletett burgonya is megfő. Az arányokat is mindenki magának szabhatja meg, akár csak a fűszerezést. Szerintem is nincs két egyforma ízű gulyás, és ettől éppen olyan jó a bográcsozás. A bográcsozás nem csupán étkezés, hanem kiváló közösségi program is, akár csak a grillezés. Meghatározása a grillezés során az ételeket közvetlen magas hőmérsékleten, nyílt lángon vagy ízóparás felett készítjük el. Legfontosabb alapszabály, hogy mindig ügyeljünk a megfelelő hőmérsékletre, a húsokat előzetesen pácoljuk be, hogy jól átvegyék az ízeket, legyen szobahőmérsékletű, mielőtt rátesszük a grillezőre, sütés után pedig hagyjuk pihenni a húsokat, hogy a szaftok visszazáródjanak a rostokba. Húsokat, zöldségeket, gyümölcsöket ne mozgassuk folytonosan, várjuk meg, míg szép kérget kapnak, így könnyebben leválnak majd a rostéiról, és zamatosabbak is maradnak. A könnyebb leválásért a rostéjokat előtte jól zsírozzuk be. Nyárs saslik, rablóhús kiváló választás egy nyáron, mert hogy egy nyárson minden ott van, a saslik elnevezés krimi tatár, eredetű a szó
tatár nyelven, valami a nyárson jelentéssel bír. A nyársakra felhúzott különféle pácolt húsok, zöldségek, kolbászok, hagymafélék, zöldségek, ez a valami, valóságos ízkavalkádot hozhatnak létre, kevés hús és sok zöldség, néha otthon minden megtalálható hozzá. Valóban fontos, hogy a húst bepácoljuk úgy, hogy a pác mindenhol bevonja a húst, legalább 20 percig állni hagyjuk. A hozzávalókat fontos, hogy vaskos darabokra vágjuk, sütőben, lerben is elkészíthető, 220 fokos sütőben, például ez a saslik rablóhús, 20 perc alatt elkészül, például csirke mellett használunk húsként, aztán jöhet a paprika, gomba, cukini, hagyma, fontos kelléke, a hagyma az nagyon fontos kelléke, esetleg lángolt kolbászt is tehetünk közéje. Hogy stílusosak maradjunk, desszertként sült őszi barackot és kínálhatunk, amit rácson grilleztünk meg, például vanília fagylalttal adjuk. Előtte, vagy legelőször azt készítjük el a gyümölcsöket, vagy végül letisztítjuk a rácsot, és úgy fogjuk megsütni az őszi barackunkat. Ilyenkor tehetünk melléje citromfüvet, zsáját, vagy mentát is, nagyon finoman átveszi a gyümölcs az ízeket. Szép asztalterítéssel is kedveskedhetünk vendégeinknek, családunknak, feldobja, díszíti az asztalt a jégvirág, nyári hőségben igazi ehető dísz, és még az ital is hideg marad. Kis tarka virágokat, például százszor szépet, borágot és májvát, apró árvácskát jégkockatartóba teszünk és vizet öntünk rájuk, a mélyhűtőbe tett szetős kis jégkockákat fagyasztunk belőlük, és szép üvegtálba tesszük, díszíti az asztalunkat is, és hütti az italunkat egyben. És újra kérem, kedves hallgatók, higgyék el nekem, nem az a fontos, hogy milyen ételek kerülnek a kosárba vagy az asztalra, ha egyszer az ízletes. A legfontosabb a szeretet, amivel körülfogjuk a vendégeinket, egymást, és ha tehetjük, ne hagyjunk ki egyetlen egy nyarat se anélkül, hogy asztalunkat körbeülnék szeretteink. Ez az, ami mindig megmarad emlékezetünkben, gyakran nem is emlékezünk arra vissza, hogy bográcsos vagy grillt ettünk-e, közben cseréljünk azért néhány receptet is, beszéljük meg, hogy a bazsalikomat hogyan tartósíthatjuk a leghatékonyabban. Mi Józsa Ferenccel nagyon igyekszünk, és szeretettel várjuk a következő adásunkra is. Addig is Isten áldó szeretetébe ajánljuk önöket és magunkat is. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Arra hívjuk Önöket, hogy a déli harangszót hallva álljunk meg egy picit, és figyeljünk a Jóistenre, köszöntsük a Szűzanyát, adjunk hálát mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel megajándékozott bennünket a mai napon, és kérjük az ő áldását, közbenjárását a nap hátra levő részére is. Meghívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, imádkozzuk együtt az Úrangyala imádságát és a Zsolozsma napközi imaóráját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr. Uram, tekints nyomorúságomra, ments meg! Tanításodat nem felejtem el.
1: Uram, ítéld meg ügyemet, és válts meg! Ígéreted szerint adj nekem életet.
0: Úgy sem érheti el üdvét a gonosz, mert nem keresi végzéseidet.
1: Uram, végtelen nagy a te irgalmad. Ítéleted szerint adj nekem életet.
0: Utánam nyomul sok gonosz üldözőm és szorongat, de parancsaidtól el nem állok.
1: Utálkozva nézem a hűtleneket, mert nem tartják meg igéidet.
0: Uram, lásd, parancsaidat szeretem. Irgalmasságod szerint adj nekem életet.
1: Úgy van, igéd alapja a hűség, minden ítéleted igaz mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr.
1: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben. Boldog mindenki, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.
0: Kezed munkájából élhetsz. Boldog leszel, és jól megy sorod.
1: Feleséged olyan lesz házad belsejében, mint a dúsan termő szőlőtő.
0: Fiaid, mint olajfa csemeték, olyanok asztalod körül.
1: Íme, ilyen áldásban részesül, aki féli az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
1: Lásd meg fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben. Isten megsanyargatta miattad ellenségeidet. Mennyit sanyargattak ifjú korom óta, elmondhatja most Izrael.
1: Mennyit sanyargattak ifjú korom óta, mégsem bírtak velem.
0: Hátamon szántók szántottak, sok hosszú barázdát hasítottak.
1: Az Úr azonban igazságos, megtörte a bűnösök nyakát.
0: Megszégyenültek és meghátráltak mind, akik gyűlölik Siont.
1: Legyenek, mint a fű a háztetőn, amely elszárad, mielőtt kitépnék.
0: Amely nem tölti meg markát annak, aki learatja, sem ölét annak, aki a kévét összegyűjti.
1: Nem mondják az arra járók, az Úr áldása legyen rajtatok, megáldunk titeket az Úr nevében.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten megsanyargatta miattad ellenségeidet.
1: Én is futok, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom és rabságba vetem testemet.
0: Megtaláltam, akit szeret a lelkem.
1: Belekapaszkodtam, és nem engedem el.
0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak az imádságban, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Egy szép dal után kezdődik a Déli Magazin.

0: Ismételten nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót még mindig a nagyváradi stúdióból, a mikrofonoknál
1: Illés Izabella
0: és Vidikán Lokodi Tünde. Elkezdődik a Déli Magazin, melyben ma is híreket, programajánlókat hallhatnak, majd elmondjuk, hogyan alakul az időjárás. Ezt követően a nap örömhírét hallhatják, melyet Tibor atya fog elolvasni, felolvasni, és ő fog majd néhány gondolatot fűzni hozzá. Megszokhatták már, hogy az elmúlt napokban, hetekben, nyár lévén valamilyen nyári programot ajánlunk, valamilyen táborokba látogattunk el. Na hát nem lesz ez ma sem másképpen. A fiúk számára készül egy tábor, nem is akármilyen. Erről fogunk majd hallani a műsor második felében, úgyhogy különösen akiknek fiaik vannak, arra hívjuk, hogy figyelmesen kísérjék a műsort, mert értékes információkat fognak majd kapni ezzel kapcsolatosan. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk, kedves mindannyiuknak!

0: 2026. július 23-a van, a pontos idő 12 óra és 20 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Püspöki áldással indultak az aranycsapatok Horvátországba.
1: Böcskei László megyés püspök áldásával indultak horvátországi jutalomtáborukba a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum diákjai és tanárai, akik a székelykapuk, zöldkapuk, ökocivilizációs játékok aranycsapataként érdemelték ki a részvételt. A betlehemes csoport tagjai Jézus születésének örömhírét hirdették, míg az ökológiai csoport a teremtett világ védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelkedő teljesítményük jutalmaként vehetnek részt az adriai táborban. A főpásztor arra biztatta a diákokat, hogy legyenek nyitottak mindarra a sok szépre és értékes élményre, amely a tábor során vár rájuk. Beszédében külön felhívta figyelmüket Szent László horvátországi örökségére is, amely a király és a térség történelmi kapcsolatát őrzi. A táborozók közös imával és áldással indultak útnak. Szent Joakim és Szent Anna napi búcsúk a Gyulafehérvári Egyházmegyében.
0: A Csobothegyi Szent Anna kápolnában a Szent Mise szombaton déli 12 órakor kezdődik. A búcsúra keresztalja indul, keresztutat végezve a Gyergyószent Miklósi Szent Miklós templomtól reggel 9 órakor. A búcsú szónok a Böjte Csaba ferences szerzetes. A Homorod Remetei templomban a búcsús Szent Mise szintén szombaton déli 12 órakor kezdődik. Ditróban a Barlangi kápolnánál is szombaton tartják a búcsút. A délután 1 órakor kezdődő Szent Misén Bíró Károly segédlelkész prédikál. A Zsögött fürdői kápolna búcsús Szent Miséjét vasárnap déli 12 órától tartják. Kadics falván vasárnap 1 órakor kezdődik az idei Szent Anna napi búcsú, melyet rádiónk élőben közvetít. Madéfalván a Szent Anna templomban szintén vasárnap délután 12:30-kor kezdődik az ünnepi búcsús Szent Mise. Nagyszülők és idősek világnapja Nagyváradon.
1: Vasárnap a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából a nagyváradi római katolikus székesegyházban különleges figyelemmel és szeretettel fordulnak a szépkorú hívek felé. A Szent Misék végén a székesegyház bejáratánál egy erre az alkalomra készített emlékképpel és imával ajándékozzák meg őket. Az ajándék egyszerre kívánja kifejezni az egyházi közösség háláját, megbecsülését és imádságos szeretetét mindazok iránt, akik életük tapasztalatával, hitük példájával és hűséges szolgálatukkal gazdagítják családjaikat és a helyi közösséget. Kolozsvárad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak.
0: A Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyével, a Piarista Renddel, a Bátori István Elméleti Liceummal és a Bátori Szülői Szövetséggel együttműködésben rendezi meg a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót július 27 és augusztus 2-a között. A rendezvényen várhatóan mintegy 250 piarista kötődésű fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról, Spanyolországból, Lengyelországból, Szlovákiából és Ausztriából. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet, a személyes fejlődést és a nemzetközi összetartozást állítja a középpontba. Az egyhetes program során a résztvevők közös imákon, szentmiséken, katekéziseken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, emellett műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, önkéntes szolgálati programok, valamint közösségi és zenei estek is várják őket. A rendezvényen július 27 és 29 között jelen lesz Karl Skill, a piarista rend római generálisa, általános előjárója is. Beszélgető klub nyugdíjasoknak.
1: A Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár Gábor Áron termében július 28-án délelőtt 10 órától a Mese bűvöletében címmel tartják a keddi könyvtársalgó foglalkozást nyugdíjasoknak. A mesélés, a történetmondás az emberi kultúra kezdetétől változatlanul meghatározza a mindennapjainkat. Gondolkodásunk, döntéshozatalunk és alapvetően a történetek elbeszélésén és befogadásán alapszik. Ugyanakkor ezek szabályozzák egy közösség értékrendjét is. Mégis valamiért a meséket sokáig csak a gyermekekhez társították, miközben a felnőttek számára is létfontosságúak. Szerencsére az utóbbi időben egyre többen hívják fel a figyelmet a mesék fontosságára, így azok újra elnyerik méltó helyüket a világban, hogy általuk mi is könnyebben elboldoguljunk az életben, írja a könyvtár a foglalkozás ajánlójában.

0: Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás.
1: Ma egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 és 30 fok között alakul.
0: És lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 24 fok van, Baróton 18 fokot mértek, Besztercén 20 fok van, Brassóban 19, Csíkszeredában 17, Désen szintén 17 fokot mértek, Déván 18 fok van, Dicsőszentmártonban is 18 fok a hivatalos adat, Fogarason 20 fokot mértek. Gyergyóalfaluban 17 fok van, Gyulafehérváron 21, Kézdivásárhelyen 18, Kolozsváron 21, Máramaros szigeten ugyancsak 21 fok van, Maroshévízen 19, Marosvásárhelyen 17, Nagybányán 22, Nagysármáson 19 fokot jeleztek. Nagyszebenben 21 fok van, itt Nagyváradon szép idő van, süt a nap és 25 fok, Resicabányán 22, Sepsiszentgyörgyön 18, Szatmárnémetiben 24, Székelyudvarhelyen 18, Temesváron 25, Tordán 16, végezetül pedig Zilahról 23 fokot jeleztek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A szőlővessző önmagában tehetetlen. Ha levágják a tőről, egy ideig még zöldnek látszik, de belül már nincs benne élet. Hamarosan elszárad. Minden erejét, nedvét és termékenységét a szőlőtőtől kapja. Ugyanígy van a keresztény ember is. Sokszor azt gondoljuk, hogy saját erőnkből boldogulhatunk. Megtervezzük életünket, dolgozunk, szervezünk, célokat tűzünk ki. Mindez fontos, de ha elszakadunk Krisztustól, lelkünk lassan kiszárad. Kívülről talán még sikeresnek tűnünk, de belül elfogy az öröm, a béke és a remény. Jézus nem azt mondja, próbáljatok minél többet tenni értem, hanem ezt mondja, hogy maradjatok bennem. A kereszténység elsődlegesen nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Olyan kapcsolat, amelyet ápolni kell, mint egy élő barátságot. Az imádságban, a Szentírás olvasásában, a szentségek vételében és a felebbi baráti szeretet gyakorlásában egyre mélyebben kapcsolódunk Krisztushoz. Az evangéliumban Jézus arról is beszél, hogy az Atya lemetszi azokat az ágakat, amelyek nem teremnek, a termővesszőket pedig megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt hozzanak. A metszés fájdalmas folyamat. A szőlős gazda levágja azokat a hajtásokat, amelyek látszólag szépek, de nem szolgálják a termést. Életünkben is vannak ilyen metszések, egy betegség, egy csalódás, egy kudarc, egy veszteség vagy egy nehéz döntés, sokszor értelmetlennek tűnik. Kérdezzük, miért engedi ezt Isten? Pedig a jó szőlős gazda nem azért metszi meg a szőlőt, mert nem szereti, hanem éppen azért, mert bőséges termést vár tőle. Isten sem büntetésből engedi a próbatételeket, hanem azért, hogy megtisztítsa szívünket az önzéstől, a hiúságtól, a félelemtől, és mindattól, ami akadályozza a szeretetet. De La Salle Szent Ferenc mondta, Isten sokszor akkor dolgozik a legerősebben, bennünk, amikor úgy érezzük, hogy semmi sem történik. A csendes érlelődés épp oly fontos, mint a látható gyümölcs. Jézus világosan kimondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez nem azt jelenti, hogy az ember képtelen dolgozni vagy alkotni, inkább azt, hogy semmi maradandóan értékeset nem tudunk létrehozni Isten kegyelme nélkül. A szeretet, a megbocsátás, a szentség, az örök élet gyümölcsei mind Krisztusból fakadnak. Egy idős kertész minden tavasszal gondosan megmetszette a szőlőjét. Egy fiatal szomszéd egyszer megkérdezte, nem sajnálja levágni a sok szép ágat? Az öreg mosolyogva így felelt, nem a levelekért nevelem a szőlőt, hanem a szőlőért. Ősszel a fiatal ember csodálkozva látta, hogy a megmetszett tőkék roskadoznak a fürtöktől, míg a metszetlen szőlőn csak sok levél volt, de kevés termés. Ilyen Isten is. Ő nem azt nézi, hogy életünk mennyire látványos, hanem hogy mennyi szeretet, hit, türelem és jóság terem bennünk. A mai világ sokszor arra biztat, hogy legyünk függetlenek, ne szoruljunk senkire. Jézus ezzel szemben azt mondja, maradjatok bennem. Ez nem függőség, hanem az igazi szabadság forrása. Ahogy a hal nem élhet víz nélkül, a fa gyökér nélkül, vagy a szőlőveszi a tő nélkül, úgy az ember sem találja meg életének teljességét Krisztus nélkül. Amikor imádkozunk, amikor részt veszünk a Szent Misén, amikor megbocsátunk, vagy szeretettel szolgálunk, akkor újra és újra visszakapcsolódunk az igazi szőlőtőhöz. Kérjük ma az Urat, hogy segítsen bennünk maradni, ne engedje, hogy a rohanás, a gondok vagy a bűn elszakítson tőle. Adjon erőt elfogadni az élet metszéseit és kegyelmet, hogy bőséges gyümölcsöt teremjünk. Hitet, reményt, szeretetet, békét és örömet. Mert aki Krisztusban marad, annak élete nem marad terméketlen. Lehet, hogy nem mindig látja munkájának eredményét, de Isten kertjében minden szeretetből fakadó cselekedet örök gyümölcsöt terem. Amen.

0: Kedves hallgatóink, 12 óra és 41 perc van, folytatódik a Déli Magazin, és hát beharangoztam én már a műsor elején, hogy ismét egy program ajánlóval jelentkezünk, mégpedig egy fiútáborról fogunk hallani. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén a tábor főszervezőjét, Kovács Lászlót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szia, Laci!
1: Mindörökké, amen. Köszöntelek én is benneteket, Tünde, és a kedves hallgatókat.
0: Kedves Laci, hát az első kérdésem az lenne, hogy mióta szervezel ilyen fiú táborokat, és honnan jött az ötlet? Mi indított téged erre, hogy ilyesmiket szervez?
1: Hát kezdeném az ötlettel. A nagyobbik fiam vett részt egyszer Magyarországon egy ilyen fiú táborban, és hát ő nagyon felvillanyozódva jött haza, rengeteget mesélt róla, és részemről ez a második nekifutás, mint szervező, és hát én régóta tudtam róla a Sönstatti mozgalmon keresztül, mi ennek a mozgalomnak vagyunk tagjai a Katival, feleségemmel, és tudtunk ennek a létéről, tudjuk, hogy mennyire szuper dolog ez a fiú mozgalom, vagy maga módján a lány mozgalom. Ezt próbáltuk egy kicsit, vagy próbálnánk meghonosítani nálunk is.
0: Azt hiszem, hogy nagyon nem is kell téged bemutatni a hallgatóknak, mert azért Katival volt egy elég hosszú sorozatotok, és lehet, hogy sokan már tudják, hogy mi is az a Sönstadt, de azért, ha van olyan hallgató, akinek ez most új, esetleg így nagyon röviden néhány gondolatban elmondanád, hogy mi is ez, és hogy ez a lelkiség mit is üzen, vagy hogy hova tegyék a hallgatók?
1: Hát a Sönstadt az nem egy nagyon régi mozgalom, 1914-ben alapította József Kentenik palatinus szerzetes atya. Őt nevelőként küldték egy papnevelő intézetben, és neki egy fantasztikusan jó megfigyelő készsége volt, és azt vette észre, hogy nagyon nagy szükség van önálló, szabad személyiségek nevelésére, mert az ember egyre inkább a társadalom nyomása alá kerül, és egyre inkább eltömegiesedik. Tehát olyan uniformizálódik az ember, és tulajdonképpen a mozgalmunk egyik fő célja ez a szabad, szilárd és önálló személyiségek nevelése. És Németországban indult a mozgalom 1914-ben, azóta világméretűvé vált, és nagyon szerteágazó lett, mert vannak nekünk sörstati papjaink, van sörstati szerzetes nővéri rendünk, van családmozgalom, van fiúmozgalom, van lánymozgalom, hát ezek, amik talán legnagyobbra nőttek, és ezek egymástól egy laza szövetségi rendben működnek.
0: Mi lenne a célja ennek a tábornak?
1: A cél tulajdonképpen, hát a tábor egy eszköz igazából a mozgalom nagy céljának, tehát ennek a szabad, szilárd, önálló személyiségek nevelésének a megvalósítására. Úgy igyekszünk összeállítani a tábor programját, hogy a résztvevőket, a 10-14 éves fiúkat jelent, ösztönözzük arra, hogy önállósodjanak, hogy merjék felvállalni a feladataikat, merjék úgy oda támasztani magukat egy feladathoz, és úgy igazán részt venni benne.
0: Említetted, hogy olyan programokkal készültök. Milyen programokkal készültök? Mire számíthat az, aki

0: csapatok, és talán az a programpont, amit a fiúk a legjobban szeretnek, az a kincskeresés, amikor is terepen elrejtünk néhány feladatot, és ők önállóan térkép és tájoló segítségével ezeket a tereppontokat meg kell találják, és a feladatokat végre kell hajtsák. Erre ők egyedül elindulnak, illetve nem egyedül, hanem csapatban, de felnőtt kísérlet nélkül elindulnak valamikor a reggeli után, és általában estére mindenki meg szokott érkezni.
1: Mit gondolsz, hogy mitől különböző ez egy más tábortól? Mi a különlegessége ennek a fiútábornak?
0: Hát én nem tudom igazán összehasonlítani más táborokkal, olyan nagyon nincs tapasztalatom, gyerekkorom inkább edzőtáboromban vettem részt. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy kicsit talán nyersebb, kicsit olyan vagányságra épülő, hangoló program. Ugye sátorban alszunk, hálózsákban, önállóságra próbáljuk őket nevelni, olyan szempontból, hogy például reggeli vacsorakor igaz, hogy az asztalon kint vannak az alapanyagok, de senki se fogja megkenegetni a szendvicsét. Amikor hosszú túrára elmennek, vagy elmegyünk, akkor én szólok előre, hogy vigyetek magatokkal ennivalót, de nem nézem meg, hogy ők most tényleg készítenek-e maguknak, vagy nem. Tehát, hogy boldoguljanak. Ez az egyik szempont. A másik pedig próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy csapatban együttműködjenek. A magyarországi fiú mozgalom minden évben választ magának egy mottót, és az idei mottónk az, hogy szövetségben ácsoljuk szentélyedet. Erre a szövetségre próbáljuk őket rávezetni azáltal, hogy csapatokra osztjuk őket, és a csapatok együtt dolgoznak, mozognak, és együtt is vetélkednek. Tehát a csapatokat külön pontozzuk majd, és aztán tehát, hogy a fiúknak kell egy kis vetélkedés, ezt is megadjuk nekik ebben a táborban.
1: Gondolod, hogy fontos az, hogy ők csak így fiúk legyenek? Mert ugye általában vegyesen vannak a táborok, és ezen így most gondolkodtam el hirtelen, hogy azért ritka az, hogy csak fiú tábor, vagy csak lány tábor legyen. Te miben látod ennek a fontosságát, vagy a lényegét? Másképp tudnak kibontakozni a fiúk, ha csak maguk között vannak?
0: Egyrészt a programok nehézsége miatt, vagy hogy mondjam, inkább a fizikai igénybevétel miatt azt mondom, hogy inkább való fiúknak egy ilyen jellegű tábor. Magyarországon egyébként külön rendeznek lánytáborokat is, sőt nálunk is úgy tudom, hogy a nővéreink tartanak lánytáborokat is. Azoknak az a specifikuma, hogy olyan programokat szerveznek, ami inkább lányokat vonz. A fiúkat nagyon nehéz, nem tudom, gyöngyfűzésre befogni, vagy kosárfonásra, vagy bármi olyasmire, amit a lányok viszont szívesen végeznek. Nem biztos, hogy a lányok nagyon szeretnének tényleg reggeltől estig hegyről völgyre mászkálni, vagy éjszaka túrázni, vagy barlangászni, ilyesmit. Egyébként sajnos Magyarországon ez úgy működik, hogy vannak egész kicsiknek táborok, tehát ilyen 6-10 éveseknek külön korosztályi tábor, 10-14 éveseknek, aztán 14-18-asoknak és egyetemistáknak is. Viszont jellemzően már az egyetemisták korábban a fiúkat és a lányokat közösen foglalkoztatják, közösen szerveznek nekik programokat.
1: Említetted a műsor elején, az interjú elején, hogy ez a második nekifutás. Egy picit mesélnél arról, hogy sikerült a tavalyi? Hogy érezték magukat a fiúk, illetve számodra milyen volt ez így? Hogy látod, érdemes volt belevágni?
0: Hát a fiúk, hogy érezték magukat? Úgy érezték magukat, hogy a tavalyi résztvevők 70-80%-a eljött az idén is. Én azt hiszem, hogy ennél jobb visszajelzés nem kell. Lelkendeztek, nagyon tetszett nekik. Na, nagyon vigyorogtak, nagyon csillogott a szemük a tábor végén. Én úgy éreztem magam első éjszaka után, hogy feldőlök a fáradtságtól. Rengeteg mindenre kell figyelni. De engem is nagyon lelkesített az ő örömük. Tehát látni azt, hogy miután megértették, hogy mi a cél, és beleálltak a feladatukba, és csinálták, nagyon élvezték. Rengeteg olyan apró mozzanata volt a

0: tábornok, amikor nagyon kiérződött az ő hálájuk és kötődésük a tábor szervezők, vezetők felé, és az egymás közötti segítségnyújtás is látható volt, és ez volt az a nagy öröm, ami aztán az ember hát többé-kevésbé arra hajtja, hogy még egyszer neki fusson.
1: Azt hiszem, hogy van nekem is egy kevéske tapasztalatom a gyerekek között. A fiúk ebben a korban leginkább talán telefonozni szeretnek, és talán ez köti le őket legjobban. Nehéz volt őket kimozdítani így elsőre, meg találni őket, kihívni ebből az ő komfortzónájukból? Nyitottak voltak aztán az ilyen tevékenységekre?
0: Nekem állandó félelmem az, hogy én mindent elkövetek szervezésileg, vagy nem is én, Kati meg én, meg az összes segítő, de hogy nem lesz jelentkező. Mert hogy a táborban nem igazán van hely a telefonnak, a nem tudom, zenehallgatásnak, bedugott füllel járkálásnak, stb. Én úgy érzem, hogy a tábor ideje alatt nem volt igény a fiúk részéről arra, hogy telefonozzanak. Volt is program bőven, de azt kapják, ami talán a legfontosabb ennek a korosztálynak, hogy hasonló értékrendű, érdeklődésű és hasonló korú fiúk vannak együtt olyan környezetben, ahol bőven találnak maguknak elfoglaltságot. És a tábor szervezők azok igazából ezt csak egy picit próbálgatják terelgetni bizonyos irányba, hogy most akkor sportolunk, akkor most ezt, de onnan tovább ők magukat szervezik, hogy jól érezzék magukat. Tehát ilyenkor úgy érzem, hogy nem hiányzik a telefon.
1: Ez nagyszerű, és ha jól láttam, akkor egy atya is lesz veletek, ugye?
0: Igen, Magyarországon van már egy Schönstatti papunk, a Csermák Péter atya. Ő velünk volt tavaly is, és az idén is velünk lesz. Igazából ő foglalkozik a tábor lelki programjával, mert ez nagyon fontos vonása a programnak, hogy mi nem csak egyfajta vagány gyermek megőrző akarunk lenni 5 napra vagy 6 napra, hanem lélekben is szeretnénk egy kicsit közelebb vinni őket a szűzanyához, Jóistenhez. Lelki programot is biztosítunk nekik, viszont ezt Péter atya nagyon ügyesen csinálja, jól érthető legyen, nem nyomja agyon őket lelki programmal, tehát nem kell rózsafűzni, vagy nem is tudom, hosszú imádságokon ott ülni, és van egy kis reggelima, egy kis estima, szentmise, ami általában nem kötelező, aki akar részt vesz rajta, egyedül csak a nyitó és a záró misén vesz részt mindenki. Rengeteg lehetőség van személyes beszélgetésekre, és ez, én úgy érzem, hogy a tábornak rejtetten ez a fő célja, és a többi az csak eszköz, hogy ezt a fő célt elérjük.
1: Hát én nagyon remélem, hogy sikerült sok mindenkinek az érdeklődését felkelteni. Aki esetleg még szeretne jelentkezni, az megteheti-e még, és ha igen, akkor hol?
0: Hát 2-3 helyet még ki tudunk szorítani. Telefonon lehet jelentkezni, vagy Katinál, vagy nálam, és hát igazából az jöjjön, aki szereti a vagányságot, a lazasságot, szereti jól érezni magát.
1: Hát én azt hiszem, hogy ezzel mindent is elmondtál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket velünk. Én azt kívánom, hogy az idei legalább olyan élménydús legyen, mint a tavalyi, és érezzétek nagyon jól magatokat, legyen részetek sok-sok nevetésben, vidámságban, és hát erősödjenek meg azok a szálak a fiúk között is, meg a fiúk, meg a Jóisten között is. Nagyon szép együttlétet kívánunk nektek.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
1: Minden jót neked, további áldott szép napot és jó munkát. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Kovács Lászlóval beszélgettünk, a fiútábor főszervezőjével.

0: Ma is nagyon hamar elszaladt a műsoridő, nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk, hogy mit kínálunk a folytatásban. Ha csütörtök van, akkor a Csíksomlyói stúdió várja önöket a délután folyamán. 13 órától a szeretetlánk rózsafűzérét imádkozzák, azt követően ima lesz a békéért, majd a zenés köszöntő 13 óra 30 perctől.
1: 14 órától Férfiak a Bibliában Karácsony Tibor atya műsorát hallhatják, ezt követően pedig olvassuk a Szentírást Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Medjugorjei üzenetet hallhatnak.
0: Ezután a kollégák fogadják az önök ima szándékait, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzák, ezt követően pedig jelentkezik a koncertó Böjte László előadásában.
1: 16 órától Igéző című gondolatokat hallhatják, majd a nap katekézisét Timár Sándor Asztrik atya előadásában.
0: Ezután megismételjük a Vatikáni Rádió műsorát, majd 17 órától ismét ima szándékok fogadása, ezután pedig a Világosság rózsafűzérét és a Jézus vére litániát imádkozzuk.
1: 18 órai kezdettel szentmisét közvetítünk Betlen falváról, majd a hét plébániáját Gábor Anna előadásában hallhatják 18 óra 50 perctől.
0: 19 órától az Úrangyala imára hívjuk meg önöket, majd Kempis Tamás Krisztus követéséből hallhatnak egy újabb részletet, melynek végén ismét műsorismertetővel jelentkezünk. Mi megköszönjük a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmét, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, búcsúzunk a nagyváradi stúdióból.
1: Illés Izabella
0: és Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk minden már a rádió hallgatót, és meghívjuk ide Csíksomjóra a Szűzanya lábához. Imádkozok együtt a szeretett lánk rózsa fűzérét. Jöjj, Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadalvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély ájtattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig hozzá menekülünk. Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángjal által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángjal által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángjal által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áldozz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áldozz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Arra szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
1: Könyörög életünkig hozzád menekülünk!
4: Szűz Mária, szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Arra szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
1: Könyörög életünkig hozzád menekülünk!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Arra szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Szeretett láng litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Amennyünk, Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lányának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kározzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bízalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szitott szeretett lángjával gyűjtsd tökéletesen isteni szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és emberbarátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbítassuk minden jó akaratú embertársunknak, és így a szeretet tüze oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Új irgalmas szűzanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, őj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Oltalmad alá futunk,
1: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
0: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isteni szent fölségének.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék, az Atya, a fiú
1: és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerde kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a kedves Mária rádió hallgatókat. Csíksomlyóról, az egyik legnagyobb Mária kegyhelyünkről. 13 óra 36 perckor, tehát köszöntjük Önöket zenés köszöntő című műsorunkba, akik Önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Telefonszámaink a megszokottak, hívhatnak bennünket a 0259 420 555, vagy esetleg a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikéről, de esetleg előre megfogalmazott üzenetben is köszöntetik a szerettüket a 0758 420 555-ös telefonszámon SMS-ben. A mai nap a Lenke, illetve a Brigitta nevet viselők ünnepeletnek, a tegnap Magdolna névnap volt, a holnap pedig Kinga, illetve Kincső névnap lesz. Nagy szeretettel köszöntünk minden olyan kedves hallgatók, akik ezen nevekre hallgatnak, a Jóisten éltesse Önöket nagyon sokáig. A mai alkalomra három nagyon szép éneket készítettünk elő. A legelső dal Lakner Sándor előadásában a szeretet himnusz, vagy esetleg a második dalt is kérhetik a kedves hallgatók, Eresz alól fecske fia, ez egy szép gyermekdal, majd aztán a harmadik dal a Csíksomlyói kórus előadásában Szent Anya üdvözlégy címet viseli. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel szeretnénk köszönteni a 21-én születésnapját ünneplő, nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsekatyát. Nem mellesleg a ma születésnapját ünneplő nagyméltóságú és főtisztelendő dr. Kerekes László segédpüspököt, valamint a majd 25-én születésnapját ünneplő dr. Darvas Kozma József esperes atyát is. A Jóisten éltesse Önöket, valamint a Jóisten áldása legyen életükön és kemény munkájukon. Emellett szeretnénk köszönteni önkénteseinket is, mivel a tegnap volt Magdolna névnap, így szeretnénk köszönteni Gegő Magdolnát, valamint Ivácson Magdolnát, Benő Magdolnát, Dobos Magdolnát, valamint Stánkó Mária Magdolnát is. A Jóisten éltesse Önöket is nagyon sokáig. Végül pedig meg szeretném ragadni az alkalmat, és így én is szeretném köszönteni a magam részéről édesapámat, aki holnap ünnepli születésnapját. Apuja, Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és az ő áldása kísérje életed és mindennapos munkádat. Valamint nagyon szeretettel szeretném köszönteni nagymamámat is, aki majd vasárnap ünnepli névnapját. Mami, a Jóisten éltessen téged is nagyon-nagyon sokáig.
1: Én is csatlakozok ezen jó kívánsághoz, édesapádot a Jóisten éltesse, és köszönjük szépen, hogy egy ilyen ügyes talpra esett gyermeket ajándékozott mindannyiunknak, édesanyádnak is, és Isten éltesse a mamit. Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Mindöröki, amen!
2: Nagy szeretettel szeretném köszönteni Domokos Mária, névnapi alkalmából Domokos Mária Magdolnát, Kelemén Lenkét és Betel Bivortat. Mindhármunknak minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kíván Csicsóból Manci néni. Magukat is nagyon köszöntöm, Érikát.
1: Köszönjük szépen, Manci néni, hogy betetszett telefonálni, a Jóisten éltesse, áldása kísérje, vigyázzon magára. Köszönjük a hívását, és hallgassa szeretettel Ön is az elhangzott énekeket. Nagy ölelés Manci néninek.
0: Érkeztek üzeneteink is, ezekből igyekszem olvasni. Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, További jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem az ő életére. Irén, tart velünk!
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, szeretettel. Mindörökké, amen.
2: Köszöntöm a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni Boroszlóv unokámat, György Ingát, a hit remény szeretetje jegyével, a testvérével és a szüleivel együtt, a Csíksomelyi Szűzanyat akarja bevédő palássával, és egy nagyon boldog gyermekkort adjon a Jóisten. Még szeretném köszönteni Csíkszeredában, Müller László utcában, Billy Bók lánykét, Mária Légiós testvéremet, a hitremény szeretett jegyében szintén őt is, és a Szent Inga Rózsafűzér társulatban Kingát, nem tudom a vezeték nevét, szintén a Csíkszeredai Kalászmegyedi templomba szokott járni. Az összes elhangzó dallal köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a Jóisten
1: őket. Köszönjük szépen mindörökké, amen, Jóisten éltesse kedves mindannyiukat.
0: További üzeneteket olvasok. Csíkszent Miklósra, Pál Tamásnak boldog születésnapot szeretnék kívánni, a Jóisten éltessen nagyon sokáig. Sok szeretettel köszöntjük Csíkszeredában Salamon Anikót, egy kicsit korán, de kívánjuk a Jóisten áldását életére.
1: Nem feledkezünk meg az idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, és mindazokról, akik személye utóba hallgatnak, a Jóisten éltesse kedves mindannyiukat, és mindazokat, akik a kórházi ágyon hallgatnak minket, hallgassák szeretettel, a szeretett himnuszt fogjuk bejátszani, a Jóisten áldja önöket.

0: Lakné Sándor kántor úr előadásába hallgathattuk meg a nagyon-nagyon szép szeretett himnuszt. Ezt kívánjuk kedves mindannyiuknak, hogy a szeretet ne szűnjön meg soha egy családba se. Mindig az bocsájt meg, akiben nagyobb a szeretet. A Jóisten áldjon meg mindannyiunkat, kísérje áldásával életünket.
1: Addig, ameddig a telefonálókra várunk, addig felolvasnék még egy pár üzenetet is. Isten áldásával kívánok boldog születésnapot Kerekes László segéd püspök atyának, e mindennapos hallgató Gelencéről tart velünk.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Köszöntöm a műsorvezetőket, és a ma elhangzó összes dalával szeretném köszönteni Csíkben Kolván, a ima csoportunk tagját, Péter Magdolnát, Máté Magdikát, Daró Mária Magdolnát, György Magdolnát, Nagy Keresztes Magdik, Csíkszentgyörgyen Szűcs Magdikát, Balla Magdikát, Csíkszent Mártonba Bot Magdolnát, Csíkszeredába Vevő Magdikát, Bezsán Mária Magdolnát, Várta Magdolnát, és mindazon személyeket, akik a Magdolna nevet viselik. Boldog névnapot, a Jóisten éltesse sokáig mindannyiukat, de küldöm odaadt az időseknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja Mária Rádiót. Isten tízes a dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk ezen jó kívánságokhoz. A Jóisten éltesse mindannyiukat, akik a Magdolna nevet viselik.
1: Nagy szeretettel és hálával köszöntöm lövétén Orbán Magdolnát és Török Magdolnát névnapjuk alkalmával. Jóisten éltesse őket nagyon sokáig, árassza el gazdagon áldásával, megköszönve ezáltal az önkéntes munkájukat is. Isten fizesse, Rita írta ezt az üzenetet nekünk.

0: Halló, köszöntjük a kedves hallgatót.
1: Halló, halló.
0: Üdvözeljük. Mindörökké, amen.
1: Köszönöm, hogy bekapcsoltak, már elkezdett való a zene menni. Köszönöm szépen. Szeretném köszönteni Zetelakán Simon Lenkét. Keresztle anyamot, a Jóisten adjon egészséget, békességet, szeretetet. Megszületett az első unokája, hogy tudjon sokáig gyönyörködni, és még adjon a Jóisten unokát a két fia után. És szeretném köszönteni Mária Magdolna névnap alkalmából, Zetevárján, Olti Attilának az ölesanyját, Béma Keresztle anyamot, Magdát, és a szomszédasszont, Elekes Magdát. A Jóisten éltesse őket is, küldöm az összes zenét, az összes énekét.
0: Úgy
1: és
0: legyen.
1: Minden jó kívánok, erőt, egészséget, békességet és szeretetét. És önöknek is, és köszöntöm az érsek atyát és a segédpüspököt, hallottam, hogy születésnapjuk.
0: Igen.
1: És nem tudom, aki most a műsorvezető,
0: igen.
1: Nem az a fiatal fiú vajon, aki
0: igen.
1: Ez önkéntes
0: igen.
1: Találkozóra volt a helyén?
0: Ő az Hunor, igen, ővel jó, vagyunk, kettesbe, aranyos.
1: Olyan aranyos volt, jó Isten értesse az édesapját.
2: Nagyon köszönjük.
1: Az édesapját. Én is minden jót kívánok a szüleinek is, és neki is. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Jó Isten áldja meg önöket.
0: Nagyon Isten szívesen. Mindörökké, amen. Isten éltesse szeretteit, köszöntötteit.
2: Újabb üzeneteket olvasok. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Gyímesbükkben Kánya Magdolnát, Isten áldása a kísérje életét, és hogy még nagyon sok névnapot éljen meg.

0: családjával együtt. Ezt kívánja Erzsébet Betki patakáról. Nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni Baló Lóránnak, a jóisten éltesse nagyon sokáig.
1: Újabb hallgató tart velünk, halló, halló! Köszöntjük! Élőbe tetszik lenni, halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Velencéről vagyunk, szeretnénk köszönteni az Erszás Magdolna névre hallgató ismerőseim, mert már rengetegen vannak, nem tudom felsorolni, a Jóisten éltesse sokáig, sok nevük napját éljék, örömmel, egészségben, szeretetben és békességben, s évikét és üdvözlöm, a Jóisten éltesse, mert úgy szeretem, mikor az adásokat.
1: Köszönöm szépen, Jóisten éltesse önt is, és üdvözöljük szeretettel a gelenceieket is, azt üzenjük, hogy hallgassanak szeretettel, és hallgassák vidáman a Mária Rádiót, kapcsolódjanak be zenés köszöntőbe, az imákba, Jóisten éltesse valamennyiüket.
2: Mindig hallgassuk, éjjel és hallgatom, még önkéntes is vagyok.
1: Isten áldja meg érte, jóságáért. Köszönjük szépen. Mindörökké, amen. Jézus.

Göröcsfalvára szeretném köszönteni Salamon Mária Magdolnát, boldog névnapja. Boldog névnapot kívánva neki, Csilla, a szomszédasszonya köszöntötte őt.

nincsenek betelefonálóink, bejátsszuk most a gyerekdalt, hallgassák szeretettel, de nem csak a gyerekeknek küldjük.

0: És ezzel a vidám gyerek dallal véget is ért a Zenés Köszöntő című műsorunk. Megköszönjük mindazoknak, akik hívtak és általunk köszöntötték szeretteiket. A Jóisten ismételten elmondjuk, éltesse valamennyiüket, és tartsa meg a Jóisten a jó szokásukat máskorra is. Elköszönünk!
1: Oltán Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva, nagyon szép délután, és tartsanak továbbra is velünk, hamarosan jövünk még.
1: Illetve a Szent Anya Üdvözlégy című énekkel búcsúzunk a kedves hallgatóktól, amit a csíksomlyói kegytemplom kórusa ad elő. Hallgassanak nagyon szeretettel és figyelemmel!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk egy újabb bibliai alakkal, és pedig Noé egyik fiával, Sém. Ő az áldás örököse és a hit továbbvivője. A Szentírás nagy alakjai között vannak olyan személyek, akik sokat szerepelnek a bibliai történetekben, és vannak olyanok is, akik keveset beszélnek. Mégis óriási jelentőségük van az üdv történetben. Ilyen személy Sém, Noé egyik fia. Nevét csak néhányszor említi a Biblia, mégis az egész ószövetségi választott nép története rajta keresztül bontakozik ki. Tőle származik Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid király, végül pedig Jézus Krisztus emberi családfája is. Sém élete arra tanít bennünket, hogy Isten gyakran azokat választja ki nagy feladatokra, akik csendesen, hűségesen járnak előtte. Nem a látványos tettek teszik valakit naggyá, hanem az Isten iránti engedelmesség. A héber Sém szó jelentése név, hírnév, tekintély. A Bibliában a név nem csupán megszólítás, a név az ember küldetését, személyiségét és Isten előtti helyét fejezi ki. Érdekes, hogy miközben a bábeli torony építői azt mondják, szerezzünk magunknak nevet, addig Sém neve Isten ajándéka. Az ember saját erejéből akar hírnevet szerezni. Isten azonban azoknak ad maradandó nevet, akik alázatosak. A vízözön után Noé három fia maradt életben, Sém, Hám és Jafet. Az egész emberiség tőlük származik. A teremtés könyve hangsúlyozza, hogy Noé családja új kezdetet jelent. A régi világ bűnei eltűntek a vízözönben, de az emberi szív gyengesége megmaradt. Sém ebben az új világban a hit és az Isten félelem hordozója lesz. A legismertebb rész a teremtés könyve 9. fejezet 26. versében: áldott az Úr, Sém, Istene. Tehát Noé megáldja Sémet. Figyelemre méltó, hogy Noé nem egyszerűen Sémet áldja meg, hanem kijelenti: áldott az Úr, Sém, Istene. Tehát ez különleges kapcsolatot jelent Isten és Sém családja között, és innen indul el később Ábrahám, Izrael népe, a proféták és végül a Messiás. Ezért nevezzük a választott népet Sémi népnek. Ismerjük a történetet: Noé egyszer megittasodott, és mezítelenül feküdt a sátrában, és Hám, az egyik fia, kinevette. Sém és Jafet azonban nem nézték apjuk szégyenét, vállukra vették a köntöst, háttal mentek be, betakarták édesapjukat. Tehát ez az egyik legszebb bibliai kép a szülők tiszteletéről. A szeretet nem a másik hibáit keresi, hanem betakarja azokat, ahogyan Szent Péter is írja, a szeretet sok bűnt elfedez. A Biblia hosszú nemzetség táblát közöl Sém utódairól. Első pillantásra unalmas felsorolásnak tűnik, pedig minden név azt hirdeti, hogy Isten nem feledkezik meg ígéretéről. És a sor végén megjelenik Terá és Ábrahám. És innen kezdődik a választott nép története. Sém, tehát híd Noé és Ábrahám között. A Biblia szerint Sém 600 évig élt. Ez a hosszú élet jelképe annak, hogy a hit folytonossága nemzedékeken át fennmarad. A hagyomány szerint még Ábrahám életének jelentős részét is megérte, így szinte személyes tanúja lehetett a vízözön történetének. Lukács evangélista Jézus családfájában megemlíti Sémet is. Ez azt jelenti, Isten már a vízözön után elkezdte előkészíteni a megváltó érkezését. Az üdvösség története nem véletlen események sorozata. Isten évszázadokon keresztül vezette népét. Sém ennek az isteni tervnek egyik legfontosabb lánc szeme. Sém családjában maradt fenn az igaz Isten ismerete. Ma is a család az első hely, ahol megtanuljuk az imádságot, a szeretetet, a megbocsátást, az Istenbe vetett bizalmat. Tehát Sém nem megalázta apját, hanem eltakarta. A mai világ ugye gyakran nyilvánosságra hozza mások hibáit. A keresztény ember inkább gyógyít.
csendes hűségnek a példaképe is, Sém ugye nem király, nem hadvezér, nem proféta, mégis nélküle nem érthető meg az üt történet. Isten szemében a hűség fontosabb, mint a látványosság. Ugye Noé áldása nem állt meg Sémnél, továbbadta gyermekeinek. A hitet sem lehet magunknak megtartani, tovább kell adnunk. Na, mai ember sokszor gyors sikert arat. Mit tanulhatunk Sémtől? Sém azt mutatja, hogy maradj hűséges, tisztelt szüleidet, őrizd meg hitedet, bízz Isten ígéreteiben, légy áldás mások számára. Lehet, hogy a világ nem emlékszik ránk, de ha Isten emlékszik ránk, életünk nem volt hiába való. Sém alakja csendes, mégis rendkívüli jelentős. Nem épített birodalmat, nem vezetett hadsereget, nem hagyott maga után látványos tetteket. Az ő öröksége a hit, az engedelmesség és az isteni áldás továbbadása volt. Rajta keresztül Isten megőrizte azt a családi vonalat, amelyből megszületett Ábrahám, majd évszázadok múltán Jézus Krisztus. A mi feladatunk is hasonló, hűségesen továbbadni azt, amit Istentől kaptunk. Nem biztos, hogy nevünk bekerül a történelem könyvekbe, de ha gyermekeinknek, közösségünknek és embertársainknak továbbadjuk a hitet, a szeretetet és a reményt, akkor mi is részesei leszünk Isten nagy üdvözítő tervének.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az üdv történetnek van egy láncolata, és a Szentírás hosszú családfát sorol fel. Sokan ezeket a részeket átugórják, pedig ezek mutatják meg Isten hűségét. A sor így halad: Sém, Arpakszát, Selá, Éber, Peleg, Reu, Szerug, Náhor, Terá és Ábrahám. És innen indul Izrael története. Majd jön Izsák, Jákob, Júda, Dávid, és végül Jézus Krisztus. Amit Sém életében látunk, az tulajdonképpen az evangéliumnak az előszobája. Az egyház atyáknak is vannak gondolatai, például Szent Ágoston szerint Sém családja őrizte meg legtisztábban az egy Isten hitet a pogánnyá váló világban. Nem politikai hatalommal, hanem hűséggel szolgálták Istent. Aranyszájú Szent János kiemeli, hogy Sém nem apja hibáját kereste, hanem méltóságát védte. A keresztény embernek nem a másik szégyenét kell hirdetnie, hanem a szeretet útját kell választania. Szent Ambrus arra mutat rá, hogy Sém engedelmessége előképe annak a tiszteletnek, amellyel Krisztus engedelmes volt mennyei atyának. A zsidó hagyomány különösen nagy tisztelettel tekint Sémre. Egyes ősi rabbinikus magyarázatok szerint hosszú életének köszönhetően még Ábrahámmal is találkozhatott, és átadhatta neki a vízözön emlékét és az igaz Isten tiszteletének a hagyományát. Néhány hagyomány azonosítja Sémet a titokzatos Melkizedek alakjával, Sálem királyával és a magasságbeli Isten papjával. A katolikus egyház ezt nem tekinti történeti bizonyosságnak, hanem tiszteletre méltó zsidó hagyománynak. A Szentírás maga nem állítja, hogy Sém és Melkizedek ugyanaz a személy. Mit üzent ma mégis Sém nekünk? Ugye a mai ember gyors eredményeket szeretne. A közösségi média világában sokan ismertségre, követőkre és elismerésre vágynak. Sém egészen más utat mutat. Nem a hírnevet keresi, hanem a hűséget. Nem önmagát építi, hanem Isten tervének lesz csendes munkatársa. A családjában őrzi tovább a hitet, tiszteli apját, és engedi, hogy Isten rajta keresztül vezesse tovább az üdvösség történetét. Ez arra hív bennünket, hogy ne a látható sikert keressük, hanem a mindennapi hűséget az imádságban, a családi életben, a munkában és az egyház szolgálatában. Sém példája különösen időszerű napjainkban. Tiszteljük szüleinket akkor is, amikor gyengék vagy hibáznak. Ne terjesszük mások hibáit, hanem segítsünk nekik felemelkedni. A hitet ne csak megőrizzük, hanem adjuk tovább gyermekeinknek és közösségeinknek. Fogadjuk el, hogy Isten sokszor csendes szolgálatra hív, amelynek gyümölcseit talán csak a következő nemzedékek látják. Sém élete arra emlékeztet, hogy a keresztény ember legnagyobb öröksége nem a vagyon vagy a hírnév, hanem az élő hit. Sém alakja csendes, mégis az egész Biblia egyik legfontosabb összekötő személye. Nélküle nem értenénk meg, hogyan őrizte meg Isten a megváltás ígéretét a vízözön után. Rajta keresztül vezetett az út Ábrahámhoz, Izrael népéhez, és végül Jézus Krisztushoz. Hát kérjük a mennyei atyát, hogy Sém példájára bennünk is növelje a hűséget, az alázatot és a szeretetet. Tanítson arra, hogy ne saját nevünket akarjuk naggyá tenni, hanem az ő szent nevét dicsőítsük életünkkel. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvében. Ott hagytuk abba, hogy az ammoniták és az asdodeusok. Nézzük meg, kik voltak azok, akik támadtak. Ugye olvastuk a 7.-8. versben, Nehemiás 4. fejezetében, hogy mikor pedig meghallotta Szambalát és Tóbiás, továbbá az arábia beliek, az ammoniták és az asdodeusok, összeesküdtek minnyájan egy akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni. Tehát a felsoroltak közül most csak kettővel foglalkozunk, a két utolsóval, majd a többiekkel később úgy olvassuk, hogy az ammoniták és az asdodeusok. Az ammonitákat ismerjük, az ammoniták és a moabiták Lót lányainak a leszármazottjai, a testet képviselik. Testi bűnből, testiességből, testies gondolkodásból születtek. Mindig a testet képviselik a Bibliában. Ez az egyik nagy ellenségünk, hogy megszentelt hívő életünk legyen, hogy látható legyen Krisztus az életünkben. A test meg is van írva. A test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek egymással nem egyeznek. Arról is olvasunk, hogy ne cselekedjük a testnek az akaratát. Hát ezek voltak az ammoniták. A másik az asdódeusok. A filiszteusoknak 5 nagy városa volt, ami név szerint meg van említve az igében, és az 5-ből az egyik asdót. A filiszteusok mit jelentenek a Bibliában? Mindig a sötét szellemi hatalmakat. A filiszteusok vezére volt Góliát, aki a sátánt jelképezi a maga hatalmas 2 méteren felüli nagyságával, óriási erejével, aki elől mindenki elfutott, csak Dávid mert vele szembeszállni, aki Krisztusnak az előképe. Dávid győzte le, ahogy a sátánt Krisztus győzte le. Nos, az asdódeusok, a filiszteusok ezt a szellemi hatalmat jelképezik, és ezek összeesküdtek. Amikor a sötét, sátáni hatalom összeesküszik a testünkkel, akkor a testünket használja fel, hogy elrémítsen, hogy ne építsünk. Legyen csak az életünk kibejárható, ahol mindenféle szellemi hatás megjelenhet. Átjöhet akárhol a kőfal omladékain, nem a kapunk keresztül, és ugye Krisztus a kapu. Amikor mindenféle sötét hatalom együtt szövetkezik, akkor nagyon igyekszik ezt a kőfal építést és a kapuknak az építését, vagyis a megszentelt hívő élet megélését megakadályozni. Mit tehetünk? Mit tettek Nehemiásék? Imádkozunk a mi Istenünkhöz, és felállítottuk az őrséget éjjel és nappal, mivel hogy féltünk tőlük, olvasuk a 9. versben. A sátánnak a hatalma nem kicsi, önmagunkban félelmetes is. Mégis azt mondja, hogy imádkoztunk és őrséget állítottunk. De ez a kettő, amit tettek, imádkoztak és őrséget állítottak. Nem csak imádkoztak. A megszentelt hívő élet szellemi harc. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a szellemi hatalmasságokkal csak a testünkön jön, a testeken, vagyis az embereken keresztül jön nagyon sokszor. Ezt a harcot csak így lehet megvívni, imában és vigyázva. Az őrség vigyázást jelent, nem csak ima, hanem vigyázni is. Nem hiába mondja sokszor a Szentírás, hogy vigyázzatok. Sokszor felhívja figyelmünket, vigyázzatok. Csak mi hívő emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy sokszor csak vigyázunk a maga erejére, magunk erejére támaszkodva, persze, hogy elbukunk. Máskor meg csak imádkozunk, és azt mondjuk, hogy majd az Úr mindent elvégez. Csak imádkozunk, és nem vigyázunk. Mind a kettőkkel. Először imádkozni, és aztán vigyázni. Az Úr Jézus is beszélt erről, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Az imádkozásról talán majd később, de most nézzük meg ezt a vigyázást, ezt az őrséget, hogy hogyan állították ezt az őrséget. Több helyen olvasunk arról, hogy az embereknek a fele, egy része dárdákat tartott, kéziveket tartott, és a másik fele dolgozott. Az egyik kezükben a fegyver, a másikkal rakottak, és úgy építették a falat. Ez a vigyázás először is azt jelentette, hogy fegyvert fogtak. Másodszor azt jelentette, hogy összehívta Nehemiás őket,
főleg oda, ahol a városnak a mélyebb részei voltak, a sík, ahol a fal még nem épült fel, ahol a nyílt törések voltak, ahol a legjobban támadhatott az ellenség. Oda is állított törzséget, és aztán akik dolgoztak, azoknál is volt fegyver. És hogy mit jelentenek ezek a fegyverek, erről a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértesek a Jézus Krisztus, nagyon a tiszteleteli szeretettel köszöntjük a kedves Mára Rádió hallgatókat. A Csíksomi stúdió mikrofonjánál
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Elérkeztünk az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkhoz, így 14 óra 41 perckor, tehát várjuk az Önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikén. De előre megfogalmazott ima kéréseiket is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámon SMS-ben. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóiért és támogatóiért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Felajánlom a rózsafüzért Önökkel együtt, imádkozva hittel, bizalommal hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért és egy jó szándékra. Legyél közbejáró szent fiadnál, égi édesanyánk, hallgassa meg a jó Isten. Ezt a rózsafüzért és a heti miséget felajánlom egy fontos szándékra, Isten fizesse mindenkinek az imáját. Felajánlom a lányom és a fiam egészségért, Jézuson, bízom benned egy újabb imakérés. Imád kérek egy haldokló betegért, Veres Józsefért, hogy a jó Isten segítse, könnyebbítse fájdalmait. Legyen meg az Úr akarata. Imád kérünk a Petres család élő tagjaiért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a betegek gyógyulásáért, de különösen az Antal család betegeiért és Balázs gyógyulásáért, felesége, ereje, egészsége és türelme megmaradásáért. Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért felajánlom unoka húgom, akit a tegnap műtöttek, hogy a jó Isten adja meg neki a teljes gyógyulás és felépülés kegyelmét, Csíksomlyói Szüzanya Terisbe védőpalástoddal Isten fizesse. Imádkozzunk hittel, bizalommal egy 2 éves kislány Bianca gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom István fiamért, Uram, könyörülj rajta, és vezest kérlek, Isten fizesse, az édesanyja tart velünk az imába. Hallgassa meg a jó Isten mind a kimondott, mind a ki nem mondott imakéréseket. Egy újabb hallgatót köszöntünk. Mindörökké, amen.
2: Hát a rózsafűzét felajánlom a pap bácsiknak is, magunknak is, és a sok halottaimnak is, és a betegeknek is, és a maguknak is, hogy Mária Rádió fenntartott közébe, és a háború megszűnését.
1: Köszönjük
2: és
1: szépen.
2: És a papácsikét. Dicsertessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszik imádkozni. Jó Isten áldása kísérje.
0: Érkeztek üzeneteink is, ezeket igyekszem felolvasni. Ezt a rózsafőzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mára Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam, Svájcból. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be bennünket védő palástjával. És egy kedves telefonálót köszöntünk. Háló, háló!
3: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Csatlakozom én is az általános ima szándékokhoz. Én szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet a Dragos Izanyának és az ő szent fiának. Azok, akik vezetik most ezt a rózsafűzért, minden bocsánat, itt testileki gyógyulásom, itt családom minden összes tagjait, minden hozzám tartozó halott lelkeüdvének a szatulásáit, a pápa szándékára önökét, ellenségeimét, világ békét, egy nagyon fontos szándék, tehát dicsértesítni az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen. Jóisten hallgassa meg minden kérését. Köszönjük Laci bácsinak, hogy telefonált. Drága Istenem, segíts meg családomat, adj egészséget és szerencsét, hogy tudjunk. Segíts meg bennünket. A rózsafüzét fel szeretném ajánlani László megtérésért, valamint a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned. A rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és az egész életünkre. Hallottaim békés nyugalmáért és egy nagyon fontos szándékért is imádkozom. Köszönöm szépen.

0: Továbbá imád kérek emberek közötti kapcsolatunk jó működéséért. Köszönöm szépen.
1: Egy hallgatót köszöntünk szeretettel. Kérjük szépen, hívjon vissza.
0: Gyógyulásért kérem az imát, Jézusom, bízom benned. Drága szűzanyám, hozzád imádkozok, gyógyítsd meg lányomat daganatos betegségéből, Jézusom, bízom benned.
1: És itt is van a kedves hallgató. Halló?
0: Arra kérjük, és buzdítjuk a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra a hívással, hát akkor rendben tudjuk hallani. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam, Szovátáról, Isten fizesse.

0: Ezt a rozsafűzért felajánlom fiam munkahelyéért, valamint lányom vizsgájának jó eredményéért. Jézusom, bízom benned. Jó emberi kapcsolatokért, testi-lelki gyógyulásért, egészségért, nyugalomért, szüleink lelki üdvéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse mindenki imáját.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Hát a rózsafűzért és az egész heti rózsafűzéreket, imákat, miséket felajánlom önökért, a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért, a családom élő tagjainak egészségéért, békességéért, szerencséjét, kicsidét unokáim egészséges növekedéséért, külföldön dolgozó unokámért és barátnőjét, minden hozzám tartozó halottaimért, a Jóisten adjon neki török nyugodalmat, és nagymamámért, aki 44 éve holnap lesz, hogy itt hagyta a földi életet, és elköltözött az örök hazába. Dicsértessék az Úr.
1: Mindörökké, ámen, tessék bekapcsolódni a közös imába, köszönjük a hívását.
0: Erőért, egészségért, lelki békéért, nyugalomért, békességért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, fontos szándékokért, a világ békéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse, egy édesanya tart velünk az imában.
1: Betelefonálót köszöntünk, halló, halló!
3: Halló, csehetesség az Úr Isten!
1: Mindöröki, amen!
3: Mai szent olvasokat és személyiséget felajánlom, hálából kapott kegyelmekért a Jóistennek, továbbá imád kérektet fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, a család tagjaim egészségéért, egy jó munkahelyért Svájcban, gyermekeknek a tanulásért, sikert a vizsgákon és az iskolákban, fejlődését, előrehaladásért, a nyári munkák sikeres bétakarodásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr is.

0: Mindarra kiámen, köszönjük a hívását.
1: Imád szeretnék érni hálából, menyem jó útra téréséért, fiam egészségért, hite megerősödéséért, áldásért, kérem azt az anya megsegítő kegyelmét, szintén egy édesanyja tart velünk a közös imában.
0: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Hát az izgalmaságról rögzítő önökkel imádkozva szeretném felajánlani az elhunyt hozzám tartozó halottaimért, valamint az úton lévő gyerekeim most mennek vissza Magyarországra, Jóisten segítsen meg ez a
0: szerencsét,
2: hogy jönnek haza. A egyházunkét, a pápáit, a Mária Rádió fennmaradásáit, a háború megszűnését, és még fontos a külföldön élő gyerekeimnek az egészsége, és a nehézségektől való megoldását, hogy Isten segítsen meg őket az unokáimnak, és adjon a Jóisten további jó nyári vakációt, és a háború megszűnését, valamint a Mária Rádió munkaközösségének jó egészséget kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Mindezen szándékokra imádkozzunk itt el bizalommal közösen.
1: Ezt a rozsafűzért felajánlom családom egészségéért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató tart velünk. Az irgalmaság rozsafűzérét felajánlom férjem megtéréséért, lelki békéért és gonosz távozásáért, Isten fizesse. Uram, felajánlom ezt a rozsafűzért azért a szándékért, hogyha az a te akaratod, megajándékoz bennünket egy egészséges gyermekkel, bízom benned és kérem a szűzanya közben járását. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségéért, ezekért imádkozom és kérem a rózsafűzért, és kérem, hogy mindenki imádkozzon.
0: Újabb hallgató tart velünk. Halló, halló! Mindörökké, amen!
3: Szeretném a mai imaszándékomat, minden nap imaszándékom, segítsen meg Isten helyesetén járok, és rába, hogy a Szilás Andor, Csaba útom, Szilás Andor, Szeretés.
0: Kedves Csaba, erre hívjuk Önt is, tartson a közös imába, bekapcsolódjon. Egy újabb hallgató van velünk, halló! Arra kérjük a kedves hallgatót, tessenek szívesek lehalkítani vagy kikapcsolni a rádiót, mert így nem értjük egymást.
1: Minden imákat és szentmiséket felajánlom elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, egy kedves hallgató hidegségről, illetve udvarhelyről tart velünk.
0: És itt is van a kedves hallgató, sikerült lekapcsolni a rádiót, hisszük. Halló, halló! Halló! Élőbe tetszik lenni, lehet mondani az ima kérést, ima szándékot, hallgassuk szeretettel. Halló! Nem sikerül valamiért a kapcsolat, de imádkozzunk a szándékra.
1: Ezt a rozsafűzért felajánlom családom egyben maradásáért, valamint a békéért, Jézuson bízom benned. Férjem lelke üdvéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imád családomért, gyógyulásomért, szemem gyógyulásáért és minden betegért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm, egy édesanyja tart velünk.
0: Egy újabb hallgatót kapcsolunk. Halló, halló!
4: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
4: Én is ezt az irgalmasabb rózsafűzérét szeretném ajánlani egy fiatal szomszédasszonyomért, Szabó Évikéért, aki nagy műtéten esett keresztül. A Jóisten nagyon neki egészséget, felgyógyulást, aki az élet a lélekben Ivon csoportunk tagja is, és köszöntöm a vezetőnőnket, Korodi Emőkét, aki ma a kolléganőivel együtt végzik az irgalmasság rózsafűzését. A Jóisten adjon neki erőt, hogy tudja ezt még csinálni a körünkben. Isten fizesse, hitétessék a Jézus.
0: Mindörökké, ámen, gyógyulást kívánunk. Mielőbb, és Emőke itt van már a stúdióba, ő fogja vezetni az irgalmasság rózsafűzését. A Jóisten adjon neki testi, lelki erőt, hogy még sokáig, sokáig imádkozhasson hittel, bizalommal minden szándékra.

0: És végül egy pár utolsó beérkező üzenetet olvasok fel. Férjem egészségért, a műtét sikerért, gyógyulásáért, minden betegségből, ezekért kérem a szűzanya oltalmát. Minden imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és hogy sikerüljön lányomnak a szeretett iskolába bejutnia, meghallgatott az imánk, Isten fizesse, Emese Csíkszeredából tart velünk. A rózsafűzért felajánlom édesanyámért, magamért, férjemért, családunkért és értetek Éva és Hunorért, olyan jó hallani titeket, Rita tart velünk. Nagyon köszönjük az imát.
1: Köszönjük szépen, Rita, jó Isten áldjon, arra hívunk tégedet is, imádkozzunk közösen.
0: A mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága édesapám és minden szeretünk lelküdvéért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, Isten fizesse.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, még itt a telefonban a piros lámpácska égre nem tudjuk már bekapcsolni, az időnk lejárt, arra hívjuk a kedves hallgatókat, imára kulcsolt kézzel, imádkozzunk közösen, kérjük az irgalmas Jézust, hallgassa meg kéréseinket, ha az javunkra válik, és az ő égi édesanyjánkat, hogy legyen közbenjáró kéréseink meghallgatásáért. Műsorba voltunk
0: Oltján Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Kedves hallgatóink, a mai irgalmasság rózsafüzért egyéni szándékaink mellett ajánljuk fel a szenvedélybetegekért, az ők szabadulásukért, a munkaközösségünkért, ima csoportjainkért, alkalmas időjárásért, a katolikus egyházunkért, papjainkért, fiataljainkért, népünk jövőjéért, a Mária Rádió fennmaradásáért és munkatársaiért, a bűnösök megtéréséért, az elhagyott gyermekekért, válságban levő családokért, a haldoklókért és a tisztuló lelkekért, beteg szenvedő testvéreinkért, a Mládifesztre készülő zarándokokért, az Úr Jézus irgalmas szívének minden szándékáért és minden velünk együtt imádkozó szándékának meghallgatásáért. Jézusunk, bízunk benned. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsájtasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, amellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Védj fel bennünket, legirgalmasabb szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Amen.
1: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen, és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságot üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké.
0: Amen. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak, hallgassa meg mindannyiunk kérését a jó Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az
5: Atya, a... Dicsértessék a Jézus Krisztus! Koncerto klasszikus zenei műsorunk következik. Ennek keretében a Joseph Haydn élettörténetéről szóló sorozat 7. és egyben befejező része kerül adásba. Szó lesz zenészünk utolsó éveiről, a német himnusz rövid történetéről, elhangzik az Ave Regina, valamint részletek a grandiózus Nelson miséből.

Sokan talán nem is tudják, hogy amikor a német foci válogatott meccsén a szurkolók a német himnuszt énekelik, valójában egy Haydn dallamot skandálnak. Haydn Londonban látta, hogy a God Save the King milyen nagy lelkesedést vált ki az angolokból, és úgy gondolta, hogy a napóleoni háborúk idején a németeknek sem ártana egy hasonlóan lelkesítő himnusz. Sweeten báró megbeszélte a dolgot az alsó-ausztriai tartományi kormány elnökével, aki megbízta Leopold Haska költőt a hazafias szöveg elkészítésével. Haydn mélyen azonosult a feladat kultúrpolitikai céljaival. 1797-ben zenésítette meg az elkészült Isten óvja Ferenc császárt, Gott erhalte Franz den Kaiser kezdetű verset, amelyet a császár születésnapja alkalmából Ausztria valamennyi dalszínházában előadtak.

0: A dallam rendkívül népszerűvé vált, s maga Haydn is nagyon szerette. Egyik kései vonós négyesében variáció sorozatot írt hozzá, élete utolsó éveiben a fokozatos leépülés idején pedig gyakran elzongorázta otthonában. Az első világháború végéig az éppen aktuális uralkodó neve szerint megváltoztatott szöveggel ez volt a hivatalos himnusz a Habsburg birodalomban. 1922-től pedig más szöveget illesztettek hozzá, s így lett a német nemzeti himnusz dallama. A magyarok körében, főleg a szabadságharc leverése után rendkívül népszerűtlen volt. Ez az ellenszenv világméreteket öltött, amikor a hitleri Németország új szöveggel hivatalos himnuszává tette ezt. Ennek kezdősora Deutschland, Deutschland über alles, vagyis Németország mindenek felett a világon.
1: Deutschland, Deutschland, über alles,
0: A II. Világháború vészterhes időszaka után a német himnusz újabb szöveget kapott, dallama változatlan maradt. Máig Haydn alkotása Németország himnuszának dallama és a német egység zenei jelképe. Érdekességként említem meg, hogy az osztrákoknak viszont ma már nem ez a himnuszuk.

Joseph Haydn 76-os vonós négyes sorozatának harmadik vonós négyeséből hangzott el a második tétel. A Ferenc József osztrák császár születésnapjára komponált himnusz dallamát dolgozta fel a szerző, mely dallam a mai Németország hivatalos himnusza is. Az Aeolian String Quartet játszott. Joseph Haydn hivatali kötelezettségei az 1800-as évek elején már igen csekélyek voltak, de ő mindvégig igyekezett eleget tenni azoknak. 1802-ben például levélben tájékoztatta Eszterházi herceget, hogy nagy erővel dolgozik a szokásos évi misén. A karmesteri teendőket már csak alkalmanként tudta ellátni, ezért Miklós herceg kénytelen volt gondoskodni a helyetteséről. Először öccsét, Mikhail Haydnt invitálta udvarába, de az ekkor már a salzburgi hercegések szolgálatában működő zenész elutasította ajánlatát. Így a herceg végül Johann Fuchsot nevezte ki másodkarmesterré, Haydn távollétében pedig Tomasini lett felelős a kamara zenéért. Haydn Johann Nepomuk Hummelt javasolta a zenekar vezetőjének, 1807-től pedig a zeneszerző tanítványa Antonio Polcelli működött Eszterházán, mint helyettes koncertmester és direktor. Az Ave Regina következik.

Joseph Haydn fiatalkori szerzeménye, az Ave Regina hangzott el, melynek keletkezési körülményeiről információk nem maradtak fenn. Valószínűleg 1750 körül íródhatott. Susan Gritton szoprán énekest hallottuk, a Collegium Musicum együttese zenélt Richard Hickox vezetésével. 76 éves volt Haydn, amikor a bécsi főúri világ az öreg és betegeskedő mestert halhatatlan művének a Teremtés című oratóriumnak nagyszabású előadásával ünnepelte. Hordozó széken vitték a világhírű őszmestert a fejedelmi fogadból a bécsi egyetem nagy termébe. Saját művének meghallgatásakor olyan nagy lelki izgalom fogta el, hogy egész testében reszketni kezdett. Még a zenemű befejezése előtt haza kellett vinni. Többé már nem került sor arra, hogy nyilvános hangversenyen hallgathassa saját szerzeményét.

1809-ben Napóleon francia császár katonái bevonultak Bécs nyugati külvárosába. Haydn személyzete és gondozói könyörögtek kenyéradójuknak, hogy költözzenek át a mester Gumpendorfi házába, de az a zeneszerző nem érzett magában elég erőt ehhez. A város bombázása alatt még bátorította a körülötte lévőket, majd az osztrák csapatok veresége nagyon lehangolta. A francia megszállás alatt Napóleon a zeneszerző előtti tisztelete jeléül díszőrséget állítatott a háza elé. Május 26-án a zongorája köré hívatta a személyzetét, és eljátszotta nekik az általa komponált himnuszt, a Gott Örhaltét. Másnap már nem tudott kikelni az ágyból. Újabb orvost hívattak, de már az sem tudott rajta segíteni. Bécs és az egész Európa zeneértő közönségének szeretetét ölvezve halt meg 1809. május 31-én Bécsben.

Haydn halálakor az osztrák császárváros még javában hadban állt, ezért a mester halálának a híre is csak lassan terjedt el. A temetés a legegyszerűbb keretek közt történt, öccsének Michael Haydn requiemjének hangjai mellett. Aztán a június 15-én tartott hivatalos gyászmise már nagyon ünnepies és felemelő volt. Ekkor Mozart requiemjét adták elő a zeneszerző emlékére. Joseph Haydn hamvai ma az Eisenstadti Bergkirche Haydn mauzóleumban az Eszterháziak egykori várkápolnájában nyugszanak. Befejezésként a Nelson miséből készítettem elő részleteket. A zenemű 1798-ban keletkezett, közvetlen a Teremtés című oratórium után, mely a szerző egész alkotókészségét igénybe vette közel 2 éven át. Következtek az oratórium többszöri előadásával, illetve kiadásával kapcsolatos izgalmak. A zeneszerző alig pihenhetett, hisz kötelességei voltak az Eszterházi család irányába. A hagyományos éves misét kellett elkészítenie. Ezt a szokásosnál rövidebb idő alatt írta meg, abban a periódusban, amikor Nelson admirális az Abukiri csatában épp fölényes győzelmet szerzett Napóleon flottája felett. A címnek azonban több mint valószínű semmi köze az említett történelmi eseményhez, hisz a hír csak később juthatott el a szerzőhöz. 2 évre a zenemű elkészülte után Nelson admirális Eisenstadtba látogatott, amikor tiszteletére a misét előadták. Ekkor ragadt rá a zeneműre a Nelson mise megnevezés. Részletek következnek a miséből.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Gyaraki Józsefnek, a régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallják.

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. 17 éves koromban egy motorbaleset tetszen vettem utasként, mert egy földútról szabálytalanul a főútra kihajtott egy autó, és annak ütközve átrepültem a motoron az autón, és akkor a repülés közben végigfutott az életem addigi története, és lebergett az életem. Minden egyes percet tudtam, hogy ez egy halálközeli állapot, és összecsomagolt mindent, mint egy tömörített fájlba az addigi életutamat. Kisebb sérülésekkel, de hatalmas belső megrázkodhatással értem földet, de Isten megmentett, és este már gyalog mentem haza, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a szellemem az egy darabig van a testemben, de aztán a megfoghatatlan szellemi világhoz tartozik, és akkor az volt az elhatározásom, hogy én ezt jobban meg akarom ismerni, ezt a szellemi életet, és a Jóistennek a vezetése végig kísérte az életemet, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy pártfogom volt egy életen át mindeddig, és ma is naponta vezet engem. Ez nagyon nagy bátorsággal és bizalommal és hittel tölt el, biztonságot ad, és egy félelem nélkül életet, hogy a Jóisten vezeti.

0: Daraki Józsefnek, a Régió játékkereskedelem alapítójának és tulajdonosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Asztrik Ferences atya, Csíksomlyói egy templom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 9. fejezet következik, Hangoljuk rá a kezdeteket a címe. Kezdhetem ezt a fejezetet egy kérdéssel? Nos, végrehajtottuk-e a múlt alkalommal kapott feladatot, az önvizsgálatot? Rájöttünk-e már arra, hogy mi lényünk alaphangja? Ha igen, nem hiába tudjuk, mert akkor rá tudunk hangolódni az alaphangra. Lehetséges, hogy valakinek kellemetlen órákat szerzett, ha valóban komolyan vette a feladatot. Talán magában meg is kérdezte, mi szükség volt a dolgok felbolygatására. A kérdésre kérdéssel és egy hasonlattal válaszolok. Mi szükség van egy lyukasfok kifúrására? Ha fúrás nélkül tömnének be egy szúvasfogat, az előbb-utóbb még jobban fájna. Olykor-olykor nem fúrunk le lényünk, bizony nem egyszer odvas lényünk mélyéig, s úgy tömjük be kitisztítás nélkül, előbb-utóbb sajogni kezd. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja sokféleképpen sajgó életünk, amivel pedig már annyi ígét tömtünk. És az ígék alatt mégis újra és újra belénk hasít a fájdalom. Közben érezzük, valami nincs rendben. Nincs bizony, mert megspóroltuk a tisztogatást. De az is lehet, hogy valaki arra jött rá az önvizsgálat során, hogy lénye alaphangja egybecseng az alaphanggal, és ami még emögött van, az a megbocsátott múlt emlékei csupán hamis, diszonáns hangoknak. Fontos és jó ezt is megtudni, mert hálaadásra és örvendezésre ösztönöz. Azoknak pedig, akik úgy lapozták tovább a könyvet, vagy úgy mentek tovább, mondom én, a kedves hallgatók, hogy nem tudták megfogalmazni lényük alaphangját, vagy nem tartották fontosnak, szeretettel üzenem az igével. Áron is megvegyétek az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Azaz múlik az idő, s vele együtt az életük is. Életükkel elmúlik a ráhangolódás lehetősége, és az élet lehetősége is. De lépjünk tovább. Most egy újabb feladatot kapunk. Kezdjük el gyakorolni, aztán egy életen át vegyük komolyan a kezdést, a kezdetet. Bármit, amiben belekezdünk, akár fizikai, akár szellemi téren, egy mondat, egy mozdulat, egy gondolat, egy nap kezdését, kezdetét. Mert a kezdetben benne rejlik a vég, mint a magban a tölgyfa, mint a kígyó tojásban a kígyó, és az ősrégi keleti mondás szerint a kígyót még tojásában kell megölni. Egyszerű, talán együgyű dolog, amiről most beszélek, és méltán mondhatja bárki, ezt én is tudom. Nos jó, de tesszük-e? Vigyázunk-e a kezdetekre? Nem esünk-e szüntelen abba a hibába, hogy kicsire még nem adunk? Hogy nem kell rögtön rémeket látni, ne kiáltsunk mindig ördögöt. Ebben a fejezetben tehát arról lesz szó, hogy a kígyó tojásban valóban nincs még méreg, de ha kibújik a kis kígyó, azonnal halálos a marása. Jó, ha tudjuk, hogy a bűnnek úgynevezett láncreakciói vannak. Azaz, az egyik magával vonja a másikat, az első berobbantja a következőt, akár ahogyan az atombomba robbanásnál fellépő láncreakciók átterjednek a környező anyagokra, és azokat is szétdobják. Azért kell különösképpen az elsőre, a kezdetre vigyáznunk. Csak néhány példát hadd említsek az Isten igéjéből. Hogyan kezdődik például a bűnbeesés? Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Milyen ártatlan kezdet! A szemen keresztül indul, milyen idillikusan, még a szó is milyen lágy, kívánatos, és beindul a láncreakció, s a történet vége a kiüzetés a paradicsomból. Szinte ősmintája ez a kezdet minden rossz kezdetnek.
A nem, a tiltás lett csábítóvá és kívánatosnak állította be azt, amit Isten tilosnak ítélt. Ismerjük Lót történetét és a történet tragikus végét, hogyan menekül Szodomából, hogy részegedik le egy barlangba és esik bűnbe saját leányaival. És ez a bukás sorozat mivel kezdődik? Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának. Ismét a szem, amelyik kapzsi módon az idősebb Ábrahám elől választotta magának a jobbik részt. Egy élet tragédiája, amely csak kapzsisággal indul, s a vége a szomorú bukás. Ismertem valakit, mondja Gyökösi Endre, aki a II. Világháború alatt kisajátítatott magának egy úgynevezett zsidó házat, pedig rendes, szép lakása volt. De az még szebb volt, gyönyörűen berendezve. Akkor sokan ügyes, talpra esett embernek tartották, és emlékszem, még irigyelték is. Beköltözött a lakásba, és ott a fürdőszoba egyik csempéje mögött aranyat talált. Kezdett nagylábon élni, és hogy baj ne legyen, valami koholt váddal feljelentette a gettóba elhurcolt háztulajdonost. Azt kivégezték. Könnyen elgondolható, mi lett 1945 után ennek az embernek a sorsa. És mindez mivel indult? A szem kívánságával. A szemhez olykor a gyomrunk is társul. Gondoljunk csak Ézsau történetére, aki egyszer éhesen jön meg a vadászatról, és egy tál lencsért eladja elsőszülöttségi jogát. A bajok, a tragédiák egész sorozatát indítja el ezzel. A bűnöknek és a hazugságoknak micsoda láncreakcióját robbantja ki. 9 fejezet is alig elég arra, hogy leírják a Bibliában. Hány és hány veszekedés indul el keresztény családokban is, manapság a gyomor miatt. Most zajlott le egy vállóper úgynevezett keresztény családban, mondja Gyökösi Endre, amelynek kirobbanása valahogy így kezdődött. Hát ételez, ezért gürcölök egész nap, hogy üres főzelékkel várj haza. A folytatást el tudjuk képzelni, szóra szó, míg végül mindent egymás szemére hánytak, s ma már egy házasság felbomlott 2 szelet marhahús hiánya miatt. 2 gyermek issza a levét, és megy tönkre lelkileg szüleik ostobaságán, s mindez a gyomorral kezdődött. Vagy lássuk ismét a szemet, mint a kívánságok kezdetét. Hány és hány erős férfit, vagy akár nőt tesz tönkre? Gondoljunk Sámsomra, a zsidó nép bírájára. Hogyan is kezdődött ennek az egészen kiváló, különleges képességekkel rendelkező férfiúnak a bukása? És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Majd így folytatódik, és történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek Delilla volt a neve. Ismerjük a történetet, ez az asszony lett a veszte. Sámson vége pedig, hogy megvakítva magára omlasztja azt a házat, amiben játékszernek elővezetik, és többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. Szép sírvers, ugye? Mert az... Hány és hány családi életre omlik így rá a halál a férfi szemének kívánsága miatt. És mindez úgy kezdődik, és meglátta. Hány és hány komoly állás, pozíció, boldog családi élet lesz rommá egy vigyázatlan kezdet miatt, mert nem ölik meg a kígyót a tojásában. Vagy mondjam Dávid király bukását, így kezdődik a királyi tragédia. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. S mi a folytatás? Házasságtörés, gyilkosság,
mert megöleti Betszabé férjét, Úriást. És innen kezdve lefelé hajlik Dávid élete. Tragédiák sorozata követi, mert a bűn annyi, mint büntetés. Hogy sír bűnei felett az 50. Zsoltárban? Isten megbocsát, de templomot mégsem építhet. De nem csak a tetteknek van és lehet rossz kezdete, amely láncreakciót válthat ki, hanem beszédünknek is. A Prédikátor könyvében olvassuk, a bölcsembert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Vigyázzunk, hogy mit beszélünk. Egy bolond kezdet gonoszul végződhet. Egy bolond szó valakibe beleakadhat. Az benne elmérgesedhet, és lassú halállal megöli. A hitét, a lelkét, a testét is megölheti. Azt mondja Gyökösi Endre, tegnap járt nálam egy régi barátom, aki elmondotta, hogy évtizedekig Isten tagadó volt, mert fiatal korában egy előtte nagy tekintélyű tudós férfi szörnyen, ostobán nyilatkozott Istenről. Nem régen lett öngyilkos valaki, fiatal, szép lány, mert azt mondotta neki az apja, haza ne gyere, ha megbuksz, mert megöllek. Bolond beszéd volt, és gonosz vége lett. És gondoljunk csak a beszédben való tagadásra. Hitünk megtagadására. Vegyük a klasszikus példát, Péterét. Hogyan is kezdődik? Első tagadása még csak így hangzik, nem tudom, mit beszélsz. A második, nem ismerem ezt az embert. A harmadik tagadásában már átkozódva és esküdözve tagadja Jézusát, mert a bűnnek láncreakciója van, erősbödik és súlyosbodik. Folytathatnám, de ennyi is elég, hogy ezentúl sokkal komolyabban vegyük életünkben a kezdeteket. Mert a kezdet önmagában hordozza a véget. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy napot. Imával, szentírás olvasással vagy ideges kapkodással. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy étkezést. Mert a családi asztal lehet a feszültségek, izgatott veszekedések helye is, ahol a legjobb étel is megárt. Vagy imával és mosollyal az Úrban, mintha kissé úrvacsoráznánk, így a paprikás krumpli is jól esik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy házasságot. Kettes benne, vagy hármasban az Úrral. Mert ahol nincs jelen eleve a nagy harmadik, ott könnyen megjelenthet egy házasságtörő harmadik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy hetet. Isten tiszteletével-e, szentírás olvasással, lélekkel feltöltekezve vagy annélkül. Befejezésül néhány jó kezdetről is hadd szóljon Isten igéje. A Zsoltárok könyvében olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Érdemes volna most alaposan végig gondolni csak ezt az egy verset, mert minden benne van. De figyeljük csak, hogyan kezdődik a legősibb evangélium. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Jézus Krisztus nevével, nevében kezdődik. Hogyan kezdődik a legmélyebb evangélium, Jánosé? Kezdetben volt az ige. Az igével kezdődik. Magyarázat sem kell ehhez, hogy milyen a jó kezdet. Vagy figyeljük meg, hogyan kezdődik a keresztény misszió. Az apostolok cselekedetében olvassuk, akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Tehát böjtöléssel és imádkozással kezdődik. Ezért volt, lehetett eredményes, mert benne kezdődött, csak benne érhet véget, mert ő a kezdet és a vég. És végül legyünk meggyőződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 10. fejezet következik, Hangoljuk rá az időnket a címe. Az előző fejezetből tehát megtanultuk, hogy minden jó kezdet csődbe kerül, ha nem ő rá nézünk. Amit vele, ő rá hangolódva kezdünk, az menet közben is rá hangolódva, ő rá nézve vigyük végbe. Különben úgy járunk, mint Péter a vízen járással. Milyen jól indul, de aztán csúfosan elmerül, mert leveszi Jézusról a tekintetét és a vízre néz. Tehát már a kezdetet ő rá kell hangolnunk. Menet közben is állatatosan hangolódnunk kell. Ő rá kell néznünk. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Az egyik ilyen akadály és megkörnyékező bűn ez a vélekedés, illetve védekezés. Ezt nem tehetem, hiszen senki se csinálja így. Félelem a tömeg ítélettől. A gyakorló keresztény valahogy úgy érzi, hogy az emberek nem szeretik a mást, a más stílusban élő embereket, és jól érzik, aki az átlag alá süllyed, az büntetik, aki az átlag fölé emelkedik, azt üldözik, csipkedik, gúnyolják, esetleg megfúrják. Ezt az akadályt kell félretennünk. Nem az akadályra nézve, mert akkor elbukunk, hanem Jézusra tekintve. Ő az alaphangunk, nem az emberek. Ám ennek a megkörnyékező bűnnek van egy ellentétpárja is, ez jó, mert mindenki így csinálja. Ez a tömegvonzás. Ám az ilyenfajta így szinte biztos, hogy hamis hangot jelent, elhangolódást az alaphangtól. Nemrégen mondott el valaki, hogyan bukott el egy jól kezdett keresztény élet a 3. évében. Az üzemben a munkatársai rendszeresen fusiztak. Őt is rávették, igazán csinálhatsz te is néha ezt-azt, hogy legyen egy kis mellékkereseted, itt van öregem, az anyag is, senkinek nem fog hiányozni. Senkit sem kaptak rajta, csak őt, amikor ki akarta csempészni a gyárból az elkészült munkadarabot. Ráadásul a Bibliája mellett találták meg a táskájában. Mindenki azt csinálja? Nekem nem lett volna szabad, mondotta összetörve és szégyenkezve. Megkörnyékezte a bűn, és ő elbukott, mert mindenkire nézett, csak nem Jézus Krisztusra. Jól fogadjuk az akadályt, senki se csinálja, de Jézus igen, tehát én is. Jól védekezzünk a megkörnyékező bűnnel szemben. Mindenki csinálja, de Jézus nem, tehát én sem. Ám menet közben még valamire nagyon kell ügyelnünk. Valamit még ő rá kell hangolnunk, az időnket. Mert baj van az időnkkel. Panaszaink nagy része az idő hiánya miatt hangzik el. A modern ember 3 fő panasza, nincs csendem, nincs békességem, s nincs időm. Vizsgáljuk meg most ezt az utóbbit közelebbről. Lássuk előbb a baj megállapítást, a diagnózist, majd utána a gyógymódot. Időhiányunk diagnózisa. Nem tudjuk kihasználni az időt. Nem az időnket, csak az időt, mert az idő nem a miénk. Sőt, gyakran úgy tűnik, mintha az idő lenne az Úr, és az használna ki és el bennünket. A modern embernek az órája, a korbácsa, ami hajszója. Minden perc egy korbácsütés. Siess, ahogy szaporodnak a modern karórákon a mutatók, úgy szaporodik korbácsunkon az ágak száma, siess, siess. Ma éppen olyan riadt félénkséggel pislogunk az órára, ahogy valamikor a rabszolgák rabtartójukra. De miért is nem tudjuk kihasználni az időt? Mert többet beszélünk, mint szükséges és okos. Túl sokat beszélünk feleslegesen. A felesleges beszédnek van egy jó magyar kifejezése, fecsegés. Ami több a kelleténél, a szükségesnél a beszédben, az már fecsegés. Mi, akiknek sosincs időnk,
jó volna, ha megvizsgálnánk, mennyit pazarolunk el fecsegéssel, sőt, mennyi időt lopunk el másoktól. Mert időt is lehet lopni. Aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozz. Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Sok beszédből bolond beszéd következik. Minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Ha valaki nem zabolázza meg nyelvét, annak istentisztelete is hiába való. Íme egy ima beszédünk gyógyulásáért. A 141. Zsoltárban imádkozzuk, Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Azért sem használjuk ki jól az időt, mert többet ábrándozunk a kelleténél. Nem csak a fiatalok álmodoznak, ők a jövőről álmodoznak, az idősebbek álmodozásába menekülnek, és életük súlypontja a való életből nem egyszer egy elképzelt ábránt életbe tolódik át. Vannak emberek, akik azért rohannak, sietnek, hogy minél több idejük jusson, elbújva az élettől álmodozásra. Nem aludni akarnak, félálomban ábrándozni, légvárakat építeni. Az elképzelt világot valóságnak gondolni. Van, aki alkohollal bódítja magát, s van, aki álmodozással. A sok álomban a hiába valóság is sok, olvashatjuk a Prédikátor könyvében, és jó volna, ha meghallanánk Szent Pál bíztatását, amit a rómaiakhoz ír, ideje már, hogy az álomból felébredjünk. Azért sincs időnk, mert többet készülődünk, mint kellene. Igen, sok ember hosszasabban készülődik neki a dolgának, mint amennyi időt maga a dolog igénybe vesz. Például meg kell írnia egy köszönő levelet, 10 sort. Az egész 10 perc alatt elvégezhető. De amíg mindent előkészít, míg mindent előkeres, közben iszik, eszik, kimegy, bemegy, mintha a halálos ítéletét kellene megírnia. Míg végre nekikezd, 2x10 perc is eltelik. Sok ember mindig más csinál, mint aminek neki fog. Szóval pazaroljuk az időt. Még ha magunkét pazarolnánk, még ha csak a másét, de az idő istené, az övét pazaroljuk. Az elpazarolt idő elpazarolt ember. Aki magát pazarolja, Istent lopja meg. De nem csak az a bajunk, hogy nem tudjuk kihasználni az időt, hanem az is, hogy nem tudjuk az időnket beosztani. Sokan nem tudják, hogy a pihenés ideje a pihenésé, és azt az időt is futkosással vagy felesleges tevékenykedéssel töltik, mert úgy érzik, ellenségük az idő, és ezért agyon kell ütniük. Vagy lelkiismeret furdalással. Van, aki úgy érzi, ha egy percre lehever, rossz dolgot művel. És így a pihenés ideje mindkét esetben gonoszul ellene fordul. Szórakozásában még fáradtabb lesz. Nemhogy összeszedte volna magát, hanem szétszórta testét, lelkét, idegzetét. Pihenés alatt még idegesebbé válik, s munkája alatt pedig pihenni szeretne. Íme, ha nem tudja az ember az ő idejét, pedig mindennek rendelt ideje van, olvassuk a Prédikátor könyvében. Ez hát a diagnózis, és ez pontosan a fordítottja annak, amit a Biblia mond, életem ideje kezemben van. És éppen azért, mert azt hisszük, azt akarjuk, hogy kezünkben legyen, kicsúszik a kezünkből és fölibén kerekedik, kihasznál és beoszt bennünket. Pedig ez az időtlen valóság, életem ideje kezedben van. Életem egész ideje születésemtől halálomig, sőt, születésem előtt, már fogantatásom pillanatától, és túl testi halálomon, az órával nem mérhető időig, az örök életbe való belépésig. És Isten kezében van minden percem, órám, napom, évem. Ha ráhangolom az időmet az alaphangra, még időm is elrendeződik, megnyugszik, mert belekerült a rendbe és a ritmusba. Bármilyen alaposan is olvassuk az evangéliumokat, sehol sem találkozhatunk Jézussal kapcsolatban ezzel a szóval, sietett. Jézus sose sietett, és mindenki számára volt ideje,
akinek erre valóban szüksége volt. Aki benne hisz, az nem fut, olvashatjuk Izaiás könyvében. Szent János evangéliumában megpróbálják siettetni Jézust. Lázár beteg, jöjjön gyorsan, segítsen. S Jézus, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nem siet, nem kapkod, még akkor sem, amikor meg akarják kövezni. Jézus átment közöttük. Nem siet, amikor Jairus siettetni. Még meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, s ráér egy koldussal is törődni, pedig amikor Bartimeus hívja, már keresztje felé halad. Tudja, mikor nincs még itt az ideje, s azt is, hogy mikor telt be az ideje. Valami végtelen nyugalom árad Jézus lényéből, ígéjéből, életéből, s nekünk pontosan erre van szükségünk. Ezért éppen kell letennünk életünk idejét az ő kezébe. Aki az ő lényére hangolja az idejét, annak olyanná válik az időbeosztása, mint az egészséges szív dobogása. Összehúzódik. Csendesség, imádság, meditáció. Szétáramoltatja a vért, munka, szolgálat. Olyan lesz az élete, mint Máriáé, Lázár testvéréé, aki minden bizonnyal éppen olyan dolgos volt, mint Márta, de amikor Jézus jelen volt, tudta, hogy most annak van az ideje, hogy ő rá figyeljen. Ideje van ennek a mi életünkben is, csak el ne tékozoljuk. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímár Sándor Asztrik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa: a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja.

0: hangos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauréció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
1: Negyedik Leó levele az USA szerzetes előjáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye.

0: Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hála-e szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, Én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Atyatársak, Jézus Krisztus, lenne tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Mára Rádió hallgatókat. Nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról jelentkezünk 17 óra 01 perckor az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkkal. Akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Várjuk az önök hívásaikat a 0259 420 555 vagy esetleg a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikén. De előre megfogalmazott ima kéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóiért.
1: A füzetünkbe fejezeti ma kéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánljuk hivatalos ügyünk sikeres elbírálásáért, és egy jó szándékra kérjük a szűzanyát, legyen közbejáró Szent Fiánál. A heti miséket és imákat felajánljuk egy fontos szándékra, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom lányom és fiam egészségéért, Jézuson bízom benned. Imád kérek egy hardokló betegért, Veres Józsefért, hogy a jó Isten segítsen, könyörüljön meg rajta, enyhítse fájdalmait. Imád kérünk a Petres család élő tagjaiért, a rózsafűzért felajánlom a betegek gyógyulásáért, de különösen az Antal család betegeiért és Balázs gyógyulásáért és felesége ereje, egészsége, türelméért, megmaradásáért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom unokahúgomért, akit a tegnap műtöttek, hogy a jó Isten adja meg neki a teljes gyógyulást és felépülést csíksomlyói szűzanya terítse bevédő palástjával. Imádkozzunk és ajánljuk a rózsafűzért hittel bízalommal egy 2 éves kislány Bianca gyógyulásáért. A jó Isten hallgassa meg. Ezt a rózsafűzért felajánlom Istvánért, Uram, könyörülj rajta és vezest, kérlek. A rózsafűzért felajánlom édesapám és nagybátyám bűnei bocsánatáért és teljes szabadulásáért. A rózsafűzért felajánlom a szenvedély betegekért, szabadulásukért, ima közösségünkért, ima csoportjainkért, alkalmas időjárásért, a katolikus egyházért, papjainkért, fiataljainkért, népünk jövőjéért, Mária Rádió fennmaradásáért, bűnösök megtérésért, az elhagyott gyermekekért, a válságban lévő családokért, haldoklókért, a tisztuló lelkekért, beteg szenvedő testvéreinkért, a Mladifestre készülőkért, az Úr Jézus irgalmas szívének minden szándékára és minden ima szándék meghallgatásáért, bízva jóisten segítő kegyelmében, Isten fizesse.
0: Szöveges üzenetekből igyekszem olvasni. Férjem hitben való megerősödéséért imádkozom, köszönöm. Minden imát és szentmiséket felajánlom, Fabian Teréz és Bálint Matild lelkük üdvéért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról egy kedves hallgató. A mai rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért és hálából egy sikeres vizsgáért. Gyermekeinkért, az élőit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért a szándékokért imádkozik egy édesanyja. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért, és a gonosz távozásáért családunkból, Jézusom, bízom benned. Minden rózsafűzért és szentmisét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, több fontos szándékért is, Jézusom, bízom benned. És egy telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én is csak mondok a rózsafüzérás, a mise meghallgatásával, a felsorolt szándékokért, ami a Mária Rádióban elhangzott, és még ajánlom az én betegségemért, a daganatos betegekért, a fiatalságért, hogy imádságos lelkületesek legyenek, s ittból időjárási, a háború megszűnéséért, és önökért is ajánlom, ha tudják a műsorikot végezni egészséggel és szeretetvel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Dimesből, egy 83 idős néni. Isten fizesse, hogy meghallgattok, de önökkel mindig imádkozok.
0: Köszönjük szépen, mindörökké, amen. Buzdítjuk, hogy tartson velünk az imában. A rózsafüzért felajánlom lábam gyógyulásáért és gyermekeim, valamint unokáim egészségért, valamint hálából mindenért. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden szeretett szeretteimért, valamint hálából. Köszönöm. Minden imákat és szentmiséket a héten felajánlom Iluska tökéletes gyógyulásáért. Köszönöm szépen mindenki imáját.
1: Egy betelefonálót köszöntünk. Halló, halló. Halló. Köszöntjük a kedves hallgatót, kérjük szépen. Halló.
3: Halló.
1: Igen. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért önökkel imádkozva fel szeretném ajánlani hálából kapott kegyelmek, itt a boldogságos szüzenyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem, Csíksomi, hogy szüzenyöket benyarását, az ő oltalmát, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, családom egészségét, családom a betegek gyógyulásáért, testvéreim és a jó magam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, az élő hit kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékáért, a gyermekemnek a munkahelyért, neki egy hozzáillő szeretőtársért, a munkahelyének kollégákért, a főnökeiért, és hogy megmaradjon a munkahelye, valamint több fontos szándékét is, és nem utolsó sorban önökért. Jóisten fizesse mindenki segítőimáját, és hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon a jó Isten, testi lelki erőt, egészséget önöknek. Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
4: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Ezt az ima szándékot önökkel imádkozva felajánlom, és kérném mindenki imáját. Egy két és fél éves Bianca kislány gyógyulásáért, hogy a Jóisten segítse meg, adjon jó orvosi eredményeket és gyógyulást. És kérem, aki tud, imádkozzék. Én is mi önökkel imádkozok. Köszönöm szépen minden betegét, gyerekét, felnőtt minden gyerekét egyaránt. Köszönöm szépen a meghallgatást.
1: Hallgassa meg a jó Isten, az imént olvastam be, én úgy értesültem, hogy két éves a kislány, két és fél éves, a jó Isten adja vissza neki az egészségét. Kitartást kívánunk szülőknek, nagyszülőknek. Hallgassa meg a jó Isten, imádkozzunk itt el bizalommal.
0: Minden imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és hogy sikerült a lányomnak a szeretett iskolába bejutnia, meghallgatott az imánk. Isten fizesse, emese, írt nekünk Csíkszeredából.
1: Egy újabb hallgató tart velünk, halló!
5: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani az egészségem, a javulás, a gyógyulásom, a családom egészségét, a Mária Rádió fennmaradásáit, minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, tessék bekapcsolódni a közös imába is, várjuk.
0: Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy kaptam egy munkahelyet, további segíts meg engem, kérlek, mivel szükségem van rád, bízom benned, légy velem mindig, köszönöm szépen. A rózsafűzért felajánlom egy gyermekért, aki beteg, gyógyítsa meg a Jóisten, egy édesanya tart velünk az imában. A rózsafűzért és a Szent Misét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
6: Kértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
6: Ezt a rózsafűzést szeretném ajánlani a családom, így gyermekeim, mit unokálni. Két unokámnak nevelem fia, Kozmáson Fülöp Krisztinának, hónaplék Fülöp Kingának, nevék napi alkalmára kívánok sok erőt, egészséget, segítők legyenek, a tizanyosság ilyenek, hogy önügyes lányok legyenek. Még a legkisebb testvére, Katikát, hogy a Jóisten értesse, adjon neki, és sok erőt, segítők legyenek a tizanya. És felajánlám az egész halottanként, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, az egész családét. Kicsértessék a Jézus Krisztus, Istenünkön szóltam írokvára, Isten fizesse, meghallgatta, kellemes szétap.
1: Vagyon a Jóisten, Klári néni, hallgassa meg a Jóisten kéréseit, szándékait.
0: Imád szeretnék felajánlani hálából, köszönök mindent, Jézusom, bízom benned.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
1: Halló!
0: Igen, hallgatjuk szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröké, amen!
1: Ezt a rózsafüzét, a szentmiséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, a családom egészségéért, a gonosz távozásáért a családomból, két fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, hogy csertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindöröké, amen, tessék bekapcsolódni a közös imába. Kedves hallgatóink, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. A csíkborzsovai imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével végezzük a világosság rózsafűzérét és a Jézus vére litániáját. Az imacsoport is felajánlja ezt a rózsafűzért a falu közösség betegeinek gyógyulásáért, kérve a szűzanya közbejárását mindannyiukért, a gondozókért, testi-lelki erőt adjon a Jóisten mindenkinek, és közösen imádkozzunk minden betegért, ahogy az imént telefonált, nem tudom, nagymama volt-e, édesanyai az a 2,5 éves beteg kislányért, a Jóisten gyógyítsa meg. Kérjük a szűzanyát, legyen közbejáró érte. Műsorban voltunk,
2: Oltán Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva, áldott szép estét kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Edem!
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyeljük, Krisztus, ami urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője, könyörög érettünk. Béke királynője,
1: könyörög

0: Krisztus vérének litániája, Uram irgalmazz nekünk!
1: Uram irgalmazz nekünk!
0: Krisztus kegyelmez nekünk!
1: Krisztus kegyelmez nekünk!
0: Uram irgalmazz nekünk!
1: Uram irgalmazz nekünk!
0: Krisztus hallgass minket!
1: Krisztus hallgass minket!
0: Krisztus hallgass meg minket!
1: Krisztus hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszület fiának vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása, Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szüzek termővér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet szálloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Uram, hallgass meg imádságainkat,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívők lelke Isten szent irgalmasságából békességben nyugodjanak. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szent misét közvetítünk a székelyudvarhelyi Betlenfalvi Szűz Mária Szent Neve tiszteletére felszentelt plébánia templomból, melyet főtisztelendő Darvas Emil plébános mutat be. A kántori szolgálatot Sándor Béla látja el. Meghívom hallgatóinkat, lélekben kapcsolódjanak bele a Szent

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek.
1: És a szeretek.
0: Kedves testvérek, július 23-án svéd Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédő szentje ünnepe van. A mai szentmisének a szándékai kiengesztelődésért is hálából.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére, ad, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk. Ami Urunk Jézus

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szüllőtő, atyám a szüllőműves. Minden szüllőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, bennem lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szüllővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szüllőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szüllőtő, ti a szüllővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szüllővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akarjok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsül meg, atyám, hogy bő termés hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Keresztény testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy mondat a mai evangéliumban, amely talán egész keresztény életünknek az összefoglalása, vagy összefoglalója. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Röviden így lehetne a lényeget összefoglalni, és ugye ezt próbáljuk az elmélkedés alatt ízekre szedni, és jó irányba taglalni. Olyan egyszerű mondat ez, és mégis milyen mélységesen szép tud lenni: maradjatok bennem, és én ti bennetek. Az Istennel való kapcsolatot kell a mai elmélkedésben kiemelni, az Istenhez való tartozásomat, hogy én mennyire tudok belekapaszkodni Istenben, majd meglátjuk, hogy miről is szól egyébként, mi az Úr Jézus szándéka. Mint ha Jézus ma nem elsősorban tanítani akarna bennünket, hanem egészen közel hajolna hozzánk, és halkan ezt mondaná: ne menj el tőlem, maradj velem, engedd, hogy szeresselek, és engedd, hogy életedet átjárja az én életem. A mai embernek talán nincs nagyobb fájdalma, mint a magány. Igen, körülvesz bennünket a technika. Pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk egymással, mégis egyre többen érzik azt, hogy senki sem érti meg őket igazán. Vannak, akik egész nap emberek között vannak, és este mégis egyedül hajtja le fejét álomra, mert a legmélyebb emberi vágyunk nem egyszerűen az, hogy kapcsolataink legyenek, hanem az, hogy valakihez tartozzak igazán. Ki ez az ember, akihez tartozok én igazán? Jó a kérdés. Kihez tartozok én, és van-e Istenem, akihez tartozom, mert ugye elsősorban a cél az lenne. Éppen ezért mondja nekünk ma az Úr Jézus: hozzám tartozol, ember. És jól esik ez a mindennapok emberének. Nem szolgának nevez bennünket az Úr Jézus, nem alkalmazottnak tekint Isten országában, hanem olyan szüllővesszőnek, amelyek az ő életéből élnek. Tehát az Istenből élő emberek. Mert a szüllővessző önmagában semmit sem jelent, nem tud a szüllővessző önmagának életet adni. És minden szépsége és termékenysége abból fakad, hogy szorosan kapcsolódik a szüllőtőhöz. A szüllővessző a szüllőtőhöz szorosan kapcsolódik, hogy életbe maradjon. Sokszor elfáradunk kereszténységünkben, halljuk ezt a gyóntató székben is, és hát így vagyunk emberek. Úgy gondoljuk, hogy az Istennek mindig valamit bizonyítani kell, többet kell imádkozni, többet kell teljesítenünk, tökéletesebb emberek kell lennünk, elvárja ezt a világ is. Jézus azonban ma nem ezt mondja. Nem azt mondja, legyetek tökéletesek, hanem azt mondja: maradjatok bennem. Maradjatok bennem. Ha kihajózol egy csónakban a tenger vizére, lehet, hogy süt a nap.
2: De hadd szoruljon bele az Úr Jézus is, mert amikor jönnek a 10 méteres hullámok, nem biztos elég lesz az 50 centis csónakot. Maradjatok bennem! Ez az evangélium nem teljesítményről szól, hanem szeretetről. Ahogyan a szülő félti a gyerekét, maradj itthon, maradj velem. A kereszténység elsősorban nem szabályok gyűjteménye, hanem szeretet kapcsolat Krisztussal. Én az Úr Jézussal maradok. Szeretet kapcsolat Krisztussal. Az ember akkor válik igazán önmagává, amikor rájön arra, hogy őt nem csak megteremtette az Isten, hanem nap mint nap életben is tartja szeretetével. Magyarul lesz úgy hívják, hogy gondviselés. Amikor rájössz arra, hogy Isten tenyerén éljük az életünket. Ő akarta létemet, ő figyeli aggódó szemekkel az életemet, és ő fog elkísérni. Tőle jövünk és hozzátérünk vissza. Eszembe jut egy idős szerzetesnek a története. Egy fiatal pap megkérdezte, hogy atyám, mi a legfontosabb dolog, amit hosszú életed során megtanultál Istentől? Az öreg szerzetes elmosolyodott és csak ennyit mondott. Azt, hogy az Isten sokkal jobban szeret engem, mint amennyire én képes vagyok szeretni őt. Kedves Mária Rádió hallgatók! Talán nekünk is ezt kellene újra megtanulnunk, mert sokszor mi akarjuk megtartani az Istent az életünkben, pedig valójában ő tart meg bennünket. Mi kapaszkodunk belé, de közben ő az, aki soha nem engedte el életen folyamán a kezemet. Miért Isten nélkül tudnánk egy percet is élni, bármit is csinálni ezen a világon? Hát nem, ezt nem érti még a világ. Van egy gyönyörű gondolat ebben az evangéliumban, amikor Jézus azt mondja, maradjatok bennem. Nem fenyeget bennünket, hanem meghív. Maradjatok bennem. Gondoljunk csak bele. Amikor egy édesanyja magához öleli kisgyermekét, nem azt mondja neki, ha elmész mellőlem, megbüntetlek, hanem azt mondja, maradj velem, kisfiam. Nem azért, mert uralkodni akar fölötte, hanem azért, mert egyszerűen szereti. Ez a képlet ennyire egyszerű. Egyszerűen azért, mert szereti. Jézusnak is ilyen a mai kérése, nem parancsol, hanem kér, nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem biztonságot akar adni az embernek. És mindjárt nem kell pszichológus, hogyha Isten mellett erősnek érzem magam, az erős Isten szeret engem. Azt mondja nekünk, maradj nálam, nálam jó helyén vagy, nálam nem kell szerepet játszanod, nálam hazatalálsz te gyermek. Milyen vigasztaló ezt meghallani a mai világban is. Különösen akkor, amikor az ember elfárad, az hát az élet terhei, a cég terhei, és Isten tudja milyen terhek alatt. Mert vannak napok, amikor úgy gondolja az ember, hogy igen, erős vagyok. De vannak napok, amikor csak annyit tudunk mondani, Uram, ez a nap annyira nehéz volt, nem tudok imádkozni, de szeretlek. Jézus ilyenkor sem távolodik el tőlünk, amikor gyengék vagyunk. Nem mondja, hogy majd gyere vissza, ha tökéletesebb leszel, hogyha megtanultad, akkor gyere majd vissza, hanem azt mondja, maradj velem. Ezt nagyon lehet szeretni az Úr Jézusban. Tőle jövünk és hozzátérünk vissza. Maradj velem. Életed útjain maradj velem. Mai evangélium azonban van egy nehezebb rész is. Jézus arról beszél, hogy az atya megmetszi a szőlőveszőt. Nem egyszerű történet, valljuk be őszintén, egyikünk sem szereti, ha Isten metszeni kezdi az életét. Mi azt szeretnénk, ha minden úgy alakulna, ahogyan elterveztük. Így szeretnénk. Szeretnénk, ha gyermekeink boldogok lennének, szeretnénk, ha a gyermekeink, egészségük mindig megmaradna, ha a terveink valóra válnának, ugye az ember eltervezés, ezt szeretnénk. Hű, kedves Mária Rádió hallgató, kedves évek! Az élet azonban sokszor egészen másképp alakul. Ember tervez és Isten végez. Vannak vesztességeink, legyünk őszinték. Vannak betegségeink. Hát legyünk még őszintébbek. Vannak csalódásaink, könnyes imádságaink.
0: Hányszor kérdezzük már mi is, hogy Uram, miért engeded meg ezt? Miért kellett ezt elvenned tőlem? A szüllősgazda azonban soha nem azért metszi a szüllőt, mert nem szereti, hanem éppen azért, mert gyümölcsöt vár tőle. Isten sem büntetésből metszi az életünket, sokszor azért hát veszel valamit vagy valakit, hogy önmagát adhassa. Ez egy szép gondolat egyébként, amit mi vesztességnek nevezzünk földi emberként, arról sokszor csak évekkel később derül ki, hogy állj meg ember, hát ez kegyelem volt. Kegyelem azt jelenti, hogy ingyenes ajándék. Az ember illetében, nézzük csak, nem akarom elsietni, csak azért, hogy érthető legyen. Az ember életében vannak olyan ajtók, amelyeket csak a szenvedés tud kinyitni. Erre szoktam mondani, hogy még azért nem jársz templomba, mert még nem törtél meg. Amikor az élet megtörtélet, ne bussul meg, letérdelsz. Szeretettel mondom, nem fenyegetőzve. Vannak ajtók, amelyeket csak a szenvedés tud kinyitani. És amíg nem vagy ebbe a tengerbe, vagy nem jársz ezen a szekéren, addig az ember ezt nem érti. Vannak olyan imádságok, amelyeket csak könnyek között tudunk megtanulni. Remélem, hogy ez a mondat is valakinek talál. És vannak olyan találkozások a Jóistennel, amelyekre soha nem került volna sor, ha életünk mindig simán és gondtalanul haladt volna előre. Azt mondta nekem, emlékszem, nekünk valamikor Borbé Gábor főesperes, hogy Jóisten még a porát is tartsa meg a Deszka templomba, Csíkszeredába, hogy nagyobb keresztet a Jóisten nem ad, fiam, ne búsulj, amit az ember ne bírna el. Neki voltam dőlve, emlékszem, egy ilyen szarufának, mert abból állt egy deszkából állt a templom, és neki voltam dőlve, és gyerekfejjel megtanultam, hogy a Jóisten nem ad nagyobb keresztet, amit ne bírnál el. Jézus már egy nagyon alázatra tanító mondatot is mond a gőgös világnak. Annyira szeretem az Úr Jézus, hogy minden kor emberét megtalálja azért. A következőt mondja, nélkülem semmit sem tehettek. Húha, a mai világ ezt a mondatot nehezen tudja elfogadni, hiszen azt tanítják nekünk, hogy mindenre képesek vagyunk, bíz önmagadban, valósítsd meg magadat, légy erős, mosolyogj akkor is, hogyha fáj. Érdekes. Jézus azonban ennél sokkal szebbet mond nekünk, nem kell egyedül megvalósítanod önmagadat, én veled vagyok. Gondolj csak vissza, amikor bajba voltál, milyen jó leső Jézus imádkozni. Belőlem meríthetsz erőt, az én életem a te életed is lehet. Akármilyen jó telefonod van, gőgös világ, ha lemerültél, mit kell csinálni vele? Feketőteni. Te miből töltekezel? Ki az, aki neked erőt ad? Milyen jó ezt meghallani. Nem kell mindig erősnek lenni. Nem baj, hogyha néha elfáradunk. Nem baj, ha vannak kérdéseink és könnyeink. A szüllőveszőnek nem kell erősnek lennie, elég, ha a szüllőtőn marad. Talán ez a mai evangélium legszebb üzenete. Az Isten nem azt várja tőlünk, hogy rendkívüli emberek legyünk, sokkal inkább az, hogy maradjunk mellette. Tehát imádkozzunk akkor is, amikor nincsen kedvünk hozzá. Igen, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Menjünk el a szentmisére akkor is, amikor fáradtak vagyunk. Igen, mert én szeretem az Istenemet. Nekem ott helyen van Isten házába. Mondjuk el esténként azt a néhány egyszerű mondatot, hogy Uram, itt vagyok, ma sem akarok elszakadni tőled. Végül hadd mondjak el egy egyszerű, de nagyon szép történetet. Nézzük csak. Egy kisfiú egyszer megkérdezte az édesapjától. Miért kell édesapám minden este imádkozni? Miért kell olyan sokat beszélni a Jóistenről, édesapám? Az édesapja kivitte a kertbe, leszakított egy gyönyörű virágot, és egy pohár vízbe tette. Holnap nézd meg, kisfiú, mondta az édesapa gyerekének. Másnap a virág már tudjuk, hogy mit jelent, hervadni kezdett. Az apa megkérdezte, mi történt a virággal, kisfiam? A kisfiú ezt felelte, édesapám, hát elvágtad attól, amiből élt. Hallotta más szinteken is, és más plénumokon is, és más katedra, és máshonnan is, hogy vágott virág.
2: Az apa mosolygott, és ezt mondta, pontosan ez történik velünk is, ha elszakadunk, elvágjuk magunkat Istentől. Kedves testvére, kedves Mária Rádió hallgatók, a virág még egy ideig szép marad, az ember is sokáig még azt gondolhatja, hogy Krisztus nélkül is boldog lehet is, megváltjuk ezt a világot, de a lélek lassan kiszárad, ha elszárad életének, vagy elszakítják életének forrásától. Nem véletlenül mondja nagyon szeretett szentünk, Szent Ágoston, nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, ami meg nem nyugszik te benned. Ezért a mai evangélium nem félelmet akar ébreszteni bennünk, hanem reményt ad a mai embernek, és aki hallgatod most a rádiót, hidd el, hogyha reménytelen vagy is, vagy reszket már a kezed az idegességtől, vagy fájdalomtól, van remény, mert ezt a jó Isten mondja. Jézus ma nem számon kér bennünket, hanem hazahív, meg akar erősíteni. Azt mondja nekünk, maradj bennem, mert ott van az otthonunk, ott van a békénk vala a jó Istennél, ott van az örömünk a jó Istennél, és ott van életünk forrása a jó Istennél. Nem attól leszünk szentek, hogy soha nem hibáztunk, hadd legyünk őszinték legalább egy pillanatra. Nem attól, hogy mindig erősek vagyunk az életbe, hadd legyünk őszinték legalább egy pillanatra. Az Istennek nem tökéletes emberekre van szüksége, hanem olyanokra, akik napról napra szeretnének Krisztushoz tartozni, Krisztusban maradni. Egyetlen dologtól kellene félnünk, kedves jó Mária Rádió hallgatók, egyetlen dologtól kell félnünk, attól, hogy elszakadunk attól, aki öröktől fogva engem megteremtett szeretett és életbe tart. Na, ettől félteni kell, vágott virág. Ha azonban vele maradunk, akkor még a keresztjeink is, erős mondat, még a keresztjeink is gyümölcsöt teremnek. Igen, a te szenvedéseid. Ha vele maradunk, akkor életünk csendes tanúságtétellé válhat. Valakinek már tudok segíteni, mert én már keresztül mentem ezen a nehézségen. Igen. És ha vele maradunk, akkor egyszer majd meghalljuk tőle azt a mondatot, amelyre egész életünkbe vágyunk, hogy jöjj hűséges szolgám, lépj be Urad örömébe. Ehhez a mondathoz minden nap közelebb vagyunk. Még rimmel is. Maradjunk tehát Krisztusban, és ezzel befejezem, mert a szüllőveszőnek nem kell hősnek lennie, elég, ha rajta marad a szüllőtőn. Utolsó mondatom, akinek füle van s Mária rádiója, az hallja meg.

0: Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, halass meg minket!
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Engedd, hogy minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenen, Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőséget férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nem élek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Irgalmas Istenünk, te Szent Brigittában, a régi ember helyébe a saját képedre kialakítottad az újat, add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívott, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged is,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, áraz rá szent a lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egy hádott sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távozszak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten fiam, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha elszakadjak tőled.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk!
1: Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Brigitta példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük,

három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak hűre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára az Atya, a Fiú és

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kadics falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kadics falva Székelyudvarhely város része, Hajdan önálló falu, a város északi

is szívesen látnak minden arra járót, mert törődnek egymással és ragaszkodnak évszázados szokásaikhoz. Kadics falván ilyen emberek laknak. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjufonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojássírást, valamint a kovács és ácsmunkákról sem szabad megfeledkeznünk. A krónikák szerint 1566-ban a Kadik falva nevet viselte, ekkor említették először. 1658-ban Kadics falva formába fordul elő. A hagyomány szerint a resztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. Középkori temploma nem volt, Székely Szent Tamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de katolikus kápolnája már az 1600-as évektől van, melynek védőszentje Szent Anna, mert 1614-ben egy betlenfalvi lakos azt vallja, hogy a pápás papok idejében a betlenfalviak Kadics falvára is jártak prédikációra. 1755-ben egy szentegyházas falvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna kápolnát Kadics falvára transferálták, mint filiális eklézsiában. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadics falva udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székely Szent Tamáshoz. Betlen falva több ízben el akart szakadni udvarhelytől. Kadics falva pedig Szent Tamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükös János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. A hívek 1769-ben kérték, hogy a kápolna leányegyházból plébániai rangra emelkedhessen, ezt a gyulafehérvári püspök 1802-ben hagyta jóvá, ekkor lett tehát Kadics falva önálló plébánia és Betlen falva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Márton fi József püspök. Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1778-1780 között építették fel a mai Szent Anna templomot. Ekkor társ egyháza Betlen falva is. A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt. 2018-ban Szent Anna és Joákim ünnepére készült el a Kadics falvi templom felújítása. A munkához összefogtak a hívek, akár csak 250 évvel ezelőtt, amikor a templom megépült. A hálaadó ünnepséget háromnapos lelki gyakorlat előzte meg, köszönetnyilvánítása és emlékplakett átadása került sor mindazok részére, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A felújított templomépületet Tamás József segédpüspök áldotta meg, és ünnepi szentmisét mutatott be a koncelebráló papsággal együtt. A Kadics falvi plébánia gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúját Szent Anna és Joákim ünnepnapján tartják, vagyis július 26-án. Örökös szentségimádási nap március 18. Székely Betlen falva, Mária neve filia, ellátó plébánia Kadics falva. Hargita megyében Székelyudvarhely központjától 3 kilométerre északkeletre a Nagyküküllő balpartján fekszik. Nevét 1504-ben Betlen falua néven említette először oklevél. 1505-ben pedig neve az udvarhelyi Székely nemzetgyűlés által választott bírák közt Betlen falvai Péter nevében tűnt fel. 1505-ben Betlen falva néven jelentkezik az oklevelekben, 1518-ban Betlehem falva a neve. 1624-ben Betlen Gábor úgy rendelkezik, hogy a templom és a pap nélkül maradt székelyudvarhelyi katolikusok is Betlehem falvára járjanak templomba. Betlen falva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Betlen falvának. Miután Székelyudvarhelyen is templomhoz jutnak a katolikusok, 1633 után Betlen falva filiaként udvarhelyhez tartozik. A régi templom a 18. századra romos állapotba került, így új templomépítését rendelték el 1774-ben, amelyet toronnyal is elláttak, az új templomot nem a régi helyére építették, de felhasználták annak egyes elemeit.
A hagyomány szerint az eredeti kápolna a Kápolnakert nevű helyén állott az új templomon felül. A székelybetlenfalvi templom főoltárán a szűzanya látható, ezen kívül a szűzanya és Jézus szíve szobrok láthatók, és két mellé

oltára van a templomnak. A templom a Szűz Mária Szent Neve tiszteletére van felszentelve, búcsús ünnepét szeptember 12-én tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. A betlenfalvi Mária plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Első könyv, 24. fejezet. Az ítélet és a bűnök büntetése.
1: Minden ügyben a végre figyelj. Hogyan állsz majd meg szigorú bírád előtt? Aki előtt semmi sem titok, akit ajándék meg nem veszteget. Mentegetőzés nem enyhít, hanem igazság szerint ítél. Ó, nyomorult és ostoba bűnös! Mit felelsz majd Istennek, aki minden bűnödet ismeri? Hiszen sokszor a haragvó embernek tekintetétől is rettegsz. Miért nem készülsz az ítélet napjára, amikor majd senki más mögé nem bújhat, védelmet másnál nem kereshet, hanem kiki magának elegendő terhe lesz? Most hasznos a fáradtságod. Elfogadásra talál a könnyed, meghallgatásra a jajvezékelésed. Elég tételre és lelked tisztogatására alkalmas a kesergésed. Nagy és üdvösséges tisztulása van a szenvedő embernek, ha úgy állja a rajta esett jogtalanságokat, hogy inkább a másik bűnén bánkódik, mint a maga sérelmén. Ha örömest imádkozik azokért, akik ellene fordulnak, és vétküket szívből megbocsátja. Ha maga nem késik bocsánatot kérni másoktól, ha könnyebben könyörül, mint haragszik, ha önmagán gyakran erőt vesz, és azon van, hogy testét teljesen lelkének vesse alá. Jobb most bűneinket letisztogatni, hibáinkat lenyesni, mint a tisztító helyre hagyni a tőlük való szabadulást. Magunkat csapjuk be, ha testünket rendetlen szeretettel szeretjük. Mi mást emészt el az a tűz, mint a bűneidet? Minél engedékenyebb vagy most önmagaddal szemben, tested kívánságait követve, annyival keményebben lakolsz majd, annál több égetni valód gyűjtesz. Ki miben vétett, abban fog keservesebben bűnhődni. Ott a resteket égő ösztökékkel döfködik, a torkosokat iszonyú éhséggel, szomjúsággal kínozzák. A paráznákat és a testi élvezetek kergetőit izzószurokkal és büdös kénnel öntözik. Az irigyek, mint veszett kutyák, vonítanak a fájdalomtól. Nem lesz semmi vétek, amelyre ne sújtana sajátos büntetés. Ott a gőgösök szégyennel telnek el. A fösvényeket szánalmas szegénység szorongatja. Az ott való kínban nehezebb lesz egyetlen óra, mint itt, 100 esztendő a legkeményebb vezeglésben. Ott semmi nyugalmuk, semmi vigasztalásuk nem lesz a bűnhődőknek. Itt mégis néha szünete van a fáradozásnak, és enyhülést találunk barátaink vigasztalásában. Most légy hát gondos, magaddal törődő. Most bánt bűneidet, hogy az ítélet napján biztonságban lehess a szentek között. Mert akkor az igazak nagy bátorságban kiállnak azokkal szemben, akik sanyargatták és elnyomták őket. Akkor ítélni fog, aki most alázatosan az emberek ítélete alá veti magát. Akkor nagy biztonságban lesz a szegény és az alázatos. Rettegve retteg a kevély. Akkor kiderül majd, hogy az volt bölcs e világon, aki Krisztusért megtanult oktalan és megvetett emberként élni. Akkor kedves lesz minden türelemmel viselt zaklattatás, és minden gonoszság befogja száját. Akkor örvend minden Istennel törődő ember, és kesereg minden istentelen. Akkor jobban vigad a megsanyargattatott test, mint amelyik mindig gyönyörökkel lakott jól. Akkor fényessé változik a kopott köntös, és elsötétül a finom öltözet. Akkor több dicséretet kap a szegényes hajlék, mint az aranyos palota. Akkor hasznosabb lesz az álhatatos béketűrés, mint a világnak minden hatalma. Akkor jobban felmagasztasul az őszinte engedelmesség, mint minden világias ravaszkodás. Akkor több örömet szerez a tiszta lelki ismeret, mint a tudós bölcselkedés. Akkor a gazdagság megvetése többet nyom a latba, mint a földön lakók minden vagyona. Akkor nagyobb vigasztalást jelent az áhítatos ima, mint a gazdag lakoma. Akkor nagyobb öröm lesz, hogy megtartottad a szilenciumot, mint hogy sokat szaporítottad a szót. Akkor többet érnek a szent cselekedetek, mint a sok szép beszéd. Akkor több tetszésre talál a kemény élet és a szigorú vezeklés, mint minden e világi gyönyörűség. Tudj most egy keveset szenvedni, hogy akkor a nagyobbaktól szabadulhass. Itt próbáld meg először, mit bírsz majd oda át, ha most olyan keveset tudsz elviselni. Hogyan viselnéd az örökkétartó kínokat? Ha most csekéke szenvedésben elveszted türelmedet, mire visz a kárhozat tüze? Lám valóban nem lehet részed kétféle örömben, hogy e világon is gyönyörűségben élj, és aztán Krisztussal is uralkodjál. Ha mindmáig szakadatlanul, nagy megbecsülésben és élvezetek köz éltél volna, mi hasznod volna belőle, ha ezen nyomban meg kellene halnod? Minden hiába valóság tehát, csak az nem, hogy Istent szeressük, és egyedül neki szolgáljunk. Mert az, aki egész szívvel szereti Istent, sem haláltól, sem büntetéstől, sem ítélettől, sem kárhozattól nem fél. A tökéletes szeretet biztos utat nyit Istenhez. Aki pedig még örömét leli a bűnben, az nem csoda, ha fél a haláltól, meg az ítélettől. Egyébként is jó, ha már a szeretet nem tart vissza a rossztól, legalább a kárhozattól való félelem kordában tartson. Aki aztán Isten félelmét nem ismeri, sokáig nem maradhat meg a jóban, hanem előbb-utóbb a sátán hálójába kerül.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia és

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, hamarosan esti mesével folytatódik a műsorunk, várjuk a legkisebbeket és nem csak őket. Ezt követően a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelkiatya válaszol, dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15 perctől majd a béke rózsafűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21:23 perctől ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25 perctől a tavalyi Mladi Festről egy újabb részt hallhatnak kedves hallgatóink. 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. Szintén ismétlésben lesz hallható 22:40 perctől a jelenünk és jövünk. 23:40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. El szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán július 24-én reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Szabadkáról a délvidéki Mária Rádióból. Délután pedig Kadics falváról 18 órától fogjuk a szentmisét közvetíteni. A szombati napon reggel 8 órától Sárközúrlakról közvetítünk szentmisét. Délután este 18 órától pedig Betlen falváról. A vasárnapi napon pedig 9:45 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit, 10 órától rózsafűzért közvetítünk Sárközújlakról, 10:30 perctől pedig szentmisét szintén Sárközújlakról. 13 órától szentmisét közvetítünk Kadics falváról, búcsú szentmiséről van szó, tehát 13 órától és este 18 órától kapcsoljuk a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikát, szép szentmisében lesz lehetőségük kedves hallgatóiknak belekapcsolódni, tehát mindez július 26-án vasárnap. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök a Csíksomi stúdióból, a mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, másnap Kupac Kata mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel a Tölgyfa iskola című meséjét.
1: Csiga mama reggel nagyon korán keltette föl fiát Zsigát. Ébresztő! Kezdődik az iskola!
2: Jaj, hadd aludjak még, nyafogott Zsiga.
1: Nem lehet, korán el kell indulnod, hogy időben odaérj, mondta Zsiga mama. Zsiga lassan kikászálódott az ágyból, és reggeli után lassan elindult az iskolába. Tőle telhetően sietett, mert az első óra gomba ismerett, amiről nem szeretett volna elkésni. Síkossá téve maga előtt a földet lassan, de biztosan csúszott előre. Nem volt messze az iskola, szerencsére csak a közeli pittypangig kellett mennie, ott befordulni jobbra, és már ott is volt az öreg Tölgyfa iskolánál. Általában oda szokott érni időben, de ma sok bámészkodni valója akadt. Minden felé újabb és újabb virágok nyíltak, újabb rügyek fakadtak, amerre elhaladt. Feje fölött a lombok közt énekeltek, csiripeltek a madarak, döngicsiltek a méhek. Sorba mentek el mellette a kis diákok, megelőzték Zsigát. Néhányan szóltak is hozzá, de aztán tovább mentek. Az út tele volt tócsával, mivel előző este nagy eső esett. Zsigának kerülgetnie kellett őket, ha nem akart elmerülni a sárban. Fürge Endi és Muslica Ica érték útól. Ica ráköszönt Zsigára.
2: Szia, el fogsz késni, ha nem érsz velünk egyszerre a suliba, mondta. Csak hogy én nem tudom veletek a lépést tartani, nekem ahhoz több idő kell, panaszolta Zsiga.
1: Várj, akkor elviszünk, mondta Ica. Ám hiába próbálták húzni, tolni, nem bírták a hátukra venni.
2: Túl nehéz vagy, mondták,
1: és elsiettek mellette. Szöszke Szöcske utolérte őket, megpróbálta ő is felemelni az útról Zsigát, de neki sem sikerült, ő is tovább haladt. Utoljára kétpettyes Katika szállt el fölötte sietve, integetett neki, és eltűnt az iskola irányában. Zsiga egyedül bandukolt, még mindig kerülgetnie kellett a tócsákat, hátának is háza csupassá lett, mert felverték rá a mellette elhaladók.
2: Jaj, ha ma lekésem a gomba ismereti órát, nem fogom tudni, melyek az ehető és melyek a mérgező gombák. Csoda kellene, hogy beírjek, sóhajtotta hangosan.
1: Csodát emlegettél? Kérdezte egy csilingelő hang a feje fölött. Zsiga felnézett és nagyon elcsodálkozott.
2: Te meg ki vagy, kérdezte a hozzá leereszkedő kis tündértől. Tulipán tündér vagyok.
1: Csodát vártál? Tessék, itt van. Mutatta fel varázspálcáját.
2: Ó, hiszen te olyan vagy, mint egy icipici kislány varázspálcával, ámult Csiga-Zsiga.
1: Mint egy lepkeszárnyas kislány, nevetett a kis tulipán tündér összecsapva két apró szárnyaskáját, mintha tapsolna.
2: Szóval, hova szeretnél gyorsan eljutni, kérdezte.
1: Az iskolába, vágta rá lelkesen Zsiga.
2: Na hát, ilyet se hallottam még, hogy valaki, aki tündérrel találkozott, azt kívánta volna, hogy legyen az iskolában. Inkább nyaralásra, nyereményre, örömre vágynak, mint tanulni.
1: De te tudod, nevetett a tündérke. Megérintette varázspálcájával Csiga-Zsiga házát, és láss csodát, abból iskolatáska lett, ők pedig egyből ott termettek az öreg Tölgyfa iskola kapujában.
2: Zsiga megköszönte a kis tündérkének a segítséget, és elköszöntek egymástól. A tündérek iskolája az erdő legmélyén van, ahol már ember se jár, fönt a legmagasabb fa legmagasabb ágainak lombjai közt. A pici tündérlány el is röpült arrafele.
1: Zsiga elgondolkodott, vajon minek a tündérkének az iskola, amikor a varázspálcájuk úgyis mindent tud?
2: Ha nekem volna a varázspálcám, én bizony akkor nem járnék iskolába, mondta ki önkéntelenül hangosan a gondolatát Zsiga.
1: Meghallották ezt az osztálytársai és a tanítónéni is. A tanítónéni nagyon kedves, barátságos bogár volt, szarvasbogár, de szarv nem nőtt a fején, helyette fenyőtű levél volt a füle mögé tűzve. Azzal mutogatott, ha magyarázott nekik valamit. Lehajolt Zsigához, és szeretettel kérdezte.
2: Hiszen nem is olyan rossz iskolában lenni, igaz?
1: Igaz, de még jobb volna kint a szabadban, zsenge salátalevélen üldögélni a szivárvány alatt, mondta vágyakozva Zsiga.
2: Rendben, amint megtanuljuk a mai leckét, mehettek játszani, de házi feladatnak holnapra mindenki gondolja ki, mit tenne, ha lenne varázspálcája, mint a tündéreknek. Hamar eltelt a nap. Megtanulták, milyenek az ehetőgombák, és hogyan lehet őket megkülönböztetni a mérgezőktől. Azt is, hogy hol találhatók. Többen el is határozták, hogy iskola után felkeresik az egyik gomba lelőhelyet. Csiga-Zsiga órák után elmesélte barátainak, milyen volt a találkozása tulipán tündérkével, és hogyan segített neki időben beírni az iskolába. Jó volna, ha holnap is együtt jönnénk, mondta Zsiga. Másnap reggel már a házuk előtt várta őt a kis tündér. Szinte kitalálta Zsiga kívánságát. Minden nap mehetünk együtt a sulitokig, hiszen ugyanarra kell nekem is mennem. Legalább elmondod, amit ti tanultatok, én pedig neked mondom el, amit mi, mondta a tündérke. Így is lett. Együtt sétáltak az iskolába. Ha sietni akartak, akkor persze tulipán tündérke varázspálcájával segítettek magukon. Így Csiga-Zsiga nem maradt le többi az első óráról, ami korábban néha előfordult vele, ha esett az eső, ha fújt a szél, ha perzselt a nap, vagy ha sok bámészkodni valója akadt az úton.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Örömmel kél a tisztelet, a Szentet ünnepeljük itt, ki téged tisztelt jó Atyánk, szeretve hozzád költözött.
1: Jézusban biztos útra lelt, mulandó kincs öröm miatt, amit világunk nyújt nekünk, nem tévedett meg útjain.
0: Neked szolgálva önmagát átadta választott jelül, s mint Krisztus tiszta jegyese a szüzek méltó társa lett.
1: Neked kíván csak tetszeni, híven hozzád ragaszkodott, szavát, lelkét és tetteit hűsége ízította át.
0: Itt lenn virágzó szeretette hozzád fűzte életét, szabad lélekkel győztesen haladt a csillagok felé.
1: Nyomában lépjünk lelkesen, Atyánk vár, ő és egy fia, s a lélek lesz majd életünk, e hármat áldjuk boldogan.
0: Amen. Szolgálód örömét találja üdvözítő segítségedben, Uram. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az úrházába fölmegyünk.
1: Íme már itt is áll a lábunk, kapuidban, új Jeruzsálem.
0: Jeruzsálem jól megépült város, részei szépen egybeillenek.
1: Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei, Izrael törvénye szerint, hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
0: Mert ott állnak az ítélőszékek, Dávid házának székei.
1: Jeruzsálemre békét esdjetek, béke legyen azzal, aki szeret téged.
0: Békesség lakozzék falait között, és biztonság bástyáit tövében.
1: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, békesség te veled.
0: Istenünk és Urunk háza miatt áldást kívánok neked.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szolgálód örömét találja üdvözítő segítségedben, Uram. Mint a sziklára épült szilárd alap, olyan az Úr parancsa az istenfélő asszony szívében. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mint a sziklára épült szilárd alap, olyan az Úr parancsa az istenfélő asszony szívében.
0: Erőssé tette őt az Úr keze, áldott lesz azért mindörökké. Áldott legyen az Isten Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket,

0: döntését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újraegyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Erősítette őt az Úr keze, áldott lesz azért mindörökké.
1: Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.
0: Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta.
1: Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta.
0: Sátrában adott neki lakóhelyet.
1: Öröktől fogva kiválasztotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr kiválasztotta őt magának, öröktől fogva kiválasztotta.
0: Ti, akik mindent elhagytatok értem és követtetek engem, százannyit kaptok és elnyeritek az örök életet. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad írgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ti, akik mindent elhagytatok értem, és követtetek engem, százannyit kaptok, és elnyeritek az örök életet.
0: Könyörögjünk az Úrhoz egyházáért, a szentasszonyok által is mondjuk.
1: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
0: A vértanú asszonyok által, akik a lélek erejével legyőzték a testi halált.
1: Adj erőt egyházadnak a kísértések idején.
0: A férjes asszonyok által, akik szent házasságukban az életszentség útján előre haladtak.
1: Adj egyházadnak apostoli termékenységet.
0: Az özvegy asszonyok által, akik magányosságokat imádsággal és vendégszeretettel az életszentség magaslatára emelték.
1: Add, hogy egyházad a szeretet szentsége legyen a világ számára.
0: Az édesanyák által, akik Isten országa és az emberi közösség javára gyermekeknek adtak életet.
1: Add, hogy egyházad által minden ember természet feletti életre és üdvösségre szülessék.
0: Valamennyi szent asszony által, akik kiérdemelték, hogy arcot fényét meglássák.
1: Add, hogy egyházad halottai ennek a fénynek örökké örvendezzenek.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk, A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által.

0: által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz a közhely. Minden ember élet külön regény. Kár, hogy nagyon sokan nem olvassák. Egész életükben nem olvassák el önön regényüket. Mondta Fekete Gyula.

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Isten hoztás, Peres úr.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma június 23-án, csütörtökön, Szent Brigitta, Európa társ védőszentje és lelke napján. Szent Brigitta Svédországban született, és 1303-ba, 70 év múlva, 1373. július 23-án hunyt el Rómába. Rendalapító, misztikus. Úgyhogy a svéd misztikus a brigitánus rendnek az alapítója. Előkelő svéd családban született, korán 7 éves korától látomásai voltak, az Úr Jézus beszélt hozzá, és 1316-ban, 14 évesen feleségül adták Ulf Gudmarssonhoz, akinek 8 gyermekük született. Házastársával a ferences harmadrendbe lépett, elzarándokolt Komposztellába, és Dél-Franciaországba, az egyik Ciszter kolostornál meglátta, hogy ott kialakult a kettős kolostornak a működése, hogy az egyik kolostorba férfiak, másik kolostorba nők voltak, és erre gondolt, amikor visszatért, közben a királyi család gyermekeit nevelte, és ezért a király az egyik ilyen birtokát, Vadstennai birtokát Brigittának adományozta. Azon törekedett, hogy ezt a kettős kolostor alapítást megvalósítsa, ezért Rómába is elzarándokolt, onnan Dél-Itáliába, majd 1371-72-be a Szent Földet is bezarándokolta. A rendjét a pápa 1370-be hagyta jóvá, és Rómába hunyt el, majd testét hazaszállították a Vadstennai kolostorba. Hát ez Szent Brigitta múzeum működik most is ott. Halála után 14 évre szentté avatták, zarándokok, haldoklóknak a védőszentje, és 1999-ben második János Pál pápa Európa társ védőszentjévé tette. Holnap, július 24-én Árpádház Szent Kinga, Szent Kristóf és Kincső napja. Árpádházi Szent Kinga, vagy Kunigunda 1224-ben született IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária elsőszülött gyermeke, a testvére is Boldog Jolán, Konstancia és Szent Margit nagybátyja, Kálmán herceg feleségének, a lengyel Szaloménak javaslatára, a krakói és szandomiri herceggel, szemérmes Boleszlóval jegyezték el, és a lengyel udvarba küldték nyelvtanulásra egy évre, és az ottani szokások megismerésére, majd pedig 39-ben, 15 évesen esküvőt is megtartották, de a fiatal házaspár testvérként a legszigorúbb aszkéta életet élte. 1241-ben, mongolok támadás elől a szepességi Podolinba, majd Szikláskőbe Csorszitimba menekült. A dúlás után Kinga hazalátogatott Magyarországra is édesapjától, máramosi bányászokkal, bohnyai, vielicskai sóbányát megnyitatta. Apácozárdát alapított Oszandezbe, majd férjével együtt a krakkói püspök előtt örök szüzességi fogadalmat tettek. Mikor meghalt Boleszló 1279-ben, Inga Jolán húgával az oszandezi Clarissa zárdába lépett, amelynek 5 év múlva főnöknője lett, majd ismét egy utóbb mongol betörés elől menekülni kellett, de az osromlókat Baksai Simon fia György maroknyi csapata éjjel rajtaütéssel megfutamította. A földult szandeszi kolostort Kinga újjáépítette, és 10 hónapi betegség után meghalt. Csodatételeiről legendák sokasága maradt az utókorra. A szandeszi kolostor búcsújáró hely lett, 8. Sándor pápa boldoggá avatta, Lengyelország egyik védőszentjévé nyilvánította, majd a hivatalos szenti avatást az II. János Pál 1999. június 16-án megtette, szenti avatta, és az alkalomra az Oszendecen letelepítették a világ legnagyobb székely kapuját is elkészítették tiszteletére. A vatikáni magyarok nagyasszonya kápolnájában látható Inga domborműve. Tisztelete Lengyelországban is igen elterjedt, és a vielicskai sóbányában, amelyhez Inga legendák fűződnek, 55 méter hosszú és 14 méter széles, de 10 méter magas Inga kápolnát készítettek a 19. században a bányászok. A főoltárán minden sóból van Kinga alakja látható. Csíkszeredában 2003. szeptember 6-án Tamás József segédpüspök áldotta meg a Deszka templomot, vagy Sűr templomot, amelyet így neveztek, és azóta mi Széchenyben Szent Kingát tiszteljük, és 2003. szeptember óta minden vasárnap és ünnepnap kötelező ünnepen szentmisét tartunk, és szombaton készülünk a Szent Kinga búcsúra. Délután 4 órakor fogjuk tartani Széchenyben, 3 órakor a Millenniumi templom udvaráról kereszt aljával indulunk. A Deszka templomban az oltár mellett egy Kinga szobor is, mellszobor is van, amelyet Vitéz Orbán Imre haragott, és a készülünk a Szent Kinga templom és közösségi ház építésére is, csak annyi előzetes engedélyt kell beszerezni, hogy az ember megdöbben. Például 1957-ben készítettek, faragott egy Jakab Ferenc egy székely kaput, ami a Szentkereszt templom és a Deszka templom közötti kőkerítés mellett ott volt, amit kiszállítottunk Széchenybe, felállítottuk, és amikor beadtuk a tavasszal a templom építésre az engedélykérést, hát akkor betették, hogy az is műemlék. Hát nemrég lett a városnak bekebelezett része Széchenyt, és valószínű, hogy kerestek, hogy legyen egy műemlék is azon a részen, nem tudom miért, hát most a műemlékesektől is kell engedélyt kérni. Általában, amikor ilyen előzetes engedélyt kell kérni, mindenütt egy hónapot késleltetnek, ezért, azért el kell küldeni, most már ugye sokszor elektronikus úton, aztán amikor helyre érünk arra még, hatópál módjára teljesítenek dolgokat. Tehát ez egy kicsi furcsa dolog, na de Istenem, 100 éves, 200-300 éves kúriák romokba állnak Romániába, mert a kommunizmus nem javította, s utána nem adták vissza a tulajdonosoknak, és az ugye nem műemlék. Na, itt el lehet gondolkodni, hogy kinek a demokráciát ugye hogyan méri, mennyire értenek meg. Hát ez egy kis szívfájdalom, de megosztom, mert a megosztott fájdalom is, az együttérzés már a fájdalmat kisebbíti. Szombaton Jakab apostol napja. Édesanyja Mária Szalomé, édesapja Zebedeus, és testvére az öccse János evangélista. Édesapjuk betesdai gazdag halászmester, akit a jeruzsálemi papság is jól ismert, hiszen az úgynevezett genezáreti tóba, most már Szent Péter halnak nevezik, azt az ízletes halat ők szállították a jeruzsálemi papságnak. A két fiú édesanyjától örökölte az egyéniségüket kialakító lángot. Valami nagyon szépet Istenért. Mindig jó értelemben vett, nagyra vágytak, elméjüket nem elégítette ki a jeruzsálemi templomudvar tudósainak szentírásról való magyarázata, az Ószövetség betűje, a kegyelem után várakoztak, s vágyakoztak. A keresztelő Jánosnál ellenben megtalálták az új útat, mert János hirdette, hogy köztetek áll az, aki nem ismertek, de nagyobb, mint én, arra sem vagyok méltó, hogy sarusziát megoldjam. És amikor János megismertette Jézust, hogy nézzétek, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, akkor János csatlakozott Jézushoz, és másnap elvitte testvérét is, úgy, mint András, az ő testvérét Simont, akit Jézus Péternek nevezett. Hogy megkülönböztessék a másik Jakabtól, Jézus unoka testvérétől, a nagyobb vagy idősebb Jakabnak hívták. Ő épp oly színes és szenvedélyes vérmérsékletű volt, akár az öccse János. Jézus azért hívta őket a Boanergesnek, vagyis a mennydörgés fiainak. Becsvágyát édesanyjától örökölte Jakab, aki Jézus utolsó útján Jeruzsálem felé izgatottan is követelőzően borult Jézus lába elé, érve, hogy fiainak előkelő helyet biztosítson a mennyek országába, a Messiás országába. Néhány nap után Szűz Máriával és a Jézus szolgáló többi asszonnyal, a saját János fiával ott álltak a Golgotai kereszt alatt. Hallotta, mint Jézus az ő fiára bízta a Máriát, íme a te anyád, és felébredt benne az ahhoz ragaszkodó hűség is. Jakab ott volt a hét apostol között, akiknek genezáreti tópartján megjelent a föltámadott Jézus, és hallhatta Péternek a háromszoros vallomását, meg Jézusnak a megbízását. Jeruzsálemi egyházban is maga feltűnő egyénisége szerint viselkedett. akik korábbra is a Krisztus ellenségei voltak Jeruzsálembe, szemmel tartották az apostol viselkedését. Cserodes Agrippa, nagy Herodes unokája, a zsidó papság kegyét kereste. És Krisztus után 53-ban, amikor helytartó váltás csere volt, és ilyen intervallum volt, hát ezt kihasználta, és üldözéssel csapott le Krisztus követőire, hogy a zsidók tetszését megnyerjes, legelőször idős Jakabot karddal kivégeztette. Így az apostolok közül ő volt az első vértanú. Ez lett az idősebb Zebedeus fiú rangja Isten országában, az első vértanú apostol. János pedig túlélte apostol társait. Jakab hispániai jelenléte ereki átvitelének köszönhető a Santiago Szent Jakab Komposztellában. Az évet nem ismerjük, amikor Jakab földi maradványait Jeruzsálemből Hispániába vitték, de a 9. századtól a hagyomány vallja, hogy Jakab sírja ott van, Komposztellában. 26-án évközi 17. vasárnapon Szent Joakim, Anna, Anikó, Anna napja, és egyben Szent Joakim és Anna, Ferenc pápa mindig nagy szeretettel mindig emlegette, hogy a nagyszülők is az időseknek a napja, és egyben az egyházban a nagyszülők, idősek világnapját is szokták tartani. Szent Joakim és Anna Szűzmária, Jézus anyja történeti alak, neki is vannak szülei, akiket a Jeruzsálem és a názáreti hagyomány Joakimnak és Annának nevez. A Szentírás hallgat róluk, hiszen az evangélistáknak a fő célja az volt, hogy Jézus Krisztus bemutassák, mint megváltót, üdvözítőt, és Máté különösen a szószövetségi proféták jövendőlései Krisztusba teljesedtek be, erre mutat rá. A Szentföld azonban, mint egy az ötödik evangélium tartja fenn hiteles és valóságos emlékezések sorát, hiszen az evangélium koncentrált, fokuszált Krisztusra és az evangélium terjedésére, az apostolok működésére. Utána az első század vége fele, akkor sok minden úgy érdekelte őket. És éppen a szűzanyára vonatkozólag is több hagyomány így fennmaradt, hogy a szüleinek a jeruzsálemi lyukkapu és a Betesda fürdőmedence közelébe volt háza. Csak keresztény hagyomány szerint azon ház helyén épült a 4. században a szűzmáriai szülei, ahol laktak, amit Szent Anna tiszteletére szenteltek föl. Ezen kívül Észak-Galileában, Szeforizban és Názeretben is volt egy egyszerű lakásuk. Joakim és Anna életét gyermektelenség árnyékolta be, és van a Jakab protoevangélium, apokrif írat, hát ez azt mondja, hogy Joakim áldozatot akart bemutatni jeruzsálemi templomba, amikor az egyik pap figyelmeztette, nincs jogod, hogy elsőként mutass be áldozatodat, hiszen nem nemzettél sarjat Izraelnek, ugye? És ekkor Joakim a pusztába ment 40 napig bőjtölt, nem távozom innen sem ételért, sem italért, mondta magába, míg az én Uram és Istenem rám nem tekint. Az imádság lesz ételem és italom. Közben felesége Anna kettős bánatán bánkódott. Két keservét keseregte, keserves lesz az özvegységem, keserves a meddőségem. És Joakim az Úr angyalától kapott értesítést, hogy felesége Anna gyermeket vár. Anna is megkapta az égi üzenetet, ha gyermeke születik, és ekkor így szól. Úgy igaz, ahogyan él az Úr, az Isten, fogadkozott Anna, szüljek akár fiút, akár leányt áldozati ajándékul, viszem az én Uram és Istenem elé. Az ő szolgálatára lesz a gyermek élete legvégső napjáig. Joakim az ünnepre hazatért, s Anna így szólt hozzá, most már tudom, hogy az Úristen gazdagon megáldott, mert lám, az özvegy nem özvegy többé, lám a meddő asszony méhében fogan. És mikor aztán Mária 3 éves lett, szülei a templomba vitték, és Mária a templom hajadonai közé került, és ezentúl a templomban élt. Joakim Szeforiszba költözött, ahol nem sokára meghalt. Anna pedig, ebben szintén egyetért a hagyomány, újból férhez megy, valószínű Názáretbe. Amikor Mária 12 éves lett az Úr templomában, akkor hazakerült Názáretbe, édesanyja új családjába. És ezek rajzolódnak ki, az egyházatják is így tartják, az emlékek homályos rétegein keresztül, hogy a 16 éves lett, amikor váratlanul feltűnt a Betlehemből származó rokonnak, Józsefnek rejtés alakja, akiről már az evangéliumok is beszélnek. Márián pedig beteljesedett Joakim áldása, atyánk Istene, áld meg ezt a gyermeket, add, hogy a neve emlékezetes legyen örökké minden nemzetség előtt. És a hagyomány szerint Szent Anna megérte a Szent Család hazatérését Egyiptomból, s örvendezett annak, akiért és aki által a kegyelmet kapták. Szent Anna tisztelete 13.-14. századba terjedte Magyarországon a keresztes háborúból visszatért lovagok elbeszélései nyomán. Tiszteletét tanúsítja az árpádkori Maros Szent Anna, Nyárád Szent Anna temploma, a Szent Anna tói, a Csíkbánkfalvi Kálvária, Csíkszenttamási Anna kápolna, Gyergyószentmiklós Anna Csobothegyi Szent Anna kápolna, amelyet Ferenczi György 1600-as évek első felébe építetett, és az ünnepnapja jeruzsálemi Szent Anna templom felszenteléséhez július 26-ához fűződik. Hát Szent Annát különösen a gyermeket váró édesanyák érik fóházban, és keddi napon, ugye a kedd asszonya Szent Anna, és Síkszeredában a 60-as években, 1960-70-es évek elején volt egy ilyen mellékoltár, és Szent Anna tisztelete fennmaradt, majd aztán a Szent Anna kultusz úgy kiszorította. Hát ezért szoktam én a lelki atya válaszol rovat végén mindig a szenteket bemutatva, hogy gyermeket váró édesanyákért imádkozunk, a kisgyermekekért, vagy akik gyermeket szeretnének, Szent Anna is a boldogságos szűz közbenjárását kérjük. 27-én hétfőn Szent Charbel Maklouf, Olga, Liliana és Natália, Szent és Vladimir is. Szent Vladimir hitvalló 1015-ben hunyt el, Szent Olga unokája, kijevi fejedelem, az orosz nagyság első megalapítója, és megtérése után sokat tett a kereszténység elterjedésére. A görög egyesültek, az oroszok apostolát tisztelik benne, és Olgát is, a sírját, erekét az 1700-as években megtalálták, hiszen a mongolok őket sem kímélték, és Oroszország kezdeti fővárosa Kijev volt, a kijevi Rusz. A július 27-én Szent Charbel Josef Anton Maklouf néven született. Szent Charbel libanoni maronita szerzetes volt, kelet nagy misztikusa, így is szokták mondani, aki Pio atya Itáliában, az Libanonban, Szent Charbel. A 6. Pál pápa 1968-ban boldoggá avatta, majd 77-ben szenté. Nabil Lebbos filmjében az idős haldokló atya emlékeiben időződnek fel életének több eseményei. A YouTube-on meg is lehet ezt keresni. A kis József szegény, de dolgos, imádságos lelkű család 5. gyermekeként született, a szülők nagy szeretetben nevelik csemetéket, valamennyiüket az Úr ajándékának tekintik. József születését követően nem sokkal tragikus esemény rázza meg a családot. Apját Antont a herceg parancsára kényszer munkára hurcolják, nem törődve azzal, hogy súlyos beteg és 5 gyermeke van. A földi hatalmasságok mindenkori kegyetlensége mutatkozott meg. A József apja halála után az egyik rokon felkarolta a Jézus, mintha késse szurkálná a mellkasomat, mondta Anton, hadd érezzem a fájdalmaimat. Ez volt Charbelnek, a későbbi Charbelnek a válasza. A Szentírást olvasta, gyakran imádkozott, nem törődött, hogy mások súfolkodnak vele, és ekkor megmutatkozik Istentől kapott csodatevő ereje, megszelídíti az egyik gazda hatalmas, veszélyes kutyáját, akitől mindenki retteget. Ifjúként követi szerzetes nagybátyját, és kolostorba vonul. Egyetlen szempont vezérli, hogy mindenben teljesítse Isten akaratát. Kísértések azonban őt sem kerülik el. A falu egyik legszebb lánya, Szájdi, ugyanis beleszeretett és szeretné eltéríteni szerzetesi papi hivatásától. József Charbel, aki a rendben, a szerzetes rendben Charbel nevet kapta, érzi, hogy a maga ereje kevés lenne, ezért Krisztushoz imádkozik, és az áthelyezését kéri egy távolabbi kolostorba, hogy biztosan ellen tudjon állni a lány szépségének. Nem könnyű elszakadni anyjától sem, aki bár mélyen hívő lélek, nehezen törődik bele kedvenc gyermeke választásába. Charbel atya egész életét meghatározza a hitvallása. Krisztus szeretetével semmi sem nehéz. Élete végtelenül egyszerű, kolostor csendjébe imádkozik, kenyeret dagasz, kertészkedik, a földeken dolgozik, hirdeti Krisztus örömhírét. Isten kegyelméből véghez vitt csodái közül a fent említetten kívül szerepel a filmben egy másik is. Előjárója sokáig vonakodik teljesíteni a kérését, hogy remeteként élhessen Charbel atya, egyik alkalommal olajat kér a lámpásába. 7 ifjú novícius, hogy próbára tegye vizet ön bele, ám a lámpásban mégis fellobban a láng. Az előjáró ekkor felismerte Isten akaratát, megadja az engedélyt Charbel atyának a remete életre. És ez a szólaj mindig végig kíséri. A világtól elvonul, de Istennel folyamatos, bensőséges kapcsolatban van, és messzire elterjedt híre, felismerve benne az Úr különleges kegyeltjét, sokan fordulnak hozzá reménykedve életük válságos pillanataiban. Charbel atya Isten irgalmából meggyógyítja a megletkorú Riska testvért, akiről már lemondtak az orvosok, ám soha nem hiteget senkit, nem száll szembe az Úr akaratával, mindig, ha Isten akarja. Amikor az 5 napja haldokló ifjúhoz, Gabrielhez hívják, hogy tegyen csodát, az Istentől kapott jelzések alapján félúton megáll, és közli kíséréivel, hogy a beteg meghalt. A lelki üdvért és ne a gyógyulásáért imádkozzanak. Charbel atya ott ül az egykorú kísértő, a kézben közben férhez ment több gyermekes családanya, Szájdem, halálos ágyánál is, aki meggyonja neki, veled jártam. Te voltál rejtett fény egész életembe. Charbel atya feladja neki az utolsó kenetet, s így teljesül Szájde végső és legnagyobb kívánsága, bűneitől megtisztulva, nyugodt lélekkel állhat az Úr szín elé. Egyszerre nyújt anyagi és lelki segítséget Charbel atya az egykori prostituáltnak és kisfiának. Az eső zuhog, amikor az anya és gyermeke megérkeznek a kolostorba, Charbel atya azonnal intézkedik, hogy a fiú kapjon száraz cipőt, ruhát. Az anya pedig életgyónást végez, felidézve önsorsrontó tetteit. A félelem hajtott egyik férfitől a másikhoz. Azt gondoltam, hogy bűnben élni elvezett a boldogsághoz. Rájöttem, ez csak szenvedéshez és boldogtalansághoz vezet. Aggódás és üresség, fájó lelkem, szent atya, te segíthetsz nekem. A nő vallomása közben látjuk Charbel atya fájdalmas arcát, amelyről azonban sugárzik a szeretet, szavaival reményt önt a sokat szenvedett nőbe, akinek sorsa leginkább az evangélium bűnös, de szeretettel eltelt asszonyira, a házasságtörő feleségre emlékeztet. Nővér, tarts őszinte bűnbánatot, és Isten megbocsát neked, legyen jó példa, én fogom hordozni a bűneidet. Az asszony és kisfia távozásakor nyoma sincs a szakadó esőnek. A sötét vigasztalanságot sugalló képet felváltja a mindent betöltő ragyogó fényesség, jelképezve Isten jelenlétét és a nő lelki megtisztulását. Charbel atya karácsonykor a szerető megváltó Isten Jézus Krisztus születésének éjszakáján adta vissza lelkét a Teremtőnek. Egész életébe vallotta, papnak lenni csak is egyet jelent, a Golgota útját járni, és Isten jelenlétének tanúság tevője lenni a világban. Nabillebbosz végtelenül egyszerű eszközökkel készült lelkünket a magasba emelni filmjének, Charbel atyája tökéletes megvalósítója ennek a hitvallásnak. És ami különös, Szent Charbel sírjából mindig olaj folyt, és most is, és akiket megkentek azzal az olajjal, én magam is kaptam volt, és egy valakit súlyos bajában imádkoztam, és az ő közbenjárását kértem, megkentem, egy hónap sem telt el, és az illető jelezte, hogy egészséges vagyok. És utána továbbadtam másoknak, és így én annélkül maradtam, még nem tudtam újabb Szent Charbel olajat beszerezni. Július 28-án Szent Első Ince pápa napja van, Szabolcs és Győző napja is. Albanóban született első Anasztász utódaként lett pápa. Szent Jeromos szerint Anasztász utóda és fia, amiből arra is lehet következtetni, hogy elődjének a fia volt, de ez a fiúság inkább lelki értelemben vehető, hogy annyira megfogta Anasztáznak a személyisége, elkötelezettsége Krisztus iránt, hogy ő is vállalta a papságot, és mindenben tanító mesterét ugye követte. Ince pápaságának célja a pápai primátus és a római egyház elsőbségének biztosítása volt, amit a kedvezőtlen körülmények ellenére el is írt. 408-tól Alarik gót vezér Róma körül táborozott. Város képtelen volt szembeszállni vele, s az általános félelemben a pogányok felújították a régi áldozataikat. Alarik békét kínált azzal a föltétele, hogy országot alapíthat. És Ince pápa ezért előkelő követség élén Ravennába ment, és Honorius császártól területet és királyi rangot kért Alariknak, de nem talált meghallgatásra. Alarik ezért 410 augusztusában kifosztotta, majd súlyosan megadóztatta Rómát. Ince pápa csak 412-ben térhetett vissza székvárosába. A pápai primátus érvényesítése érdekében sürgette, hogy a fontosabb ügyeket terjesszék fel hozzá, a fontosabb ítéleteket és a zsinati határozatokat hallgassák, hagyassák vele jóvá. Fontos szentségtani intézkedései voltak. A keresztszülők gyermekeit is, keresztény szülők gyermekeit is meg kell keresztelni. A bérmálás a püspök feladata. Halálveszély kivételével a nyilvános bűnösöket csak nagy csütörtökön oldozzák föl. Tartsanak bűnbánatot addig. A szent kenetet, betegek kenetét minden hívőnek, a papoknak is, a püspököknek is föl kell adni. Az érvényes házasság, rabszolgák és házasság törés esetén is fölbonthatatlan. Megerősítette 387. évi római zsinat határozatát a klerikusok celibátusáról. Tehát a celibátus 387-től a római zsinattól kötelező. Eltiltotta az egyházi rend fölvételétől a kétszer nősülteket és azokat, akik a keresség előtt pogánypapok voltak, vagy bíróként halálos ítéletet mondtak ki. Különböző apokrif iratok kizárásával megerősítette a szentírási kánon. Szent Ágoston és püspök társai kérésére három levélben 417-ben elítélte a pelagianizmust. Állandósította a tesszalonikai püspöki vikáriusi megbízatását, hogy az illíriai püspökségek védje, püspökségeket védje a Konstantinápolyja szemben. Védelmébe vette aranyszájú Szent Jánost. Rómába felszentelte a Szent Gerváz és Protáz bazilikákat, restauráltatta a Via Nomentana mentén lévő Szent Ágnes bazilikát. A Via Portonese mentén Poncianus temetőbe temették el, később átvitték a Szent Márton és Szilveszter bazilikába. Július 29-e Szent Márta, Mária és Lázár Flóra napja. Az evangélium alapján úgy tűnik, a három testvér egy háztartásban élt, amikor Jézust megismerték. Lázár valószínű gyermektelen házasság után megözvegyült, és a szintén özvegy Márta befogadta. Mária talán nem is volt férnél. A két nővérben az egyháza lelkélet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékenykedik, ő az aktív szereplő. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma képviselője. Az evangélium háromszor említi Mártát. Vendégül látta Jézust és tanítványait, értük szorgoskodott, míg nővére Mária Jézust hallgatta. Második alkalommal Lázár föltámasztásakor Jézus Mártának nyilatkoztattak, én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. S Márta elsőként tett hitvallást Jézus Messiás mellett. Amikor meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe siet. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. A leprás Simon házába tartott vacsora, melyen Mária megkente Jézus lábát, és felszolgált Márta. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben az egész keresztény közösséget, amely Márta házában alakult, elfogták, s egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, s a tengerre bocsátották, hogy ott pusztuljanak el. A viharok ellenére a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és első hirdetői lettek az evangéliumnak. Legenda szerint Lázár püspök lett Ajax városában, a Márta a város betegeit, szegényeit gondozta, Mária remeteként élt. Márta tiszteletének központja Tarascon, Franciaországban. Az ünnepét 1262-től a ferencesek kezdték úgy terjeszteni, ünnepelték. Ikonográfiában háziasszonyként ábrázolják Mártát, de a templomokon is megörökítették nagyságát. Attribútumai főzőkanál, késtartó, kulcsomó, az övén tál és korsó, kenetes edény, stb. A leggyakrabban Provence-ban tett csodás útjukat és missziójukat örökítették meg. És csütörtökön 30-án aranyszavú Szent Péter, Judit és Szénia napja van. Aranyszavú Szent Péter, elnézést kérek. A 380 körül született a Imolában, Emiliai Imolában, itt lett pap, és 424-ben Ravenna püspökévé választották. Igen szeretett nyáját, nagy hatású beszédeivel, írásaival tanította, és 450 körül halt meg. Kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, családi ünnepet ülnek, hát a Jóisten éltesse, és imádkozzunk a gyereket váró édesanyákért, dicsőséges édesanya, Szent Anna az Isten, az áldott állapotban lévő anyák támaszába is rendelt téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűz anyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen, és ne feledkezzünk el az idős és a beteg testvérekről, pláné Szent Anna és Joachim napja, mivel közeledik vasárnap.

0: érkezett egy üzenetünk, így hangzik, dicsőtessék a Jézus Krisztus, a lelki atya említette, hogy Ince pápa a pelagianizmus ellen küzd. Hogyan is értsük ezt? Köszönöm szépen az atya válaszát.
1: Ó, volt nyugaton elterjedt egy antropológiai embertani tanítás. A figyelembe kell venni, hogy ezt egy keleti pap Pelagiusnak hívták, és ő próbált ilyen megoldást keresni. Erkölcsi és pedagógiai magatartást hirdetett ez a pap. Először Rómában működött, erkölcsi rossz legyőzésére különösen hangoztatta az akaratnak a szerepét, amely szabadon fordulhat a jó és a rossz felé. Az ember természetében megvan a jóra való képesség, és az akarat önmagába elég erős a döntéshez, s jutalmát is ezért a döntésért kapja. Nála tehát a gyakorlati keresztény életről van szó, amely megfelelt a római temperamentumnak, vérmérsékletnek. Pelagius tiszteletet mutat a Szentírás iránt, és hirdeti a felelősséget. A kegyelem szükségességét sem tagadja egészen, de elhallgatja. De valójában csak külsőleges fogalma van róla. Valamilyen külső segítségnek tekinti. Később is csak annyit fogadott el, hogy a kegyelem nem magához az üdvözítő tethez szükséges, hanem csak annak könnyebb végrehajtásához. Rendszere, tehát ilyen egyéni, különleges. Ádám bűne csak annyit ártott, hogy rossz példát adott. Pelagius tehát mellőzi a kegyelem és a bűn közösségi jellegét, hogy az őszülők bűne az utódaikra is kiterjedt. Csak ő rossz példát. Azt mondja, ez van. És ugyanakkor az átereti bűn örökletes voltát is, és a bűn közösségre kiható jellegét is tehát mellőzte. De jobban kiemeli a természet erejét és az ima hatékonyságát. Tanítványa, Celestius és Julianus levonták a következtetéseket, és tovább mentek, mint mesterük. Celestius írásai nem maradtak meg, Julianus pedig elsősorban az átáradó bűn tanával foglalkozott, csak másodszorban a kegyelemmel. Pedig a kegyelem, ugye, a üdvösségre szükséges. Az átáradó bűnt azért nem ismerte el, mert szerinte az az emberi természet megváltozását is jelentette volna. A bűn, és itt az a tévedése, hogy a kerességben az eredeti bűnt eltörli, de annak a következményei azért megmaradnak, és itt van az embernek ugye a szerepe. Az átáradó bűn mellett tagadta a gyermekek keresztelésénél nek a szükségességét is. És ezért Ince pápa ugye a keresztelést, hogy a keresztény szülők a gyermekeiket kereszteltessék meg. És itt a Pelagius és a két tanítványa Szent Ágostonban ráakadtak az igazi ellenfélre, aki hangoztatta a kegyelem ingyenes voltát, ajándék voltát, és az átáradó bűn valóságát, és egyben azt is, hogy az üdvös tettekhez szükséges.

szükséges a kegyelem. Pelágius közben keletre ment, Efezusban telepedett le. Keleten Szent Jeromos és egy másik katolikus író a tanítását cáfolta, Pelágius tanítását. A mozgalom leküzdése mégis Ágoston nevéhez fűződik. Az ő fáradozása nyomán jött létre először 416-ban a Milevei, majd a Kártágói zsinat, ahol 314 püspök volt jelen. Itt 9 cikkeiben megfogalmazták az egyház tanítását a kegyelemről és az áteredő bűnről. A nem vetették Pelágius tanítványai nem vetették alá magukat a zsinat döntésének, sőt Ágostont manikeizmussal vádolták. Ágoston válaszolt vádjaikra, de a vita hevébe nagyon hangsúlyozta a kegyelem szükségességét és az emberi természet megsebesülését az áteredő bűn következtében. A Konstantinápolyban mentek a Pelágius tanítványai, és Nestorius pátriárkánál el akarták érni, hogy vegyék vissza az egyház közösségébe, amit első Celestin pápa megtagadott. A pelagianizmus hullámai még az efezusi zsinaton is érezhető volt. Alexandrie Szent Cyril és Nestorius kölcsönösen vádolták egymást végül is. A római legátusok hatására a zsinat állásfoglalt, és a pelagianizmust és a celestianizmus ellen, és ezzel meg is törte erejét. A kegyelem szükségességének tétele azonban csak később lett világos, amikor a teológiai kidolgozta az üdvösség abszolút természetfölöttiségét. Köszönöm szépen a kérdést, és akkor emlékezzünk meg a hátralévő percekben elhunyt papjainkról. Ma Márton Mózes megbízott titkos ordinárus 68-ba hunyt el, Simon Jakab nyugalmazott Kükölő Keményfal plébáns 2009-ben. Holnap megemlékezünk dr. Nagy József szakszipáter teológiai tanár 2012-ben hunyt el. Hétfőn megemlékezünk Blazsek Gusztáv Róbert, nyugalmazott segesvári plébánosról 1988-ban hunyt el. Július 28-án dr. Csipak Lajos, csíkszerdai tanár, csíkszerdai kormányzó számüzetésbe Szebenbe hunyt el 1960-ban. 30-án, mához egy hét, László Sándor nyugalmazott tekerőpataki plébánosról, aki 2001-ben hunyt el. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk Szent János evangéliumának 15. fejezetéből van. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjem. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Kedves Mária rádió hallgató testvéreim, valóban így van. Jézus Krisztus, amikor önmagát szőlőtőnek mondja, és az apostolokat, hallgatói tanítványokat, minket is szőlővesszőnek, akkor egy fontos teológiai igazságot mond ki. Jézus Krisztus velünk nem kommunikációba van, hanem kommunióba, együtt élés. Ez olyan, mint a házasság. Férj és feleség, mikor az oltár előtt elajándékozzák egymásnak magukat. Feleségül veszlek, feleségül megyek hozzád. Attól kezdve ők ketten egy test. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. És amikor mi megkeresztelkedünk is, akkor Krisztus halálában és föltámadásában keresztelkedünk meg, vele egyesülünk. Amikor az eukarisztiát magunkhoz vesszük a szent áldozásban, akkor Krisztussal kommunióba kerülünk. És ha Krisztus veszem magamhoz, akkor Krisztushoz tartozom. Akkor az ő szeretetével, segítségével, kegyelmével, mert azzal véd bennünket, hogy helyt tudjunk állni mai zűrzavaros világban, és ahogy Jézus mondja, gyümölcsöt tudunk hozni, és mi a hitnek a gyümölcse a jó tettek. A jó tettek. És mi a másoknak is jót teszünk, azt nyújtjuk, amire a legnagyobb szüksége van. És mire van a legnagyobb szüksége az embernek? A szeretetre. Minden ember a szeretetre vágyik, és boldog akar lenni. Az Isten szeretetét akarom nyújtani neki, mert Isten tud boldoggá tenni bennünket. És használjuk fel az alkalmakat, vasárnap, ünnepnap, vagy aki teheti hétköznap is, járuljunk szent áldozáshoz. Mert az Úr Jézus azt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Az igazi szőlőveszőnek a termése, hogy közreműködök Jézus Krisztussal, a Szentlélek segítségével, és úgy élek, hogy másokat is gazdagítsak, és visszavezessek a mennyei atyához, és nála találkozzunk. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termés hoz, s az a termés, az örök élet és föltámadás.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymást.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál tanúságtételeiből válogattunk önöknek, a Mária Keze Egyesület tagjainak tanúságtételét hallják.
1: Most pedig folytatjuk a tanúságtételekkel. Majdnem minden évben, hála Istennek, vannak olyan szervezetek, egyesületek képviselőinek tanúságtételei, amelyek úgy keletkeztek, hogy a szűzanya üzenetein elmélkedve született meg a gondolat a létrehozásukról. Továbbra is a szűzanya szeretetről szóló üzeneteit fogjuk idézni. Azt mondja Fraszlávko, az alázat mély tudat önmagunkról, mint ajándékról, másokról, mint ajándékról, és Istenről, mint ajándékozóról. Az alázat az Istennel való együttműködés örömteli elfogadása, és tudatos döntés, hogy tudatos eszköz legyünk az ő kezében. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjuk egy személy érdemeit, hanem azt, hogy a dolgokat a helyükre tesszük. Ezért a látnokoknak, a plébánián szolgálóknak, az egész plébániának és a világon szétszórt sok tanúnak alázatosnak kell lennie, azaz helyesen kell megítélniük önmagukat, érdemeiket Isten előtt, akitől minden jó származik. Ez az öröm és a béke útja. Csak az, aki alázatos, ő tud másoknak szolgálni. És most meghallgatjuk a Mária Keze elnevezésű egyesület, amely már évek óta a legnagyobb szükséget szenvedőknek segít. Egy tanúságtétel fog elhangozni az ő körükből. Köszöntsük a következő tanúságtevőt. Köszönöm szépen a plébános atya bevezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves szarándok barátjaink. Carlos Segor nevem, ehhez a plébániához tartozom, és örülök, hogy mindannyian, akik itt önkéntesként szolgálunk, a nevükben is köszöntelek benneteket. A mi egyesületünket 2016-ban alapították, hogy a szegényeknek segítsünk, és mindenkinek, akinek szüksége van a segítségre. Jakov Csolló volt az ötletadó, aki meg szerette volna köszönni az Úrnak és a szűzanyának azokat a kegyelmeket, amit életében kapott. Jakobot először is a családja segítette ebben, és később már a közeli plébániák és külföldi plébániák részéről is. Eleinte kis létszámú embernek tudtak segíteni, de ez mind bővült. Senki közülünk nem is tudta elképzelni, hogy az egyesületünk 650 családot fog segíteni. Önkéntesként hallgatjuk a szűzanya üzeneteit, és elhatároztuk, hogy válaszolunk az ő hívására, és az ő kiterjesztett keze leszünk. Minden ember arra hivatott, hogy jót tegyem, és hogy ezt az életet jobb és szebb helyé tegyem. Bekapcsolódtunk a munkába, és örömet hoztunk nagyon sok családba. Hercegovina szerte, még Bosznia szerte is. Az egyesület 50 önkéntes számlál, ők minden testvér segítenek, akinek erre szüksége van. Ételcsomagokat és egyéb tésztát, száraz élelmiszert, olajat, cukrot viszünk gyermekek és felnőttek részére, valamint higiéniai felszerelést ezek a találkozások telve vannak örömmel és a közösség örömével. Az egyik legboldogabb találkozás az idős otthonban volt, valamint a fejlődésükben akadályozott gyermekek meglátogatása. Minden héten különböző műhely munkában veszünk részt, nagyon sok gyerek mosoly, ölelés van ilyenkor. Naponta találkozunk olyan családokkal, akik nagy számú gyermeket nevelnek, segítünk nekik az iskolai felszerelés eljuttatásában, hogy minél jobb iskolai eredményt érjenek el. Segítünk a családoknak a felújítani az otthonaikat, és hogy át tudják vészelni a hideg téli napokat. Segítünk a számlák kifizetésében, a lakbérek kifizetésében, az idős otthon havidíjának rendezésében, óvoda fizetésében. Az önkénteseink elkísérik a kórházba azokat, akiknek ez szükséges. Mi közösen hétfőnként imádkozzuk a rózsafüzért, hogy mi önkéntesek sikeresen tudjunk közreműködni. Amikor a segítségszót halljuk, mindig csak anyagi dolgokra gondolunk, de a legfontosabb, amit adhatunk, a szeretet és az időnk. Az egészséges lelki élet alapja az ima és a jó cselekedetek. Akiket mi segítünk, amikor velük együtt imádkozunk, az is nagyon nagy motiváció tud lenni. Mindig emlékszem arra napra, amikor bekopogtam az ajtón egy családnál, és azok azt mondták, milyen jó, hogy soha nem feledkezem meg rólunk. Soha ne felejtsük el, hogy gondoskodjunk egymásról, építsük a közösség hidait, a jóság hidait, vigyük el a békét egymásnak, ahogyan a szűzanya már évek óta hív minket. Amikor medjugorjai humanitárius munkáról olvastam, feltűnt, hogy Frá Leonardo Rács gondolata. Medjugorje három domb között van, a Križevac, Podvrdo, és a harmadik a jóság dombja, hegye. Azok, akik jótevők és önkéntesek, és mindenki, aki éveken keresztül jó tettekre igyekszik, a jóság hegyén elvérnek mindannyian, mindig van hely újabbak és újabbak számára. Minden olyan segítség, amely ide érkezett, nagyon sok helyre eljutott. Függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek és milyen vallásúak. A háború alatt ugyanígy volt ez, és most is, amikor békeidő van. Az életünket gazdagabbá teszi az önkéntes munka, nincs korhatár, ezt bizonyítják a mi önkénteseink. Mindannyiatokat serkentelek, hogy kapcsolódjatok be az önkéntes munkába, nézzétek meg otthon a plébániátokon, milyen hasonló tevékenységet tudnátok folytatni. Kezdjétek az első szomszédoktól. Hogyha nincs olyan, aki ezt megszervezné, legyél te az első, aki az életét oda ajándékozza, és ezáltal nagyon sok kegyelmet kap. Most pedig Iván, egy önkéntesünk fog szólni hozzátok. Tessék, Iván! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Iván vagyok, a barátaim megkértek, hogy röviden én is tegyek tanúságot, hogy kerültem az Egyesülethez. Elmondhatom, hogy az Úr gondviselése hozott ide, és Mária vezetése. Tavaly nyáron az első Mladi Festen vettem részt. Gianni az én barátom, aki a végén majd énekelni is fog. Hozott ide. Az, amivel itt vártak a gyönyörű, őszinte és meleg mosolyok voltak, mindenféle állarc nélkül. A Mladifesten az első gondolatom az volt, hogy itt maradhatnék Medjugorjeban, itt imádkozhatnám a rózsafüzért, felmehetnék a Podbödorra, de úgy éreztem, hogy a szívemben van még valami másra is egy hívás, valami konkrét dologra. Szükségem volt egy éjszakára, hogy átaludjak, átgondoljam, leülepedjem benne minden, és ez az öröm meghozza a gyümölcsét. Másnap reggel, a Mladifest első napján úgy döntöttem, hogy a Mária Keze Egyesületet felkeresem, és végül ez lett az én otthonom, minden túlzás nélkül. Az emberek, akik itt dolgoznak, már úgy mondhatom, hogy a családom tagjai. Úgy gondoltam, hogy az első Mladifestemet önkéntesként töltöm el. Az egyike a legszebb dolgoknak, és gondolom, hogy ti is közületek is sokan ezt átérték. Amikor a legnagyobb nehézség áll előttetek, nem látod, hogy hogy fog ez megoldódni, amikor jönnek a gondok, elkezdtek imádkozni az Úrhoz, és akkor az isteni gondviselés közbelép, amikor nem értitek, hogy hogy állnak össze a dolgok, de megvan a megoldás. Itt az eredmény, nincs már probléma, nincs gond. Ez a legszebb, amit itt tapasztaltam. Hogyan az Úr gondviselése és a szűzanya minden gondot megold. Mindenki, aki szomorú, eljusson arra, hogy újból mosologjon. Láttam olyan szomorú embereket, akik sírtak, és a végén mégis mosolyogtak. És ez kitöltötte a szívemet. Nem tudtam ezt elfelejteni, és mindig ezzel jöttem ide Medjugorjéba. Mindig elsőként hozzájuk mentem, a Mária Keze Egyesülethez. És úgy üdvözlöm őket, mint akik a családom tagjai. Röviden, ez volna az én tanúságtételem. Csodákat tapasztaltam, és szeretném, ha ti is megtapasztalnátok ezeket. Gyertek, beszélgessetek velünk, és mi, ha nem is rajtunk keresztül, lehet, hogy más felé fogtok ti ilyen örömet elvinni. Köszönöm az Úrnak minden egyes munkatársamat, és köszönöm a szűzanyának, és természetesen Szent Józsefnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Iván. Ma velünk van Ivo Gamulin Gianni, aki egy horvát tenor és az Zágrábi Opera tagja. Köszönjük, Ivo, hogy velünk vagy. Kérlek, hogy az Ave Mariát előadva közösen köszönjük meg a szűzanyának mindazokat a kegyelmeket, amit itt Medjugorjeban megtapasztaltunk.

0: Hvala, Ivo. Na kraju želim...
1: Köszönjük szépen, Ivo. A végén mindenkinek szeretném megköszönni. Mindig, mindenhol kísérjen benneteket Mária kinyújtott keze. Köszönjük a Mária Keze Egyesület tagjainak, minden barátjuknak, és azoknak, akik jó tetteket visznek végbe a szűzanya hívása nyomán. Nem a, csak az ima a fontos, hanem az imát tettekre is kell váltani, és azok felé kell fordulnunk, akik szükséget szenvednek.
2: Známo, da je jedna od središnjih poruka Međugorja.
1: Tudjuk, hogy Međugorje egyik központi üzenete a béke. Szűzanya itt úgy mutatkozott be, mint a béke királynője, és gyakran a békért való imára hív, nem csak imára, hanem böjtre, bizonyos áldozatokra, amelyeket az embernek vállalnia kell, hogy a világban béke legyen. Béke az Isten és ember között, és az emberek között is, hogy a béke uralkodjon. A mi plébániánk is felválta ezt a feladatot, amit a szűzanyától kapott. Minden évben imádkozzunk a békéért, különösen olyan helyeken dúló háborúkkal kapcsolatban, ahol erre legnagyobb szükség van. A Rózsafüzér a békéért című kezdeményezés arról szól, hogy kosárba gyűjtöttük mindenkitől a felajánlott rózsafüzéreket, elküldtük őket Ukrajnába és más országokba, amelyek háborús övezetek. Ott, oda, ahol az emberek nem látják a kiutat, nem látnak megoldást, de tudják azt, hogy az Úrral mindent képesek lesznek elérni. Alojzie Stepinac bíborosnak volt egy szép mondata: ha mindent elvesznek tőled, tedd össze kezed, és imádkozz az Istenhez, akkor leszel a legerősebb, és mindened meg lesz. Ezzel a gondolattal felfegyverkezve azok, akik át szerették adni, volna adni a rózsafüzérüket valaki számára, aki háborús övezetben él, aki így megtalálhatja a kiutat, és megkaphatja megerősítést, hogy az Úr vele van. Köszönjük mindannyiatoknak, akik ezek az évek alatt már felajánlottátok a rózsafűzéreiteket, ezeket elküldtük Ukrajnába és más háborús országokba, háborúban álló országokba. A katonáknak, de nem csak nekik, hanem az egyszerű embereknek is, akik szenvednek a háborútól, nagyon sokat jelentett az, hogy rózsafüzért imádkozva megkaphatják az Úrtól a békét. A béke legyen minden imádságunk szándéka, hogy valóban őszintén imádkozzunk erre a szándékra, különösen azokban az országokban, ahol dúl a háború, és hogy ne kelljen továbbra is az ottani képeket látnunk a híradóban, hanem az egész világon uralkodjék el a bék. Az idén is lesz alkalom. A bal oldalamon található egy kosár, és a csapat, amelyik begyűjti majd a felajánlott rózsafüzéreket.
2: Jedna redovnica iz Kijeva.
1: Egy kijevi szerzetes nővér, aki rendszerinten szétosztja ezeket a rózsafüzéreket. Azt mondja, nem is tudjátok elképzelni, mennyi örömmel, megbecsüléssel fogadják az emberek ezeket a Medjugorjeból küldött rózsafüzéreket. Egy asszony azt mondta, amikor éjszaka elkezdik a szirénák és a bombázás. Nincs idő elmenni az óvóhelyre. Elkezdem mondani a rózsafűzért, és imádkozom a szűzanyához. A rózsafűzér védelmet ad, erőt ad. Az én legerősebb fegyverem a gonosz ellen. A katonák is a nyakukban hordják a rózsafűzért, a kezükre tekerve, és ők is tanúsítják, hogy a szűzanya közbenjárása által megérezték az Úr közelségét, erőt kaptak, és tudatosodott bennük, hogy az Úr erőt ajándékoz nekik. Én kétszer voltam Ukrajnában a háború kezdete óta, és nagyon megérintett, hogy mennyi szeretettel beszélnek a katonák ezekről a rózsafűzérekről. Amikor belettettem a kosárba a rózsafűzéremet, és nem is tudtam, hogy kihez fog majd kerülni, de ez a rózsafűzér azt jelenti, hogy valaki valahol gondol rá, hogy a békét hozza neki, és azt a tudatot, hogy az Úr, az Isten mindig gondol rá, és az Úr mindig közel van hozzá. A fényképeken is láthatjátok ezeket az akciókat. Hány családnak, idősebb személynek, menekültnek ajándékozták oda ezeket a rózsafűzéreket. Amikor ott jártam Ukrajnában, láttam ott is nagyon sok fényképet, és nagy hatással volt rám, hogy a szűzanya, a béke királynője, medjugorjai szobra is ott van a katonák közelében. Azokon a területeken, amelyek ezt a háború leginkább sújt, ahol leginkább szenvednek az emberek. A szűzanya szobrait felállítják, és kérik az ő segítségét, az ő védelmét. A béke királynője békéjét, az Úr békéjét keresik. Olyan szép és nagy hatása volt rám. Az, hogy a háború gyűlöletről szól, egy olyan állapotba kerülnek az emberek, hogy még a keresztények arra gondolnak, hogy nem kívánják senkinek a háborút, és az a nagy gyűlölet, ami ilyenkor fellángol, mégis teret, utat enged a szeretetnek, amely szintén az ima által érkezik. A szűzanya szobrai, a rózsafűzér, azok a matricák, amelyeket a katonák hordanak, viselnek a kezükön, vagy a ruhájukon. Én a saját szememmel láttam. Mária, a te szeplőtelen szívednek szentelem magamat. Például egy-egy ilyen felirat is sok helyen látható. Nagyon sok éve szenvednek már az emberek.

Arról tanúskodik, hogy úgy menekült meg, hogy a kezébe tartotta a rózsafüzért, amit a feleségétől kapott. Viktor elmondta, hogy Medjugorjeba 2021-ben jött először, szóval nem is tudja leírni azt a szeretetet, azt a békét és az Isten jelenlétét, amit itt megérzett. A szíve megnyílt, és őszintén tudott gyónni először sok-sok év után, és itt tudott szentségi házasságot kötni, és ma már egy fiú gyermekük is van. Medjugorje az ő számára az új élet kezdetét jelentette. 2022-ben kitört a háború, és minden megváltozott. Viktornak egy szörnyű tapasztalata volt. Sok barátja, meg mások, akik vele együtt voltak, egy erős bombázásban áldozatul estek. És ő egyedül túlélte ezt a támadást. Nem fogom mindel olvasni a részleteket, mert ez nagyon megrázó. Továbbra is a katonák, a civilek ezeket a dolgokat átélik. De a szavai tele vannak reménnyel. Amikor minden romba dőlt körülötte, és a romok mindent betemettek, meglátta, hogy az kevés számú túlélő egyike volt, aki azt mondta, hogy ha túlélem ezt, az életem már nem az enyém lesz, én Istennek akarok élni, szolgálni, embertársaimnak segíteni. Feltette azokat a kérdéseket, mikor sok-sok áldozat között nőket, gyerekeket is látott, és feltette a kérdést, hogy miért én, miért maradtam én életben. És a szívében arra a következtetésre jutott, hogy azért élte túl, hogy változzon, nem pedig, hogy a régi életét élje. Egyébként gyógytornász a végzettsége, és a beteg gyerekeket segítette feleségével együtt. Ma a végtagjaikat elvesztett embereknek segít. Nézi őket, és hallgatja a csendes imáikat, és elmondja, hogy érzi, látja, hogy mindegyikükben Jézus szenved. Azóta a szívemben újabb és újabb ötletek támadnak. Világosan érzem, hogy ez kegyelem. Egyike ezeknek az ötleteknek a keresztút, a gránátos dobozok tetejére festik a keresztút állomásait, hogy így fejezzék ki a szenvedést, a reményt. Ez kiáltás az Úrhoz, és mindent befedő kegyelem. Az idén volt Ukrajnában egy ima találkozó. Ezen a találkozón Medjugorjéről beszéltünk, és meghallgattuk őket, akik velünk együtt imádkoztak a békéért Ukrajnában. Ennek a találkozónak a folyamán megmutatták ezt a keresztutat, amelyet a gránátos dobozok tetejére festettek Viktor ötlete nyomán. Ez a keresztút azt üzeni, amikor az ember szenved,
amikor bajban van, akkor

0: Jézus szenved benne és vele. Az Úr megosztja a mi szenvedésünket. Ennek a találkozónak a nyomán egy szerzetes nővér festette ezeket a keresztútállomásait, amely bennünket nagyon elvarázsolt. Megmutatta, hogy a rombolás közepette is egy ilyen nagyszerű ötlet születhet. Emberek nemet mondanak a rombolásra, és igent a békére, az ember békére. Itt megáldottuk ezeket a képeket, és az ötletet tolmácsolták felénk, hogy Medjugorjének ajándékozzák ezt a keresztutat. Mi pedig elhatároztuk, hogy itt is nektek a Mládi Festen bemutassuk, hogy láthassátok ti is a második János Pál pápa terem felé vezető úton vannak kihelyezve ezek a képek. Kérlek, hogyha imádkoztok, csendben tegyétek. A délelőtt és a délutáni program idejére kihelyezzük a képeket. És imádkozzunk mindazokért, akik szenvednek, nem csak Ukrajnában, hanem bárhol a világon, ahol háború van. Miért olyan hely Medjugorje, ahova Viktor el akarta küldeni ezt a keresztutat? Azért, mondja Viktor, mert itt van az a hely, ahol ő megtanult imádkozni. Az emberek az egész világról azért érkeznek ide, hogy békére találjanak. Mi pedig a háborútól szétszaggatott országból küldjük nektek a keresztutat. Tudjátok, hogy Jézus ma is szenved a sáncokban, az falvakban, a sebesültekben, a menekültekben, minden egyes gyerekben, aki a félelemtől sír, minden egyes anyában, aki a fiát síratja. Ez a keresztút hordozza az ő sebeiket, az ő fájdalmukat. Kérjünk benneteket, ne feledkezzetek meg rólunk, és imádkozzatok velünk, hogy abba maradjon a háború, és nem csak Ukrajnában, hanem mindenhol, ahol az emberek elfelejtik, hogy testvérek. Kérjük, hogy a béke királynője érintse meg a szívünket, és mindannyiunk számára esdje ki a békét.
1: Az elmúlt percekben a Mária Keze Egyesület tagjainak a tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorje Ifjúsági Fesztiválon.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 22 óra.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik és örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott kér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örő dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt, közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Ma is nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, testvérem, aki fogod ezt a buzdítást hallgatni. Ma is készültem egy kis, rövid kis buzdítással, azért, hogy a lelkünk Istenre hangolódjon, és egyre közelebb és közelebb kerüljünk az Istenhez. Mai témámnak azt a buzításomnak azt a címet adtam, hogy ki nekem Jézus? Ez egy kérdés, fölteszem magamnak ezt a kérdést, és ezt járjuk körbe, hogy ki nekem Jézus? És a tanítványokat egy nagyon fontos feladatra kérte meg, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot. Vagyis, hogy hatalmat adott nekük, hogy az evangélium hirdetése által csodákat lássanak, csodák fognak történni az életük folyamán. Megtérések, gyógyulások, szabadulások történtek a szolgálataik által, és amikor ilyen dolgok történtek az ő életükben, vagy történhetnek a mi életünkben is, akkor az biza ad egy örömet, és hajlamosak lehetünk egy ilyen szolgálat megtapasztalása után, hogy azt, amit megtett rajtunk keresztül az Isten, azt magunknak tulajdonítsuk be, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, mi milyen nagy dolgokat tudunk tenni. De az Isten ereje nyilvánul meg rajtunk keresztül, az Isten ereje nyilvánult meg az apostolokon keresztül. És amikor visszatértek, akkor ez meg is nyilvánult. Olvassuk a Lukács evangélium a 10-es fejezet 17-es és a 20-as versben, hogy nagyon nagy öröm töltötte el őket. Így hangzik ez a történet. Amikor a 72 visszatért, örömmel mondták: Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ő azt felelte nekik: láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát Jézus szerintem egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a tanítványokat, miközben örvendeznek és megtapasztalják, hogy az Isten milyen hatalmas, az Isten milyen erős, az Isten milyen nagy dolgokat tud rajtuk keresztül végbevinni, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskednek neki, akkor miközben nagyon nagy dolgokat tesz velünk az Úr, úgy, ahogy az apostolokat emlékezteti, minket is emlékeztet, hogy ne annak örüljetek, hogy a szolgálataitok során milyen nagy dolgok történnek, csak ez nagyon-nagyon fontos, mert hiszen ez a küldetésünk, hogy történjenek nagy dolgok, de az alázatosság az arra, alázatosságban arra hív minket az Isten, hogy ne annak örüljetek, hogy ezek megtörténnek veletek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Mert elsősorban arra hívott meg minket az Isten, hogy ő általa üdvösségünk legyen, hogy nekünk helyünk legyen az Isten házában, hogy az örök életben legyen részünk. Sokat beszéltem az elmúlt időszakban is erről, hogy mindig, mikor valamit teszünk, akkor fontos, hogy áttekintsünk az örök életbe, hogy mindig az örök életnek a fényében tegyük azt, amit teszünk, és hogyha az örök élet fényében tesszük a dolgainkat, vizsgáljuk meg az életünket, akkor az segít, hogy ne tegyünk rossz dolgokat, egyre inkább tegyünk jó dolgokat. És hogy ez egy biztosíték a tanítványoknak, amit elmond, de ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. És miközben járunk, kelünk és szolgálatokat végzünk, akközben nagyon sok véleménnyel, nagyon sok megtapasztalással, nagyon sok emberi hozzáállással fogunk találkozni. Így voltak a tanítványok is, miközben ezeket a szolgálataikat végezték, hogy különböző megnyilvánulások voltak, és a Lukács evangélium a 8-as fejezet 18-as, 20-as versben ezt olvassuk, hogy történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezték őket: kinek tartanak engem az emberek? Ők ezt felelték: egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Aztán megkérdezte tőlük: hát ti kinek tartotok engem? És azt hiszem, hogy ez a nagyon nagy kérdés, miközben látjuk és tapasztaljuk, hogy milyen hangok vannak, vagy hogyan vélekednek az emberek Krisztusról, Istenről, Isten fiáról, Jézus Krisztusról, az ő megváltásáról, különböző megnyilvánulások, vélemények vannak. Akközben, hogy ne vesszünk el abban, hogy az emberek mit gondolnak, Jézus visszakérdez a tanítványoknak azért, hogy helyre kerüljön, hogy az a fontos, úgy, ahogy itt olvastuk az előző történetben, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. Miközben
azon gondolkoztak, hogy kinek tartja Jézust, ő azt mondja, hogy és ti kinek tartotok engem. Mert ez a fontos, ez tart meg minket, és ez segít minket abban, hogy tovább tudjunk haladni azon az úton, és meg tudjunk maradni az Istennek az útján, hogy ne vesszünk el azon, hogy az emberek mit mondanak, vagy esetleg, hogyha támadások érnek a hitünk miatt, akkor amiatt bajba kerüljünk, hanem meg tudjuk vallani, hitvallásunk legyen arról. Mert ez a kérdés, olvassuk ugyancsak a Lukács evangélium a 18-as fejezet 8-as versben, amikor visszajön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Nem az a kérdés, hogy hány ember, és mindenki megtérte, ez lenne a cél, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De gyakran hitet kell vallanunk, és ez a kérdés, amiközben a világ nem fogadja el, elutasítja Jézust, mint megváltót, vagy az Isten értékrendjét, akkor az a kérdés, hogy és te, és én, kinek tartom Krisztust, ki nekem Krisztus? Emlékszem, amikor egyszer egy ilyen utazgatásom közepettem, beszélgettünk valakivel, és szóba került nagyon sok dolog, különösen az Isten dolgairól, kiderült, hogy egy gyakorló hívő ember vagyok, és feltett nekem egy nagyon érdekes kérdést, azt kérdezte tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy valami zsidó csontokat vizsgálgatva kiderítették, hogy Jézusnak a magassága nem lehetett olyan nagy, 1 méter 70 centi vagy 80 centi, ami ennek ábrázolta az egyház az elmúlt idők folyamán, a történelem folyamán, hanem zsidó csontok alapján 1 méter 50 centisek lehettek akkor abban a korban az emberek. És hogy mit szólok ehhez? No, kérdeztem, hogy de mi a kérdés? Hát az a kérdés, hogy nem okoz nekem csalódást, hogy egy olyan képet tartok előmbe Jézusról, ami nem is valóság, például a méretét illetően. És az én hitvallásom abban a helyzetben az volt, hogy én azt válaszoltam, hogy ugyan nem tudom, hogy a mérete konkrétan mekkora volt, és hogy ezt nem tudom bebizonyítani a magasságát, de amit tett értem a kereszten, azáltal nekem üdvösségem van. És emlékszem, hogy megvallottam azt, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekem üdvösségem legyen, hogy gyógyulásom van, szabadulásom van. Beszéltem neki az Izaiás könyvében, amit jövendőltek Jézusról, hogy a fájdalmak férfia volt, aki elől elrejtettük arcunkat, és sikerült akkor egy olyan tanúságot tenni, megvallanom, hogy ki nekem Krisztus. Mert ő ezt mondta el, amit olvasott róla, amit gondolt róla. Neki nem volt egy élő kapcsolata vele. És az én hitvallásom őt megdöbbentette, és azt mondta, hogy hű, ez azért egy komoly válasz volt, és ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy akkor, amikor az emberek érvelnek Jézussal, vagy különböző dolgokat mondanak, azt hiszem, hogy nem abba az irányba kell, mi elmenjünk, hogy elkezdjük igazolni, megvédeni, vagy azt alátámasztani, mint az emberek föl tesznek kérdésként, hanem megvallani, hogy ki nekem Krisztus, ki neked Jézus. Abban a helyzetben az emberek egy kérdést, amikor feltesznek, azt akarják tudni, csak nem így kérdezik meg, hogy valójában ki neked Krisztus. Mert amikor egy személyes tanúságtételt, egy személyes hitvallást teszünk Krisztus mellett, akkor azt nem lehet megcáfolni. Amikor egy gyakorlatban el tudom mondani, hogy ki nekem Jézus. Én például, amikor az életemben befogadtam Krisztust, valamikor 25 évvel ezelőtt, akkor olyan változást indított el az életemben, olyan változást hozott az életemben, hogy az életem minden területére kihatással volt. Kihatással volt az én gondolkodásomra, hogy hogyan gondolkodok magamról, másokról, az életről, a természet fölötti dolgokról, a teremtményekről, mindenről, hogy hogyan gondolkodok. Változást hozott az életemben Krisztus befogadva a saját testemről való gondolkodásom, hogy hogyan viszonyuljak a saját testemhez, hogyan viszonyuljak a természethez, a természet dolgaihoz, hogyan viszonyuljak az anyagi dolgokhoz, hogyan viszonyuljak az érzelmi dolgokhoz, akár a szexualitáshoz, mi az Istennek a terve velem kapcsolatosan az emberrel, mi az Istennek a terve a házassággal, a gyerekneveléssel, a szolgálatokkal, az evangelizációval, és egyáltalán mi végre élünk itt a Földön? Miért vagyok én itt a Földön? Mi a célja az én életemnek? Mi az értelme? És amikor én Jézus befogadtam, akkor egy új értelmet, új célt kapott az életem, és
Az életem, azt szoktam mondani, azóta nem abba az irányba alakul, amára én akarom, hanem arra, amára ő akarja. És az életem nem olyan, amilyennek én azt elterveztem, hanem sokkal jobb, mert az Isten sokkal jobbat tervezett és készített számomra. Úgyhogy a saját magam számára is fontos, hogy gyakran megvalljam, hogy ki tulajdonképpen nekem Krisztus. Ez a visszatérő, amikor vissza kell térjek a gyökerekhez, hogy ki nekem Krisztus. És amikor más hanggal találkozok, vagy más véleménnyel találkozok, akkor azt kell megvalljam. Nem kell azt gondolom, vitatkozzak az emberekkel, hogy már pedig így van, meg úgy van, meg nem úgy van, hanem azt kell elmondjam nekem, ki Krisztus. Én így élem meg, én ezt tapasztalom. Én amikor befogadtam, tegyek tanúságot arról, hogy megtapasztaltam az ő gyógyítását, megtapasztaltam az ő szabadítását, megtapasztaltam az ő küldetését, ahogyan engemet elhívott szolgálatokra, milyen szolgálattal bízott meg, én azt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom megtapasztalni az ő erejét, az ő hatalmát, hogy ki nekem Krisztus tulajdonképpen. És ez a nagy kérdés, hogy ki nekem Krisztus. És ha felteszed magadnak, testvérem, a kérdést, és kérlek, hogy tedd föl, hogy ki neked Krisztus, ki nekem Krisztus, és adja meg a választ erre. Nem kell tökéletes választ adni, az őszinte választ kell adni, ami az én szívemben van. Ki nekem Krisztus, mit jelent ma az én személyes életemben? Tapasztalom az ő jelenlétét, ki nekem Krisztus? Amikor imádkozok, akkor ki nekem Krisztus? Hogyan állok hozzá? Hogyan szólítom őt meg? Milyen a vele való kapcsolatom? És legyek őszinte ebben a válaszadásban azért, hogy növekedjek az elköteleződésben Krisztus iránt, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és egyre jobban befogadjam őt, és az ő erejét, és az ő hatalmát, és az ő ereje és hatalma megnyilvánuljon az én személyes életemben. Imádkozzunk! Jézus, köszönöm neked azt, hogy te azért jöttél a földre, hogy a Szentírásban olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, úgy szerettél engem, hogy egyszülött fiadat adtad értem, hogy én, hogyha hiszek benne, ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Köszönöm, hogy meghívtál az örök életre. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy amikor beléptél az életemben, amikor belépsz az életemben, akkor konkrét változást hozol az én életemben, és mással lesz az életem, megváltozik az én életem, új irányt kap az én életem, új látást adsz, új érzéseket adsz, és begyógyítasz múltbeli sérüléseket, kisebbségi érzést, és mindent, ami megakadályoz abban, hogy téged még jobban megismerjek. Köszönöm, Uram, hogy akkor, amikor kételjeim vannak, akkor megvallhatom, hogy te vagy Krisztus számomra, az élő Isten fia. Köszönöm, hogy benned élet van, és ez az élet átjárja az életemet, az életemnek minden területét. Köszönöm, Jézus, hogy van egy kapcsolatom veled. Köszönöm, Jézus, hogy ez a kapcsolat növekedhet nap, mint nap az imádság által, a szentírás olvasás által, a szolgálatok által, a konkrét tettek által, amiben lépést teszek minden nap azonnal a területen, amire te meghívtál. Köszönöm, Jézus, hogy itt vagy a szívemben, itt vagy minden ember szívében, aki behív téged. Jézus, ma is még jobban lépjél be az életemben, és munkálkodj az én életemben. Tárd fel a te igazi arcodat, mert azt akarom, Uram, hogy amikor visszatérsz, akkor hitet találj itt a földön, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére, hogy megismerjenek téged, hogy üdvösségre jussanak általad, a te ígéd által, az evangélium által. És köszönöm, Uram, hogy az az evangélium, az ige, amit hirdetünk, ami által megtapasztaljuk az emberek gyógyulását, szabadulását, az nem a miénk, hanem a tiéd. Csak a te szent lelked által, erővel és hatalommal és kenettel tudjuk átadni azt, elmondani másoknak. Add, Uram, hogy a te ígéd által életek fakadjanak, megtérések szülessenek, ma is, és minden nap. Amen.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Jelenünk és jövünk című információs műsorunkban Tibor atya köszönti önöket, és mindig egy verssel és egy történettel szoktuk kezdeni a műsorunkat, de ezt most elhagyom, hiszen a kolléganőm Ferenc Emese, ő idős korára nagyon sietős, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, kedves Emese.
1: Hát vártam, hogy mivel fogsz beköszönni, hogy mi lesz az a mondat, amit ma is beleraksz az én kis tartsolyomba, mert anélkül szerintem nem is indul jól a nap, úgyhogy ja, szervusz, szeretettel köszöntelek a kedves hallgatókat is.
0: Na jól van, akkor légy szíves, lassan mondd el akkor, hogy milyen adományok érkeztek, vagy mit szeretnél.
1: Tudom, köszönni. Hogy az idősek lassan beszélnek, de én nem vagyok a lassan beszélős típus, úgyhogy így jártál. Én nagyon régóta nem voltam így a műsor keretében, úgyhogy több hónapot is beszeretnék olvasni így egyben az április, május és júniusi adományokat, amelyek beérkeztek ide a kolozsvári stúdióba. A Monostori Egyházközség részéről 1405 lej, Tordatúrról 410 lej, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Rózsafüzér Társulattól 385 lej, a Szent István templomból 990 lej, Meggyesről 920 lej, Kisbácsból 2230 lej, névtelenül pedig 1937 lej. És itt a névtelenek között szeretném megköszönni egy tényleg névtelen idős néninek, aki első péntek alkalmával az egyik papbácsinak így egybe 1000 lejt adott oda, és ezt már többször is előfordult, és hadd köszönjem meg így élőadásba is, remélem, hogy hallja, és tényleg nagyon megérintő, meg megható az, hogy az emberek idős korukban is, abból a nagyon kevés nyugdíjból, ami éppen van nekik, azt gondolják, vagy úgy érzik, hogy annak a jó részét a rádiónak szeretnék adni, mert hogy nekik ez a mindent jelenti, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezt itt különösképpen is, de mindent, ami így ezekben a hónapokban beérkezett, ami összesen 8277 lej, és remélem, hogy így továbbra is együtt lehetünk, és remélem azt is, hogy hamarosan a rádió születésnapját is megünnepelhetjük itt Kolozsváron, és akkor majd személyesen is megköszönhetjük azt a sok mindent, amit az elmúlt évek során kaptunk hallgatóinktól, önkénteseinktől, adományozóinktól. Mindenkinek a Jóisten fizesse vissza százszorosan mindazt, amit adott nekünk és ad.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük, kedves Emese, a beszámolót, és akkor engedünk is, hogy szaladjál gyorsan.
1: Köszönöm szépen, áldott szép napot is, további jó rádiózást mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves Mária Rádió hallgatók. Egy rövid dal után akkor folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a Nagyváradi stúdióból Jelenünk és Jövünk című műsorában. Egy történettel szeretném akkor folytatni, egy hideg téli napon egy idős ember templomba indult, az utcán meglátott egy hajléktalant, aki vacogott a hidegben, megállt, levette a kabátját, ráterítette, majd hazament. Aznap este valaki kopogott az ajtaján, egy ismeretlen ember állt ott egy új kabáttal. Hallottam, mit tett ma, engedje meg, hogy én is segítsek. És az idős ember megértette, aki másokat felmelegít, annak Isten is gondot visel arról. Szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén a csíksomlyói kollégámat, Pál Gellértet, nagy szeretettel Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves fiúk, tiétek a szó!
1: Köszönjük szépen! Igyekszünk megköszönni minden adományt, hiszen nem voltunk ebben a műsorban, és bizony összegyűltek a megköszönni valók. Istennek legyen hála, hogy amiért nem voltunk mi műsorban, ettől függetlenül önkénteseink, adakozóink, támogatóink gondoltak a Máre Rádióra, és behozták az adományokat. Isten fizesse mindenki adományát, szolgálatát, bármivel segíti az Erdélyi Máre Rádió működését, fennmaradását. Szeretnénk a listánkra áttérni több személy részéről. Miklós Mária gyűjtése, 155 lány, nagyon szépen köszönjük. Vizoli Magdolna önkéntesünk Gyergyóalfaluból gyűjtött a Mariaton céljaira 50 lányt, és külön még 180 lájt a Máre Rádió fennmaradására. Köszönjük szépen a szolgálatot, és kívánunk egy nagyon boldog névnapot, ami a holnapi napon lesz. Tankó Erzsébet Rózsafűzér Társulata Kápolna Patakáról 100 lájjel támogatja, az Erdélyi Máre Rádió Tórjai Zarándokok szintén 100 lájjel. A Máre Rádió támogatása Délnei második negyedévre, április, május, június hónapokra. Támogatás összege 1580 lej, külön a Mariaton céljaira is még volt a gyűjtés, 130 lej, tehát így jön ki az 1710 lej, mert Csíkdelnén Beni Magdolna önkéntesünk gyűjtött, neki is kívánunk nagyon boldog névnapot, és köszönjük szépen a szolgálatot. Vízi Katalin önkéntesünk Csíkszent Imréről gyűjtött adományokat május és június hónapokra, 640 lej értékben, Isten fizesse, köszönjük a Csíkszent Imrei hallgatónknak és Vizi Katalin önkéntesünknek is a szolgálatot, és hogy összegyűjtötte és eljutatta ide hozzánk az adományokat. Május-június hónapokra támogatásokat juttatták el hozzánk Tekerő Patakról, Molnár Marika önkéntesünkről van szó, 330 lej értékben, nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Bot Rózsika Társulata Szentegyházáról 200 lejjel támogatják az Erdélyi Máre Rádiót, Isten fizesse. Berezből Pénzes Éva önkéntesünk gyűjtése június hónapra 305 lej, július hónapra pedig 285, a Máre Rádió persejében pedig 456 lej volt, tehát így jön ki az 1046 lej, és külön a Mariaton céljaira is még két személytől 130 lej gyűlt, nagyon szépen köszönjük. Csíkcsatószegből a Mariaton céljaira több személy részéről 235 lej gyűlt össze, Isten fizesse. Csíktaplocáról Puskás Erzsébet önkéntesünk gyűjtött több személy részéről 105

0: Kvánály adományt, nagyon szépen köszönjük. Másik lista a kezembe, amelyet januártól júniusig gyűjtöttek össze, 1530 lej értékben van, és külön még adomány is 90 lej értékben. Isten fizesse a támogatást, az adományokat, ha jól emlékszem, akkor kápolnásról van a gyűjtés, nem tudom most így a nevet az önkéntesünknek, biztos rajta van itt a listán, de nagyon szépen köszönjük, fél évre van, januártól júniusig összesen 1530 lej értékben, nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Egy másik lista a kezemben, szeretettel és hálával, imával küldjük a május-júniusi hónapokra összegyűjtött adományokat, melyet György Apollónia, Fülöp Gizella, Kovács Veronika és Vitális Marika önkénteseink gyűjtöttek. Külön adományok 900 lej, tagságdíjak 240 lej, a Mariaton céljaira pedig 220 lej, ami nem volt bejelentve. Tehát így jön ki az 1360 lej. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a szolgálatot, önkénteseinknek, adakozóinknak támogatást. Jóisten áldja meg önöket. És visszatérek, Tamás Magdolna önkéntesünk gyűjtés, amit az előzőkben olvastam januártól júniusig, az 1530 lej, külön adomány még a 90 lej, nagyon szépen köszönjük. Özvegy Dénes Julianna önkéntesünk gyűjtött május és június hónapokra Csíkmenaság Alszeg részről 640 lejt, és külön a Mariaton céljaira 50 lej, ami be volt jelentve. Isten fizesse, Isten bőséges áldása kísérje minden kedves adományozó támogatót, írja szeretettel, nagyon szépen köszönjük. Csíkmadarasról is juttattak el adományokat, önkénteseink Molnár Rózália, Fazakas Panni és Petres Mária, összesen 1125 lejt gyűjtöttek össze, Isten fizesse. Lövétéről gyűjtöttek adományokat több személy részéről, a Mariaton céljaira több személy részéről 750 lej, be volt jelentve ebből 150 lej, külön adományok, szintén több személy részéről 145 lej, ugyanakkor állandó támogatók április, május, június hónapokra 615 lej, tehát így jön ki az 1510 lej. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse, önkénteseink Tokos Margit, András Dénes, Sata Magdolna, Szikszai Ildiko és Márton Rita, ugyanakkor Bálint Anna, ők gyűjtötték, Isten fizesse meg százszorosan mindenki adományát, szeretettel Lövétéről az önkéntesek, nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, és Sata Magdolna, kívánunk egy nagyon boldog névnapot, Isten áldja önöket. Burista Klára önkéntesünk hozott be adományokat, Csíkszeredából gyűjtötte, állandó támogatóktól 100 lej, külön adomány 130 lej, és a Mariaton céljaira 20 lej, tehát így jön ki a 250 lej. Kémenes Edit önkéntesünk által összegyűjtött adományok június hónapra Szentkereszt bányáról 470 lej, bélyegek külön adományként 70 lej, és több személy részéről még ült adomány, tehát így jön ki az 540 lej Szentkeresztbányáról, Kémenes Editnek pedig köszönjük a szolgálatot. Egy másik lista a kezemben, júniusi bélyegek ára adományok, Dániel Emese önkéntesünk gyűjtése, összesen 120 lej több személy részéről, nagyon szépen köszönjük. Még egy megköszönni valóm van, majd átadom a szót Lórinak. Csíkszentdomokosul a Bánosi Társulat részéről összegyűjtött adományok 2535 lej. Magdolna és Erzsike gyűjtötték össze, nagyon szépen köszönjük ezeket az összegyűjtött adományokat és adakozóinknak a támogatást. Magdolnának is kívánunk egy nagyon boldog névnapot.
1: És akkor átveszem a szót a Székely Véckeim és Magyar Zsákodi adományokkal. Folytatjuk a megköszönni valók sorát. Összesen Kovács Enikő és Farkas István 710 lej adományt gyűjtöttek össze, tehát Székely Véckéről és Magyar Zsákodról, Ugyanakkor Székelyszállásról is érkezett adomány 360 lej, melyet Rózsa Margit gyűjtött össze. Hálásan köszönjük mindannyiuknak a szolgálatot, és Istvánnak, hogy minden első szombat alkalmával ellátogat ide hozzánk a Csíksomlyói stúdióba, és behozza ezeket az adományokat. Csíkcsatószegről Pál László önkéntesünk gyűjtése révén, és ugye felesége Zsófia gyűjtése révén érkeztek adományok. Összesen 935 lej érkezett. Hálásan köszönjük nekük is a szolgálatot. Sándor Edit önkéntesünk Csíkszentmihályról juttatta el az által összegyűjtött adományokat. Összesen 740 lej, hogyha jól olvasom. Köszönjük szépen! Nagy szeretettel küldjük a Mária Rádió fenntartására ezúton január, február, március, április, május és júniusi tagsági díjakat több személy részéről, ugyanakkor külön adományokat is a Mária Rádió részére. Csíkszentmártonból Bodó Zsófia önkéntesünk gyűjtése révén érkeztek ezek az adományok. Összesen 500 lej érkezett. Hálásan köszönjük mindenkinek. Mária Rádió támogatására Csíkvacsárcsiból a második negyedévre érkezett adomány, amelyet Tamás Rózália és Kósa Kovács Magdolna gyűjtöttek össze. Összesen 590 lej érkezett. Magdolnának boldog névnapot kívánunk ezúton is. Csiszár Erzsébet önkéntesünk Csíkszentmihályról juttatta el az által összegyűjtött adományokat több személy részéről. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. Veres Mária önkéntesünk gyűjtés április, május, június hónapokra Csíkszent Imréről érkezett az adomány. Összesen 1330 lej, ezen felül még külön adományok is érkeztek a Mariaton céljára, az 170 lej, ez így összesen akkor 1400, illetve 1500 lej, hálásan köszönjük. Csíkarcfalva és Csíkjenőfalva támogatóitól május-június hónapra érkeztek adományok, a májusi hónapra 1675 lej, míg júniusra 1610 lej, a Mariaton céljaira pedig 725 lej adományt gyűjtöttek össze önkénteseink. Hálásan köszönjük, ez így összesen 4010 lej. Köszönjük szépen Mariskának és az ő segítő társainak a kitartó munkát és szolgálatot. Isten áldását kívánjuk minden munkatársra, támogatóra, és kérjük továbbra is a kegyelmet mindenkire. Sok szeretettel írták Mariska és az ő segítő társai. A következő megköszönni való a kezemben május és június hónapokra gyűjtött önkéntesünk András Ibolya tusnádfürdői hallgatóinktól, állandó támogatóktól is külön adományokat is 700 lejt, míg új tusnádi hallgatók részéről, több személy részéről 400 lej érkezett, ugyanakkor a Mariaton céljaira 60 lej, ami nem volt bejelentve. Hálás szívvel megköszönöm minden kedves adományozó hallgató kedvességét, akik minden alkalommal nagy szeretettel fogadnak és ajánlják fel adományaikat. Őisten áldása legyen mindannyiuk életében, fizesse vissza mindenkinek az áldozatos hozzájárulását a rádió működéséhez. Imádságos szeretettel írta András Ibolya önkéntesünk. Hálásan köszönjük. A következőkben Buaka Jetta Gertrude Ojtuzi önkéntesünk adományát, által összegyűjtött adományokat olvasom. Állandó támogatóktól 144 lej, míg a Mariaton céljaira 30 lej adományt gyűjtött össze. Ez így összesen 174 lej. Hálásan köszönjük Gertrude-nak is a szolgálatot. A következőben pedig Lövétén az üzleti perseit egyből néhányat volt lehetőségem kibontani. A Kriszti Protkom Prodimpex, bocsánat, szerelé üzletében 3045 lej volt az üzleti perselybe elhelyezve. A helyiek csemegeként ismerik az üzletet. Hálásan köszönjük ezúton is mindazoknak, akik oda elhelyezik adományaikat. A Viszkum gyógyszertárban, szintén Lövétén 1261 lej volt a persejben. Nagyon szépen köszönjük. Homoró Dalmáson, a Sorbán ABC üzletéből pedig 2800 lej adomány érkezett. Ezúton is köszönjük szépen az almásiaknak is, és az üzlet tulajdonosoknak minden irányból a lehetőséget azt, hogy a hallgatóink ilyen formában is támogathatják a Mária Rádió további fennmaradását. Ő Isten fizesse meg nekik ezt a szolgálatot. A tegnapi napon Lövétén voltam, és a közvetítés alkalmával 200 lejt adományoztak a Mária Rádió további fenntartására névtelenül. Hálásan köszönjük ez alkalommal is ezt a hozzájárulást a Mária Rádió további fenntartásához. A ferences atyák hoztak be adományokat, amelyeket a két templomba kihelyezett Mária Rádió persejében hagytak adományozóink. 6-án 2006 lej volt elhelyezve, míg 16-án 1755 lejt hoztak be, a tegnapi napon pedig szintén hoztak be adományokat, összesen 1982 lej adományt. Ezúton is hálásan köszönjük a ferences atyáknak a lehetőséget, köszönjük hallgatóinknak, mindazoknak, akik kihasználják ezeket a lehetőségeket, és elhelyezik adományaikat a Mária Rádió további fennmaradásáért, akár üzleti perselyekbe, akár templomi perselyekbe, akár pedig önkénteseinknek átadják ezeket az adományokat. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szívügyüknek tartják a Mária Rádiót, a Jóisten fizesse meg mindenkinek abban, amiben a legnagyobb szüksége van rá.
2: Nagyon szépen köszönöm, kedves fiúk. Picit itt a technikával összebalondultam, azért válaszolok ilyen későre. Köszönjük szépen minden adakozónak, hallgatónak, önkéntesnek, munkatársnak a munkát, további áldott szép hetet és szolgálatot, Isten áldását a családjaitokra.
1: Köszönjük szépen, áldott napot kívánunk mindenkinek.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a Csíksomi kollégákkal való beszélgetést, az ők beszámolójukat hallották, most egy rövid dal után visszatérünk majd is Szilágyi László munkatársunkkal, promóciós munkatársunkkal való beszélgetést hallhatják, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból, Jelenünk és Jövünk című információs műsorával. Jelentkezünk, és ahogy mondottam. A utolsó végén Szilágyi László munkatársunk is jelen van, szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beszámolok néhány adományról, ami eljutott hozzám. Nagy Szalontáról Szabó Anikó önkéntesünk eljuttatott 465 lej adományt, illetve átvettem tőle. Újpalotáról Osvald Jakab önkéntesünk eljuttatott 900 lej adományt, ebből 300 lej Mariatonra volt. Nagy Károlyban a Varga Quattro üzletben, ami a Szentlélek templommal szemben van, volt 384 lej, 57 bani és 2 euró. Nagyon szépen köszönjük, és jártam mostanában szerelni itt-ott, meg egyéb célokkal is templomokba. Például érkört vélyesen a közvetítés végére mentem leszerelni, és azt egybe kötöttem egy kis promócióval, ez azt jelenti, hogy a mise végén mondtam egy pár szót a rádióról, és vittem különböző Mária rádiós tárgyakat. Nagyon kedvesek voltak az érkörtvélyesiek, és 375 lej adomány gyűlt, és valószínűleg, hogy még fognak adományozni ezután is az önkéntesnek. Most vasárnap pedig Várad ősiben jártam, és oda is vittem néhány Mária rádiós tárgyat, ott is jó volt találkozni a hallgatókkal, és ők is nagyon aranyosak, kedvesek voltak, 440 lej adomány gyűlt, és mutattam nekik az applikációt, voltak, akik érdeklődtek, nem mindenkinél volt ott a telefon, akinél ott volt, annak telepítettem az applikációt, és ajánlottam szeretettel, sokan ott a rádióban hallgatják, és hát akkor mondtam, hogy 24 órában magyar adást hallgathatnak az applikáción, akkor hogy jól hangzott nekik a dolog, hát remélem, hogy azok is, akik nem hoztak telefont magukkal, sikerül megoldják valahogy, hogy telepítsék az applikációt. A következő időszakban önkéntes találkozók lesznek, és ezúttal én fogok ellátogatni minden egyes találkozóra, Székelyföldre is, úgyhogy fel is sorolom, hogy hol és mikor lesznek ezek az önkéntes találkozók. Ezen a héten, 24-én, pénteken lesz az első önkéntes találkozó, mégpedig Nagy Károlyban, délután 3 órai kezdettel a Szent László közösségi házban. Másnap Szatmárnémetiben várjuk az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt az ottani stúdiónkban, 25-én szombaton. Ott, amikor végeztem, akkor jövök visszafelé, és Érmihály falván is megtartom az önkéntesekkel a találkozót délután 3 órától a plébánia közösségi termében. Vasárnap felszerelni megyek a mobil stúdiót Tasnád Szántóra, és hát oda is akkor elviszem az újságokat egyúttal, és úgy egyeztünk az önkéntessel, hogy a templomban levő pensejt majd akkor mondjuk ki együtt, amikor leszerelni megyek. Közben meg fogok majd látogatni nyilván embereket, önkénteseket, gyülekezeteket, plébániákat, ahogy ezt szoktam máskor is, de őket külön is fogom értesíteni. A jövő héten hétfőn, 27-én Nagyváradon lesz az önkéntesekkel a találkozó, délután 5 órai kezdettel a Barátok templomához tartozó közösségi házban, és ott, amikor végeztünk, aki akarja, akkor megyünk együtt a 6 órától kezdődő szentmisére a Barátok templomába. Másnap, tehát mához egy hétre, kedden, 28-án indulok egy hosszabb útra. Kolozsvárra be fogok térni, természetesen, ami Kolozsvárra útba esik, vagy máskor is kisebb-nagyobb kitérőkkel útba szoktam ejteni, az természetesen meg fog történni ezúttal is. Kolozsváron MSI-vel úgy egyeztünk, hogy ezúttal csak beviszem a stúdióba az újságokat, és ez azt jelenti, hogy másnaptól, tehát 29-től az újságok elérhetőek lesznek a kolozsvári stúdióban. Jövő héten, tehát szerdán Marosvásárhelyen folytatódik az önkéntes találkozók sorozata, tehát ez jövő hét szerda 11 órai kezdettel várjuk a kedves önkénteseket és minden kedves érdeklődőt Marosvásárhelyen a keresztelő Szent János plébániára. Onnan Sepsiszentgyörgyre utazok, ott délután 4 órától tartjuk a találkozót a Szent József plébánia udvarán levő épületben, ott van ez a terem, ahol találkozni szoktunk, és ott van ugyanazon az udvaron a stúdiónk is. Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhely következik majd, de ez már másnap 30-án csütörtökön, délben 12 órától a Boldog József plébánia egyik termében találkozunk majd. Utána Szentegyháza következik délután 4 órától, tehát ugyancsak jövő héten csütörtökön 30-án. Gyergyószent Miklós a következő állomás, a hónap utolsó napján, 31-én pénteken 11 órától a Szent Miklós plébánia egyik termében leszünk, majd Székelyudvarhelyre megyek, délután 3 órától találkozunk ott a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió közös épületében. Úgy tudom, ott pont 3 órától élőben imádkozzák majd a Irgalmasság rózsafűzérét, igyekezem mindenki odaérni egy kicsivel hamarabb, és akkor együtt tudjuk majd imádkozni a kápolnából a rózsafűzért, amit a Mária Rádióban közvetítünk, utána pedig átmegyünk szépen majd a terembe, és ott folytatjuk az önkéntes találkozót. Onnan én akkor haza fogok jönni, és még hátra van akkor két találkozó Aradon és Temesváron, az augusztus 10-én lesz majd hétfőn, tehát Aradon és Temesváron a találkozó. Ez alkalommal Csíksomjon nem lesz ilyen külön találkozó, hogy egy külön terembe elvonuljunk, de természetesen augusztus 1-én, a hónap első szombatján a kollégák várják szeretettel a stúdiónál önkénteseinket, hallgatóinkat, és az újságok is természetesen elő lesznek készítve. Hát igen, körülbelül ezek a tervek a következő időszakra.
0: Nagyon szépen.
2: Köszönöm.
0: További jó szolgálatot, jó munkát kívánok, Isten áldását a családodra is. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársat hallották. Egy rövid dal után folytatjuk, és Gyergyó remetére repülünk, ahol Borbé Bartis Tünde önkéntesünk szeretne beszámolni az adakozásokról. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatókat a Jelenünk és Jövünk című műsorunkban. Ahogy mondottam, Gyergyó Remetére repültünk, ahol a vonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Borbély Bartis Tünde önkéntes munkatársunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntelek téged, Pabács, és minden kedves hallgatót.
0: Kedves Tünde, tiéd a szó, milyen adományok érkeztek?
1: Kossuthán Magdolna Csomafalvi önkéntestől 245 lej, Borsos Anna Csomafalvi önkéntestől 100 lej, Kovács Julianna Csomafalvi önkéntestől 220 lej, Székely Anna Csomafalvi önkéntestől 1380 lej, amiből 780 lej a templomperselj és plusz 1000 forint. Erős Erzsébet Csomafalvi önkéntestől 300 lej, Tőke Anna Csomafalvi önkéntestől 330 lej, Szilágyi Judit Csomafalvi önkéntestől 227 lej, Csiki Terész Csomafalvi önkéntestől 230 lej, Szőcs Terész Csomafalvi önkéntestől 470 lej, Papuk Anna Mária Gyergyói önkéntestől 520 lej, Albert Anna Mária Marosfői önkéntestől 385 lej, Bakos Erzsébet Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 245 lej, Balázs Rozália Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 570 lej, Répi Emese Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 200 lej, Köllő Mária Vitrói önkéntestől 450 lej, Bajkó Ignát Vitrói önkéntestől 535 lej, Sipos Julianna Vitrói önkéntestől 367 lej, Fülöp Rita Magdolna Vitrói önkéntestől 3483 lej, amiből 370 lej bejelentett Maria Tompin, Bodor Virág Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 170 lej, Máté Adrián Szárhegyi önkéntestől 455 lej, Albert Krisztina Vaslávi önkéntestől 330 lej, a Gyergyó Szent Miklósi Szent Miklós templom perselyben 1677 lej, Szabó Ilus Maroshévici önkéntestől 2250 lej, a Sanit Farma szerelék üzleti perselyben Alfaluból 185 lej, Hobaj Orsolya Alfalvi önkéntestől, ami a templom persely 1200 lej, Szabó Erzsébet Szárhegyi önkéntestől 285 lej, Bartis Magdolna Szárhegyi önkéntestől 290 lej, Gencsi Anna szintén Szárhegyi önkéntestől 250 lej, és Ferenc Firma Gyergyőremetei önkéntestől 900 lej jutott el hozzánk, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is a munkatársaink nevében is minden kedves adakozónak, önkéntesnek, neked is kedves Tünde, Isten áldását kérjük további munkádra, szolgálatodra és családodra.
1: Köszönöm szépen, én is viszont kívánom, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves Mári Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Borbély Bartis Tünde promóció, illetve önkéntesünknek a beszámolóját hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Ennyi fér bele a mai műsorunkba, Jelenünk és Jövünk információs műsorába. A következőkben jövő héten újra ebben a formátumban találkozunk. Rádiózzunk ma is együtt, imádkozzunk együtt egymásért. Tudjuk jól, hogy ma folytatódik tovább a premontrei apátornak az ügye. Imádkozzunk ma ezért az ügyért is, rózsafűzét, szemüzséket ajánljuk fel érte. 12 órától erre a célra ajánljuk fel a szándékra, erre a szándékra az imáinkat. Megkérem a kedves hallgatókat, csatlakozzunk, hogy derüljön ki és győzzön az igazság, de szeretetben. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leópápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leópápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a Kommunikációs Dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a Dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a Technológiai Igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolognai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan labban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egy

tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyre kerül és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor is ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert,

0: házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom Önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a Tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Roppant személyes jellegűnek érzem ezt az igét. Én nekem annyira közel hozza a Teremtőt hozzám, mintha áttölelne és letörölni a könnyemet, vagy az emberiség könnyét. Amikor egyre rosszabb közérzet kezdett elhatalmasodni rajtam, végül ennek egy műtét lett a vége, Crohn-betegség, ez egy bélgyulladás, ez a mai álláspont szerint gyógyíthatatlan, és különösen a műtét után, amikor már lábra tudtam állni, és belenéztem a tükörbe, úgy éreztem és úgy láttam magamat, hogy már nem fogok igazából talpra állni, mint akinek úgy elérkezett a vég. Azt kértem a Teremtőtől, hogy annyi időt adjon még, hogy a gyermekeimet útjára tudjam bocsátani. De a műtét után nem változott semmi. Borrasztó, levert, gyenge, sárga, halott színem volt. Szüleim, saját családom, rokonság sokat látogattak, bátorítottak, és hát ezek a közös beszélgetések, imádkozások az, ami nekem az életerőt megadta. Valahogy felülemelkedtem a gondokon és a nehézségeken. És hát a vigasztalást az ember az Isten igéjébe találja, a legtöbb bátorító ige ott van. Hála Istennek én nagyon szépen meggyógyultam. Hát most már ugye 76 éves leszek, és teljesen jó erőbe érzem magam.

Egyed József, oboaművész, zenetanár gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk a jövendőléseknél. Hagytuk abban, jövendőléseknek nevezzük a biztos és világos előremondását oly jövendő dolgoknak, amelyeket semmiféle teremtmény nem tudhat előre, hanem csupán Isten. A jövendőlésnek világosnak és határozottnak kell lennie. Ezért a jövendőlések különböznek a pogány jósdák jóslásaitól. A jóslások ugyanis többnyire határozatlanok, vagyis kétértelműek voltak. Például Krózusnak a jósda ezt jósolta, ha Krózus a Halis folyón átkel, akkor nagy birodalmat fog elpusztítani. Itt nem volt megmondva, hogy vajon saját birodalmát, vagy pedig más birodalmat fog elpusztítani. Nem jövendőlés, mikor az időjárást előre meghatározzák a természettudósok. A nap és hold fogyatkozást előre megmondják a csillagászok. A gyógyulást, vagy pedig a közeli halált előre bejelentik az orvosok. A háborút előre megmondják az államférfiak, stb. Ezek ugyanis olyan dolgokat mondanak meg előre, amelyekre meglévő okokból már lehet következtetni. Igaz jövendőlés azonban, ha valaki olyan jövendő dolgokat mond meg előre, amelyek csupán az ember szabad akaratától függnek. Ilyen dolgokat csupán az Isten tudhat előre. Ilyen jövendőlés volt például Péter bukásának előre megmondása, amikor is arról az apostolról volt szó, akitől éppen az ellenkezőt lehetett várni. A jövendőlés az oly dolgoknak előre megmondása is, amelyek Isten szabad tetszésétől függnek. Tehát például Jeruzsálem elpusztulásának előre megmondása, továbbá a világítélet előjeleinek megmondása. A jövendőléseket a minden tudás csodáinak is nevezhetnénk, ellentétben a minden hatóság csodáival. Méltán nevezhetjük azokat csodáknak, mert szintén egyedül Istentől származhatnak. Az ember szabad akaratától függő jövendőt ugyanis senki sem tudhatja Istenen kívül, aki a szívet vizsgálja és a veséket megpróbálja. Továbbá az Istenben elrejtett végzéseket sem ismeri más, mint Isten lelke. A jövendőlések a Szentlélek Isten közreműködése folytán jönnek létre. Szent Péter írja a II. Péteri levél első fejezet 21. versében: emberi akaratból sohasem származott jövendőlés, hanem a Szentlélektől ihletetvén szólottak Isten szent emberei. Tehát nincs igaza Eurepidésznek, amikor azt mondja, hogy aki jó tanácsot tud adni, az a legjobb jövendő mondó. Mert az ilyen legfeljebb okos ember, de semmi egyéb. Isten rendesen csak az ő küldöttjei által mondja meg előre a jövendőt. Az ember, aki Isten képmása, néha részesévé lesz az isteni minden tudásnak. Így Isten egyik másik embernek jelenti a jövendőt. Rendesen azonban Isten csak az ő küldötteivel közül jövő eseményeket, hogy ezáltal is tanúságot tegyen isteni küldetésük mellett. Istennek ilyen küldöttei voltak például Noé és a proféták. A proféták néha belső ösztönzést is kaptak a jövendőlésre. A szentek is megtudtak néha Istentől jövendő dolgokat, és azokat közölték is, hogy szavaiknak és intelmeiknek súlyt adjanak. Bűnös és hitetlen emberekkel Isten csak kivételesen közöl jövendő eseményeket, és ezáltal őket eszközül használja fel mások javára. Baltazár királynak előre tudomására hozta romlását a titkos kéz írása által, amely a falon volt látható. A moabiták királyának és pogány népének Isten Bálám szája által hirdette a megváltó eljövetelét. És ez a jövendőlés így kezdődik, hogy csillag támad Jákobból. A pogány rómaiaknál és görögöknél a szibüllák, a pogány jósnők voltak azok, akik a világ megmentőjét, a megváltót előre hirdették. Rendesen azonban Isten csak kiválasztott lelkeket használ fel jövendő események közlésére. Tehát általában a jövendőlések az isteni küldetés bizonságai. Isten a jövő eseményeket különböző módon közli profétáival. Így például belső felvilágosítás útján
látomások által vagy angyalok közvetítésével. A Szentlélek Istentől bensőleg megvilágosítatva jövendőlt az Ag Simeon a templomban arról, hogy a gyermek, Jézus, világosság lesz a pogányok megvilágosítására, és hogy Szűz Mária lelkétől fogja átjárni. A Szentlélek Isten megvilágosítására jövendőlte meg a boldogságos Szűz a Magnifikátban, hogy őt boldognak fogja hirdetni minden nép. Látomás volt a falra író titkos kéz, amelyet Baltazár király látott. Látomásokban tudta meg ezekkel proféta jövendőt. Az ő látomásai különböző képekből álltak. Álomlátás alakjában is szólt Isten a profétákhoz. Az ilyen álomképek az éberség állapotának beállta előtt jelentkeznek, és mint valóság tűnnek fel a proféta előtt, amiért is mindig mélyen belevésődnek a lélekbe. Egyiptomi József álomképek alakjában kapta meg a bekövetkező eseményekre vonatkozó kinyilatkoztatásait. Gondoljunk például arra az álomképre, amelyben úgy látta, hogy nap, hold és 11 csillag őt földre borulva imádta. Gondoljunk továbbá a fáraó álmára, a 7 kövér és a 7 sovány tehénről, nem különben a 7 telt és a 7 üres kalászról, vagy a király sütőmesterének álmára, amelyeket József mind megfejtett. Angyalok közvetítésével is megtudják néha Isten küldöttei a jövendőt. Így hozta tudomására Gábriel arkangyal a babiloni fogságban Dániel profétának a 70 év hétről szóló jövendőléssel a messiás eljövetelének esztendejét. Azonban mindig csak esetről esetre közli Isten választottaival a jövő eseményeket, vagyis senki sem kap állandó képességet arra, hogy a jövőt előre ismerje. Ez a képessége csak az Isten embernek volt meg. Ezért is az Istentől megvilágosított proféta nem tud minden kérdésre megfelelni. Sámuel nem ismerte fel a jövendő királyt, csak akkor, amikor Dávidot eléje vezették. Tehát a jövendőléseknek általában az a céljuk, hogy az igaz hit mellett tanúbizonságot tegyenek, vagy hogy az embereket megjavítsák. A jövendőlésnek mindig magasabb célja van. Vagy Isten dicsőségének, vagy a lélek üdvösségének előmozdítása. Más szóval célja a hit és erényesség előmozdítása. Hogy a jövendőlések rendeltetése valóban a hit előmozdítása, mutatják Krisztus szavai, melyeket az apostolokhoz intézett. Most megmondottam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy midőn meg lesz, higgyétek, olvashatjuk János evangéliumában, a 14. fejezet 29-es vers soraiban. Ezért jövendőltek az ószövetségi proféták is az eljövendő megváltóról. Ezeknek a messiási jövendőléseknek tudnélik az volt a céljuk, hogy miután Krisztusban teljesedésbe mentek, ezáltal az emberiséget Jézus istenségéről és a kereszténység igaz oltáról meggyőzzék. Krisztus jövendőlése Péter tagadásáról és kereszthaláláról arra volt számva, hogy Péter még jobban megerősödjék hitében, hogy Krisztus valóban Isten. Néha a jövendőlések célja az emberek megjavítása. Ebből a célból hirdette Isten Noé szája által előre a vízözönt. Néha meg arra irányul a jövendőlés, hogy az igazakat megóvja a szerencsétlenségtől. Mikor Jézus megjövendőlte a jeleket, amelyek Jeruzsálem pusztulását meg fogják előzni, így szólt, akkor meneküljön, aki Júdeában van a hegyek közé. Ezért menekültek a keresztények Krisztus után 70-ben Simon jeruzsálemi püspökkel az élükön a Jordánon túl fekvő Pellába, ami által megmenekültek a pusztulástól. Néha a jóságos Isten a jövendőléssel elő akar készíteni valami keményebb megpróbáltatásra. Ezért jövendőlte meg például Krisztus azokat a jeleket, amelyek a világ végét meg fogják előzni. Az előre látott nyílak ugyanis kevésbé sebeznek. Gondoljunk például Kalpurniának, Cézár feleségének álmára. Azonban sohasem lehet célja a jövendőlésnek a kíváncsiság, a bírvágy vagy a dicsőségvágy kielégítése.
továbbá a jövendőlés nem lehet ellentétben sem a kinyilatkoztatással, sem Isten szentségével. Épületesnek, hasznosnak és üdvösnek kell lennie. Továbbá a közlés módjában nyugodtnak és szerénynek. Csak a hamis proféták tulajdonsága a hangoskodás és az őrjöngőkre emlékeztető viselkedés, mondja aranyszájú Szent János. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak velünk!

köszöntöm újra nagy-nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Tovább megyünk egy újabb témával, és pedig azzal, hogy mit jelent a keresztény hitnek az elvesztése. A keresztény hit az égbe vezető út. Sajnos azonban nem mindnyájan haladnak ezen az úton. Sokan tév utakon bolyonganak. Tehát nincsen keresztény hitük a hitetleneknek, vagyis azoknak, akik a kinyilatkoztatott igazságokat megismerték ugyan, de mégsem fogadják el. Hitetlen volt Tamás apostol. Ő a megváltó feltámadását nem akarta hinni mindaddig, míg csak ujjait Krisztus kezének sebeibe, kezét pedig Krisztus oldas sebébe nem bocsáthatta. Tamáshoz sok hitetlen ember hasonlít. Csupán azt akarják hinni, amit látnak. Kezeikkel megfoghatnak. Minden mást elvetnek. A hitetlenség homokos talajai, amely semmi gyümölcsöt sem hoz, ha még annyi esőt is kap, mondja aranyszájú Szent János. A hitetlen Istennel szemben a legnagyobb igazságtalanságot követi el, mert Isten szavának annyi hitelt sem akar adni, mint embertársai szavának. Ezeknek hisz, Istennek azonban nem akar hinni. A hitetlenség többnyire a kellő tapasztalat hiányából, kevésségből és a gonosz életmódból származik. Kellő tapasztalat hiánya sok esetben oka a hitetlenségnek. Ha a vad népeknek beszélnénk korunk csodás felfedezéseiről, itt bármiről lehet, bármit lehetne felsorolni, például vasút, kőszajó, villámhárító, telefon, röntgensugarak, rádió, tehát kinevetnének bennünket. Ha valaki az egyenlítő alatt lakó népeknek elbeszélni, hogy nálunk télen az eső hópelyhek alakjában hull alá a földre, eszelősnek tartanának. De hát miért nem akar hinni egyik másik ember? Azért, mert tapasztalata igen csekély, önhitsége és kevésége ellenben annál nagyobb, mert tudva levően az ostobaság és a kevésség együtt járnak, és már a közmondás szerint is ostobaság és kevésség egy fán teremnek. Egészen így áll a dolog a vallás terén is. Innen van, hogy a legnagyobb tudósok és legnagyobb szellemek általában gyermekded módon hívők és jámborok. A kevés azért sem akar hinni, mert akkor engedelmeskednie is kellene. Tudnivaló ugyanis, hogy a vallás meghódolás Isten tekintélye előtt és bizonyos tekintetben az értelem keresztre feszítése. A gonosz életmód is akadálya szokott lenni a hitnek. Aki gonoszul él, nehezen fogja fel az igazságot. Tükör tiszta vízben visszatükröződik a napfénye, azonban nem áll ez a zavaros vízre, és így van az emberrel is. Ha erkölcsileg fedhetetlen, könnyebben jut el a hithez, mert a test szerint való ember nem fogja fel, ami az Isten lelkéjé. Izzadt tükör rosszul vagy egyáltalán nem tükröz vissza? A lélek sem fogja fel a vallás igazságait, ha a szenvedély és bűn elhomályosította. A bűnös ember nem akar hinni, mert ha hinne, meg kellene javítani a életét, és ez az, amire nem képes. Többre becsüli az élet pillanatnyi örömeit és javait, amelyeket lát, mint a túlvilág élet magasabb javaik, amelyeket nem lát. Pascalis pápa mondta, szakíts szenvedélyeddel, és már holnap hívő leszel. Valaki pedig találóan mondta, az emberek nem élnek úgy, ahogy gondolkodnak, hanem úgy gondolkodnak, ahogy élnek. Egy kiváló festő halála előtt így szólt, csak azért voltam hitetlen, mert erkölcsileg romlott voltam. Aki azonban pogányságban nőtt fel, és az igaz vallásról semmit sem hallott, annak hitetlensége menthető és bűn nélkül való. Azért mondja Krisztus, ha nem jöttem volna és nem szóltam volna nekik, vétkük nem volna. Azért nem egészen helyes a pogányokat egyszerűen hitetleneknek nevezni. A tévhitűeknek, vagyis azoknak, akik egyes kinyilatkoztatott hitigazságokat makacsul tagadnak, őket nevezzük tévhitűeknek. A
téves hit, rontott hit. Egy serleg borhoz hasonlít, amelyben méregcseppek is vannak. A tévhitűeket meg kell különböztetni azoktól, akik másokat tévhitre vezetnek. Ezeket tévtanítóknak hívjuk. Tévtanító volt például Arius, alexandriai áldozópap, aki Krisztus istenségét tagadta. Makedónius konstantinápolyi püspök, aki a Szentlélek istenségét tagadta. Húsz János prágai áldozópap, aki főképpen az egyházról szóló tant támadta meg. Luther Márton, aki a pápaság isteni eredetét és az egyház tanítói hatalmát támadta meg. 8. Henrik angol király, aki gyűlöletből a pápa iránt, mivel az az ő törvényes házasságát fel nem bontotta, az angol egyház fejévé tette magát. Angliában az anglikán tévtant alapította meg, Írországban ez nem sikerült, és a katolikusokat kegyetlen módon üldözte. Döllinger müncheni volt egyetemi tanár, aki a vatikáni zsinat után 1871-ben a pápai tévmentesség ellen lépett fel, és mint látjuk sajnos majdnem mindig papok voltak a tévtanítók terjesztői. A tévtanítók terjesztői a hamis pénzverőkhöz hasonlítanak, akiknek semmi joguk sincs pénzt gyártani, és akik a hamis pénzt igazinak mondják. Krisztus Urunk e szavakkal óv tőlük. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruházatában jönnek hozzátok. Az ölgyümölcseikről, illetve életmódjukról ismeritek meg őket. A tévtanítókhoz tartoznak a szkizmatikusok, szakadárok, akik tulajdonképpen csupán az egyház fejét nem akarják elismerni, azon kívül azonban rendesen egyéb tévtanúba is esnek. Szkizmatikusok például a nem egyesült görögök, akik 1053-ban a nagyra vágyó Kerularius Mihály pátriárka izgatására szakadtak el Rómától. A tévtanítókra vonatkoznak Szent Pál szavai. Galatákhoz írt levélben írja az első fejezet 8. versében: de ha angyal a mennyből hirdetne is nektek valamit, azon kívül, amit nektek hirdettünk, átok alatt legyen. Aki azonban nem vétkes tudatlanságból él tévhitben, az Isten előtt nem jön tévhitű számba. Aki tehát például a protestantizmusban neveltek, és akinek sohasem volt alkalma a katolikus vallás igazságát megismerni, az csupán névleg tévhitű, mert ő nála nincs szó makacs tusakodásról a megismert igazság ellen. Ha olyan érzelmi, hogy az összes isteni kinyilatkoztatásokat elfogadná, akkor igaz hitű, mondja Szent Ágoston. Éppen oly kevéssé tévhiti az ilyen, mint nem tolvaj az, akinél tudtán kívül idegen vagyon van. Azoknak, akik a hitigazságokban szándékosan kételkednek. Erről fogunk beszélni majd a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Kristóf vértanú. Kristóf a harmadik század közepén Szamóban adta életét Krisztusért. Az útonjáró patronusáról, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja, a Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszínesebb képet. Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, otthagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csak hogy az ördög is félt a keresztjelétől, így jutott el Kristóf végül Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt tanácsolta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a fele barátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen az zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrásától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyópartján, abban élt, és egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt a kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amikor azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha olmot cipelt volna. Csak nem a víz alá merült a súlya alatt, és minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a kereszt misztériumát, és azt mondta, ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. És az isteni gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával, mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Jó szolgálatot tett neki a botja, amely a földbe szúrva menten kizöldült. Nem csak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgálólány is bátran vállalta a vértanú halált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután Kristófnak sem a mágia tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 400 katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Azaz egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt, meggyógyult tőle a bíró szeme.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Tisztaság, rend, tevékenység, érdeklődés, jó akarat, nem ragaszkodás, derű. Ezek Németh László 7 regulái.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus Cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.
1: Miért jó kereszténynek lenni, Miklós püspök szerint?
2: Olyan tényleg sokszor megkérdezik, hogy az ember, hát ugye Szent Pálra szoktunk sokszor gondolni, aki az ő nagy hitével, mindnyájunk nevébe, mondja, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van. Aki szenvedett értünk, és meghalt értünk a kereszten, hogy átélni ezt a ajándékot, és hogy ott van a szívünkbe, a lelkünkbe, szent lélekként, én így szoktam fogalmazni az Úristen. Tehát a búcsúzásakor Jézus ezt mondta, hogy nem hagylak árván titeket. Ő majd megtanít titeket. Mindenre eszedekbe juttat mindent, és a jövőt fogja hirdetni nektek. Ez is egy olyan fontos, hogy az Úristennek a titkát így éljük át, hogy atyaként, fiúként, szentlélekként más-más arcát mutatja nekünk ugyanaz, ami szerető Istenünk. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy akkora titok, csoda, ami egy túláradó öröm és béke. Hát ugye megint a Pál apostol egyik levelében van ez a mondat, hogy Isten országa öröm és béke a Szentlélekben. Hát nem kérdés, hogy jó kereszténynek lenni.
1: Itt a húsvét eltelt időszaka. Ilyenkor az élő hitünk megmutatkozik, a meghittség, átéljük a kereszthalált, majd a feltámadást, hogy tud megmaradni bennünk újra egy évig, újra még húsvét lesz, mert hogy tudjuk fenntartani ezt az izzó, szeretetteljes meghittséget magunkban?
2: Olyan csodálatos ez. Mindig kapunk új lendületet. És hát ez is egy olyan mondás, amit már sokan hallottak tőlem, hogy nincs megállás. A tavalyi hitünkkel idén már nem boldogulunk. Újra kell élnünk az Úristennel való kapcsolatunkat, és hát ugye a húsvét, az a mi életünkbe is, a mi üdvösség történetünkbe is mindig rácsodálkozunk, hogy van föltámadás, van jövő. És hát ugye most a húsvét utáni hét, bár most ugye a Szentatyát gyászoltuk, de a háttérben ott volt, hogy a keresztségünket vállaljuk. Ferenc pápa is ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy felnőtt hittel éljük meg, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. És hogy ránk bízza az Úristen az ő szeretetének a szolgálatát. És hogy őt képviselhetjük, hogy arról ismernek meg majd benneteket, hogy ti szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát a keresztségünket újra élni. És hát én utóbbi időben nagyon sokszor szoktam ezt mondani, hogy együtt vagyunk a Szentmisén, és hát elkezdjük a énekkel, meg köszöntéssel, na, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, na, és akkor könyörögjünk. Miért nem tudunk ott megállni? Hogy az a Szentmise, az tényleg egy háladás legyen, hogy Ferenc pápa mondta ott a börtönbe is, hogy én is egy bűnös ember vagyok. Én is lehetnék itt. Hogy Uram Istenem is, te engem mégis észreveszel, hogy itt lehetek. Tehát én úgy örülnék, ha nem kapkodnánk, és ott megállnánk egy kicsit. És igen, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondja Péter, de ebbe benne van az a bizalom is, hogy ő megtisztít, és újjá éleszti bennünk a szent lélekként az ő szeretetét.
1: Püspök atyának nagy része van a Szent Ferenc Szegényi Alapítványban, és Miklós püspök gyakran kerül olyan emberekkel kapcsolatba, akiknek a szeretetét ki tudja fejezni, és szeretetet kaphat is. Mesélj nekünk az alapítványról, akik még nem hallottak erről.
2: Amikor nyugdíjba mentem, kerestem az utamat természetesen, és hát kaptam egy nagy ajándékot, hogy Nagymarosra költöztem, és hát ott tényleg 5 éven keresztül paposkodhattam még tovább Csáki Tibor atya mellett, de közben kerestem azért, hogy mi lehet még az én feladatom. És akkor ezek megint nem véletlenek, hogy kedves barátom, Lecsei Miklós kérdezte, hogy nincs kedvem bekapcsolódni a máltai szeretet szolgálatába. Hát mondom, dehogy nem. És akkor hát mi kell ehhez? Hát, hogy jó lenne egy alapítvány, a barátaim rögtön mozdultak, létrehoztuk a Szent Ferenc Szegényei Alapítványt, megint nem véletlenül, ugye Ferenc pápára gondolva. És most már több mint 5 éve nagyszerű munkatársakkal működünk. 2 nógrádi falut támogatunk. És hát annyi örömem van a munkatársaimban is, meg azokban a családokban, akik megérzik a segítő szeretetet. És hát tényleg akár a délutáni tanodákban, ahol ott vannak a nyugdíjas pedagógus segítőtársak, segítik a gyerekeket a tanulásba. Együtt működünk a polgármesterekkel, önkormányzattal, védőnővel, mindenkivel, és próbálunk segíteni, hogy azt az óriási hátrányt le tudják küzdeni, akik nem tehetnek arról, hogy ott születtek, azok a cigány gyerekek. de amikor odaszaladnak hozzám, és hát ölelnek, vagy hát ez is, már sokszor elmeséltem, a tavaly nyári táborunk itt volt a Dunaparton, és megtanítottam őket kacsázni a lapocskővel. Hát olyan aranyosak volt, hogy papácsi, tudok már kacsázni. De hogy tudunk örülni annak, amikor sikerül biztatni ezeket a gyerekeket, hogy tanuljanak tovább, és visszük őket színházba, állatkertbe, kirándulásokra.
1: Mekkora élmény ez nekik.
2: És hát szeretnék itt hálát adni mindazoknak, akik 5 év óta támogatják az alapítványunkat. Meghatódva gondolok rájuk. Egy drága korombéli kedves asszony minden hónapban már évek óta 5000 forintot a nyugdíjából. Hát szóval ezek, nem tudom, eléggé meghatódva megköszönni ezt. És én azt hiszem, hogy Jóisten megint ezzel is adott még egy irányt, hogy ez a Galata levélben az a mondat, hogy amíg időnk van, tegyünk jót másokkal. Az időt nem azért kaptuk a Jóistentől, hogy elmúlassuk, hanem hogy az ő szeretetét adjuk tovább. Amíg időnk van, tegyük jobbá a világot. Napokban eskedtem egy fiatal párt még a Váci Székesegyházba. Útravalóul mondtam nekik, ne felejtsétek el, naponta legyetek jobb emberek, és naponta tegyétek jobbá a világot. A Jóisten ezt várja tőletek. Hát én azt hiszem, hogy ilyen egyszerű elhinni, hogy a Jóisten bízik bennünk, és ez a feladatunk.
1: Biztatnám akkor én is a kedves hallgatókat, hogy gondoljanak ezekre a szegényekre is, a Szent Ferenc Alapítvány szegényeire, hogy támogassák őket, és a www.szentferencszegényei.hu oldalon, ott, ha minden igaz, akkor bankszámlaszám is található, akkor előre köszönjük itt a támogatásokat, hogyha megteszik ezeket.
2: Hát én is köszönöm, és hát rendszeresen küldök videózeneteket is, szoktam integetni is mindenkinek, és megköszönöm. És ehhez csak ennyit kapcsolnék hozzá, hogy megtalálni az egyensúlyt. Igen, szükségünk van kisgyerekes családoknál pláne egy szép balatoni nyaralásra. Hát külföldre már nem nagyon bíztatnék senkit, arra nem érünk rá, de jusson mindig egy kicsit a lelkükből, idejükből, hogy valakit segítsenek. Tehát a napokban volt Prohászka püspöknek az évfordulója. Ugye ott halt meg az egyetemi templomban, ahol tanulhattam, és egy olyan mondása volt, amit én nagyon sokszor szoktam idézni. Akinek nincs egy állandó pártfogoltja, egy szegénye, az ne nevezze magát kereszténynek. Ez nagyon kemény
1: mondat.
2: Ez
1: nagyon kemény, igen, de nagyon szép.
2: És ezt megteheti
1: mindenki.
2: Tömören
1: benne van minden, így van. Erre gondoljon minden kedves hallgató, hogy mindig van annyi, mint ahogy említette a püspök atya is, az idős nyugdíjasnak is, hála jó Istennek, és maradjon is ez így, hogy 5000 forinttól tényleg támogassuk ezeket az alapítványokat, akik azért tesznek, hogy felzárkóztassák ezeket a szegényeket.
2: Igen. És közben pedig, most megint visszagondolok, hát itt a Mária Rádióban ez olyan természetes, hogy Ferenc pápának ez a csodálatos öröksége, hogy a szűzanya közelségéről, hogy megélte. Olyan érdekes kapcsolatom ez is, hogy az ebegényi templom Havas Boldogasszony tiszteletére van szentelve. És annak idején Vajda atya mondta, hogy ez a két templom, a Santa Maria Maggiore és az ebegényi templom, mert az is Havas Boldogasszony titulusát őrzi, és hogy a pápa is, hogy a Salus Populi Romani ikon előtt imádkozott, ahogy indult egy útra, most ott kérte, hogy ott nyugodhasson. Olyan jó lenne is, hogy mi is ilyen személyes szeretettel köszönjük meg a szűzanyának a példáját. Egy nagyon kedves énekem ez, hogy Máriával együtt kérjük szent lelkedet küld el nékünk. A szűzanya együtt imádkozik, most már pünkösdre készülünk, együtt imádkozott a tanítványokkal. Ezt is úgy szeretem, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk.
1: Milyen szép ez is, igen. És ne felejtsük el, hogy a szentekhez is lehet imádkozni, de a szentekkel együtt még szebb.
2: Igen.
1: A nyugdíjas évei után még egy jó ideig Nagymaroson aktívan misézett, és idén volt a visszavonulás időszaka, amikor is egy utolsó misét tartott, igaz, ez is Nagymaroson volt, és erről a visszavonulásról, ha mesél nekünk, hogy miért is döntött így.
2: Régóta fontolgattam, tulajdonképpen amikor nyugdíjba mentem, már akkor is kinéztem magamnak ezt a migazi otthont, Bánkérsek úr is, aztán elődöm is, Keszthelyi püspök úr is ott töltötték az utolsó éveiket, de aztán ugye kaptam ezt a lehetőséget, hogy Nagymaroson volt egy szolgálati lakás, ott lehettem, nagyon kedves volt ez az 5 év. Hát paposkodhattam, ott misézhettem, jöttek hozzám gyónni sokan, fiatalokat készítettem esküvőre, és nagyon sok családnak a gyászában osztozhattam. Ez egy olyan kedves ajándék volt nekem ez a 5 év. De már egy évvel ezelőtt meghirdettem, talán sokan csodálkoztak is rajta, hogy jöjjetek el hozzám látogatóba, amit kedves nektek, mindent odaadok. Nekem már nincs szükségem ennyi minden kedves ajándékra, amit itt ott, innen-onnan kaptam. És tényleg elindult egy nagy zarándoklat, és hála Istennek, amikor most már tényleg a költözéshez került sor, nem volt olyan sok minden, amit csomagolni kellett volna. És hát úgy éreztem, hogy most már tényleg eljött az idő, hogy egy kicsit csöndesebb körülmények között hát készüljek a Jóistennel való találkozásra. És most itt lehetek most már 3 hónapja a Verőcei Migazi otthonba, olyan gyönyörű onnan a lehet látni a Pilisi hegyeket, szép a kis kertünk, és ott vagyok együtt azokkal a paptársakkal, és azokkal a hasonló időskorú asszonyokkal, férfiakkal, akikkel együtt töltjük a napjainkat, minden napot etünk a Szentmisén. Sokszor mondják, hogy hát, hogy így el vagyunk kényeztetve, hogy minden nap mehetünk Szentmisére. Hát egy csodálatos dolog. És miközben beszélgetünk, meghallgatjuk egymást, olyan nagy szükségünk van ott is erre, hogy igen, Jóistennek a közelébe itt is itt vagyunk, itt is közel vagyunk, és egymást vigasztaljuk, bátorítjuk, reményt adunk. Hát most ezt kaptam ajándékul, és hát a Jóistennek köszönetet mondok. Mindazokért, a ápolókért, gondozókért, meg a lakótársakért, kikkel együtt lehetek.
1: Korábban, ha jól emlékszem, és javítson ki, ha nem így volt, de a püspök úr nevéhez kapcsolódik az, hogy lelkigondozók lettek, igen, ugye, az egészségügyi intézményekbe.
2: Ez is egy csodálatos szolgálat. Én visszagondolok, és tényleg a Jóisten úgy vezetett, hogy elindítottuk az akolitus képzőt, a diákonus képzőt, de a lelkigondozó képzőt. Minden kórházunkban, akik át a Váci Egyházi területén, mindenütt vannak lelki gondozóink. Csodálatos volt ez a szolgálatuk. És most belülről látom, hogy ez milyen fontos, mennyire szükségünk van ezekre a kedves mentálhigiénés szakemberekre, önkéntesekre, akik észreveszik, hogy éppen most egy kicsit, atya, kikefélhetem a ruháját, mert már kicsit kozos, vagy ellopják az albámat és kimossák. Vagy olyan kedves ez, de a legfontosabb az, hogy megint együtt érezni, és ez nagyon sok erőt ad. Jézusként odaülni valaki mellé, meghallgatni őt. És hát Jóisten egymásra bízott bennünket. Ezt lassan-lassan próbáljuk megérteni, elhinni.
1: Sokszor misézett a cserkészeknek, és az lenne a kérdésem, hogy mivel bíztatná a fiatalokat, hogy társuljanak ehhez a csapathoz.
2: Keresztapámmal kapcsolatban ezt talán nem említettem elég hangsúllyal, hogy ő piarista diákként, piarista cserkész csapatban töltötte az ő fiatal éveit, és mesélt az ő élményeiről. Dániai dzsemborin vehetett részt, és hát minket is vitt kirándulni. És hát ez olyan természetes volt, meg hát említettem Vajda atya is, elvitt minket a börtön kockázatával ilyen titkos cserkésztáborba, ugye hát ez az 50-es évek közepe. De az mekkora élmény volt nekem, és amikor már pap lettem, hát először még csak én is titokba vittem a gyerekeket kirándulni a Börzsönybe, aztán Pilisbe, és amikor hát szabad lett újra a cserkész élet, akkor hát volt cserkész csapatom Pilismaróton, aztán Esztergomba, és hát nagyon örültem a Váciaknak, a piarista csapatnak és a városi csapatnak. Nagymaroson is egy élő cserkész csapat van. Egy akkora ajándék, hogy a életünknek ezt a nagyon fontos szakaszát, a tinédzser éveket szép élményekkel gazdagon, egymást segítve, bátorítva, közös élményekkel tudjuk gazdagítani. Ez egy olyan csodálatos lehetőség. Hát én persze, hogy biztatok mindenkit, hogy nézzen körül, hogy a közelben hol van cserkész csapat, és hát a papjainkat is mindig biztattam, hogy ezt tartsák fontosnak, hogy hát egy szoktam mondani, hogy a Jóisten teremtett világában rácsodálkozni az ő közelségére. És hát nem is tudom, hogy melyik élményemet meséljem, a éjszakai túrákat, amikor kivittem a csapatomat egy csillagnéző túrára. Emlékszem, hogy úgy mondtam, hogy gyerekek, most nézzetek be a csillagokba, feküdjetek le a fűbe egy kicsit hanyat. És hallottam, hogy egymásnak mondták, hogy ez ilyen csodálatos. Észrevenni ezt a csodát. De amikor az erdőt jártuk, vagy összeszedtük a szemetet a turista úton, de hát amikor hát egymást segítettük, hát szóval amikor balesete volt valamelyiknek, rögtön ott voltunk, és segítettük. Egy életre szóló élmény a 10 törvény szellemében, ami nem más, mint Jézus példájának a közvetítése. Hát én ezt kaptam örökségül, ezt adtam tovább, és hát én nagyon-nagyon örülnék, ha minél több fiatal élhetné át ezt a nagy ajándékot.
1: Köszönöm, hogy elmondta, főleg a mostani generáció miatt is, mert akik ugye a telefon, a számítógép és a tévé előtt szívesebben ülnek. Számukra ez egy fontos üzenet, hát volt, hogy mennyire fontos, hogy a természetre rácsodálkozzunk, és megismerjük a természetet.
2: És ott már nem is jutott eszükbe, mert akkor még csak régen csak a televízió kísértése volt. De hát amikor meglestünk egy szarvas csordát messziről, vagy tényleg emlékszem, hogy egyszer szilveszterkor nagy hóba fölmentünk a nagyobbakkal, a prédikáló székre, és ott köszöntöttük az új évet. De hát amikor Trabant után kötöttem a szánkókat, és úgy mentünk ilyen erdei utakon, meg annyi szép élmény, meg vizitúrákat szervezhettem. Hát annyi ajándékot kap a Jóistentől, rajtunk múlik, hogy ezzel élünk-e, és ezeket az élményeinket tudjuk magunkkal vinni, és helyére tenni a dolgokat. Szükség van a számítógépre is, a telefonra is, a maga helyén, de a személyes kapcsolatok, az együtt átélt szép kirándulási élmények, azok sokkal többet jelentenek.
1: Köszönjük szépen, hogy ezt is elmondta.
2: Éppen ma is beszélgettünk a paptársaimmal, és hát ezt már nem először mondom, hogy ilyen viccesen kitaláltam az én két bölcsességemet. Az egyik a berféle állandó, mondjuk Niels Bohr nyomán. Ezzel azt értem, hogy minél fontosabb kérdésről van szó, annál kevésbé tudunk egy értelmű definíciót, meghatározást mondani. Közeletünk, az Úristennel való kapcsolatunknál fontosabb nem lehet. A feltámadás, az örök élet, az életünk értelmének a kérdései, hát ennél fontosabb nincs. De ez soha nem lehet kategórikusan kijelenteni, hogy csak így, meg csak úgy lehet. Közelítünk ehhez a titokhoz, amire a Jóisten meghív. A másik pedig a berféle alagút. Ezt is már sokan ismerik. Ez alatt pedig azt értem, hogy annyi olyan kérdés van az életünkben, amik látszólagos ellentétben vannak. Az alagút egyik oldala. Most például a Jóisten előretudása és végtelen mindenhatósága. A másik oldalon pedig ott van az emberi szabad akaratunk, és az abból fakadó emberi gyöngeség, kudarc, a bűneink, a történelem és a mai világunknak a sok-sok ellentmondása. Hogy van ez a kettő? Miért engedi meg Isten? És akkor én el mindig azt mondom, hogy a kettő a számunkra ott van az alagútban, a találkozás, ahol értelmet kap minden. De ez mindig egy kicsit titok a számunkra. És ne keseredjünk el, és ne adjuk föl soha a reményt. Merjünk az Úristenre bízni mindent. Mi tegyük meg a dolgunkat, ne azon keseregjünk, amin nem tudunk változtatni, de tegyük meg azt, ami rajtunk múlik. És hát ez a berféle alagút, igen, majd rácsodálkozhatunk, hogy a Jóisten mindent elrendez, és Isten lesz minden mindenben.
1: Mindig létrehoz és mond valami újat, mindig meglep bennünket, de érdemes amúgy a Püspök urat Facebookon is követni, ott is szoktuk látni különleges gondolatait, vagy tanácsait a hívők számára, illetve hogy a YouTube-on is szokott üzenni. Én nagyon szépen köszönöm a Püspök úrnak, hogy eljött ide Mária Rádióba hozzánk, hogy megtisztelt minket azzal, hogy hallhattuk itt, és azok is hallhatták, akik még nem ismerik, és most megismerhették. Kívánok minden jót, amit az Úristen adhat önnek, és kívánom, hogy továbbra is tudjon minket, hívőket támogatni, ösztönözni gondolataival, akár videóiban, akár írásaiban.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkit erre hívok, hogy Máriával együtt kérjük, szent lelkedet küld el nékünk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Dr. Bér Miklós nyugalmazott megyés püspökkel Csúriné Horváth Sarolta beszélgetett.
4: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
0: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár lővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Mart Robin és az öngyilkos misszió. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a Szent Szűz üzenetét. Drága gyermekek, szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre. Azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. 5 alkalommal is szerencsém volt személyesen találkozni Márt Robennel. Az utolsó alkalommal Finé atya vitt magával, hogy jelen lehessek Márt heti áldozásánál. A házunk egy közösségi tagja is velünk jött. A nagy esemény bensőségességében az egyház 1-2 nagyobb szándékáért könyörögtünk, majd rózsafüzért imádkoztunk. Márt imádságos csendben áldozott. Majd mindannyian hazamentünk. Tudtuk ugyanis, hogy amint magához veszi a szentostját, extázisba esik. Nem volt szabad a fájdalmas titkokat imádkozni vele, mert ezek hatására azonnal extázisba esett. Fájdalmas extázisba. Azon a napon Márt segítségével kézzel foghatóvá vált számomra az, amit később Medjugorjéban mindennapi kenyeremmé vált. Megértettem, hogy a természet feletti mennyire természetes azok számára, akik Isten szereti. Jézus időnként Márt iránti szerelmes türelmetlenségének jelét mutatta Finé atya felé. Alig várta az imádságot. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amikor még a végére sem értek, kirepült a szentostya a pap kezéből, és magától Márt ajkára szállt. Márt lenyűgöző érzékkel rendelkezett Isten és emberek iránt. Egy nap egy nagyon gazdag hölgy lépett be hozzá. Jó megjelenése volt. Szépen beszélt, és nagy sikernek örvendett a legműveltebb körökben. Alig hogy betette a lábát Márthoz, az így kiáltott. Asszonyom, az ön lelke nagyon szennyes. Mondanom sem kell, hogy az asszony sokkot kapott. Márt imáinak köszönhetően azonban rövidesen sikerült megváltoztatnia élete alapjait. Egy másik alkalommal egyik barátnőm lépett be szobájába. Ez volt első látogatása nála. Márt ezúttal leplezetlen örömmel kiáltott fel. Sántál, jöjjön gyorsan ide hozzám, és adjon egy puszit. Meg kell említenünk, hogy Márt ágyához nagyon óvatosan kellett közelíteni, mert minden lendületesebb mozdulattól nagy fájdalmai voltak. Márt azonban valami különleges kapcsolatot tartogatott Sántál számára, és nagyon mély barátság alakult ki közöttük. Miért éppen vele? Ez a király titka marad. Az azonban biztos, hogy Sántál különleges szeretetet tanúsított a legelvetettebbek felé, éppen úgy, mint a leggazdagabbak felé. Finé atya egy nap közösségünk egyik papját bízta meg, hogy áldoztassa meg Mártot, mert neki más dolga akadt. A pap leült Márt mellé, és a rózsafűzért kezdték imádkozni. Márt azonban félbeszakította. Atyám, Jézus nincs itt. A pap nyugtatta. Dehogy nem, Márt. Itt van, elhoztam az ostyatartót, itt van nálam. Márt azonban nem tágított. Jézus nincs itt. A pap elővette az ostyatartót, amelyet nyakába akasztva hozott, kinyitotta, és... Ó, Márt, igaza van! Istenem, elfelejtettem betenni ma reggel a szentostyát. Bennem azóta is hatalmas csodálatot kelt, hogy Márt ilyen erősen érezte Jézus valóságos jelenlétét a szentostyában. Sajnos a sátánisták is megérzik, hogy a szentostya át van-e változtatva Jézus testévé. Ők azonban a sátántól kapják az információt, Neki ugyanis megmaradtak angyali tulajdonságai. Az angyalok, akár rosszak, akár jók, tudják, hogy hol van jelen Jézus. A sátán kinevetne egy olyan sátánistát, aki nem konszekrált ostját hozna neki megszentségtelenítés céljából. Márt nagyon jól látta ezeket a számunkra rejtett igazságokat, és teljes szívéből igyekezett megmenteni a szentostyába rejlő Jézust engesztelés és imádság által. Ami engem illet, sokszor tettem szemrehányást Jézusnak. Uram, a jegyesednek választottál engem, én pedig azt sem tudom megítélni, hogy jelen vagy-e a tabernákulumban. Talán nem az a jó feleség, aki ismeri férje testét? Micsoda jegyesed vagyok én, Jézus, ha meg sem tudom különböztetni a te testedet egy egyszerű kenyérdarabtól. Sovány vigasz az, hogy nem én vagyok ezzel az egyetlen, hogy még az általam ismert szent papok sincsenek előrébb a kérdésben, mint én magam. Ez akkor is nagy fájdalom maradt számomra. Minden bizonnyal szükségem van erre a fájdalomra, és Jézus azért engedi meg, hogy kicsi maradjak, másképp ugyanis könnyen gőgössé válnék, és kihasználnám ajándékát. Szegény Jézus, megvonja tőlünk ezt, és egyúttal saját magától is megvon valami nagyon jót. Inkább azt választja, hogy megvéd minket a csúszós lejtőktől. Márt mély együttérzést tanúsított a szenvedők iránt. Messziről megérezte jelenlétüket, és velük együtt szenvedett éjjel-nappal közben járva a legbetegebbekért, különösen azokért, akik szemlátomást tudtukon kívül a pokol felé igyekeztek. Még azt is kérte Jézustól, hogy a pokol kapujába állhasson, és meggyőzhesse a lelkeket arról, hogy ne oda menjenek. Ha valaki rábízott egy szenvedő lelket, Márt nem hagyta el az illetőt. Ha 20 évvel később tért is vissza hozzá, gyermeki hangján azonnal ezt kérdezte. Hogy van az a bizonyos személy? Különösen is szerette a kicsiket és a szegényeket, akiket környezetük súlyossága, az emberi gonoszság, a materialista társadalom jellegzetes ridegsége összetört. Misztikus látomásaiban látta azt a sok ezer öngyilkosságot, amelyeket az emberek elkövettek, különösen olyan fiatalok, akiket belső üresség gyötört. Részt vett haláltusájukba, és közben járt ért. Kedves hallgató, mai műsoridőnk lejárt. Ha kíváncsiak a folytatásra, tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Isten áldjon és oltalmazzon mindannyiunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírbannak lecsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szeretetet. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek

0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,